0: Ilyen. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Hungaroringi Magyar Rádióban.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.
0: Itt leszek.
10: Hey!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: MMR. A zene összeköt.

szerencsés legyen. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg.

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tűréshatár Péter Szabó Szilviával köszöntjük a már jó korán kellőket. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Augusztus 22-e van, szombati mai, nap a mai, és 5 perccel vagyunk 17:30 után. Ami pedig akkor ugye azt jelenti, hogy megkezdődik a mai vezetett műsor, és egyébként ne feledjék azt sem, hogy ma nem csak az MMR várja önöket, hanem egy különleges hagyományos program is itt lent van. Ez ugye nem más, mint a Bogrács Fest, de egyébként erről majd a délutáni órákban hallhatnak részleteket, ugyanis Cseresnyi Stünde délutáni műsorvezető kint lesz a helyszínen, és ugye onnan hallhatják majd a legfrissebb történéseket, hogy mi lesz, mi minden várja azokat, akik kilátogatnak, illetve hogyha esetleg valaki nem tud kilátogatni a mai eseményre, akkor ő is valamennyire kaphat belőle egy kis ízelítőt, hogy milyen lesz ez a mai program, esemény. Hát friss reggelre kelhettünk, ami ezt a mai szombati reggelt illeti, és egyelőre úgy tűnik, hogy az égbolt is eléggé borongós. Most már annyira kivilágosodott odakint, hogyha felnézünk az égre, akkor láthatjuk, hogy egy eléggé sűrű felhő takaró van felettünk, legalábbis itt lent van, és egész csúnya szürke színe is van neki. Na bár egyelőre úgy írják az időjárás jelentésen, vagyis hát az időjárás jelentések alapján, hogy Észak-Kelet-Szlovéniában még azért bőven fordulhatnak elő záporok. Azért reméljük, hogy itt lent van ez talán annyira nem lesz igaz, és nem fogja elrontani azoknak a kedvét, akik ugye kint lesznek a helyszínen, főzni fognak, és ugye különféle programok is várják önöket ezen kívül. Többek között kultúrműsor is, úgyhogy érdemes kilátogatni, hogyha tehetik. Na meg érdemes velünk tartani a folytatásban, ugyanis Péter Szabó Szilvia dala után érkezik a Vad Fruttik Szemben a Nappal című dala. Egyébként pedig a zenéket a mai reggelen nem másnak, mint Király Boglárkának köszönhetjük, ugyanis ő válogatta őket. A technikus Király Tomislav, a hírszerkesztő a mai nap folyamán Oleti Zsuzsa, a délelőtti műsorvezető Gönc Tamara. Ha velünk tartanak, akkor megbánni nem fogják. Ugye ma nagyon sok minden érdekesség vár rá, többek között megint az önöké lesz a választás, megválaszthatják az új hét zeneszámát, de erről majd később. Egyelőre most jó ébredezést mindenkinek, érkezik a Vad Fruttik dala.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

Szép jó reggelt tehát ismételtem minden kedves hallgatónknak, aki már ilyen korán csatlakozott az MMR hullámhosszaihoz, és ugye további jó ébredezést, azért a ma reggeli időjárás friss, úgyhogy segíthet ahhoz, hogy jól induljon a nap egy kicsit az alvás után, néha jól szok esni egy ilyen kicsit hűvösebb levegő is. De egyébként egy jó kávé vagy egy kiadós reggeli is sokat tud dobni a kedvünkön így a kora reggeli órákban, na meg a jó zene és a jó műsorok is. Van otthon málnásuk? Mert ha igen, akkor a mai mezőgazdasági szaktanácsadás pont önöknek fog szólni. Először érkezik a Fiesztától az Akarok mindent újra, aztán hallhatják a részleteket Jobbágy Klárától.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Bogyós gyümölcseink között az áfonya után a legkeresettebb még mindig a málna. Nagyon sok kiskert sarkában találkozhatunk néhány tővel. A mai adásban arról fogunk szólni, hogy mikor és hogyan is kellene megmetszenünk ezt a közkedvelt gyümölcsfélénket. A málna esetében nincs semmi ördöngőség a metszésben, egyedül az, hogy fel kell ismerni az első éves és a letermelt hajtások közötti különbséget, és ez utóbbiakat egy adott időben visszavágni. A málnánál az első éves hajtások a következő szezon termővesszői. Ezek az első éves hajtások a növekedés évében nem teremnek, viszont a következő évben, tehát jövőre, a málna az ilyen veszőkön növesztett oldalhajtásokon hozza a virágot, majd később a gyümölcsöt. A málna sajátossága, hogy a termés beérése után a hajtásai elhalnak. A letermett veszők szó szerint átadják helyüket a nyár folyamán megfásodott veszőknek. A málna meccésével kapcsolatban tudni kell, hogy a tövek hajlamosak a besűrűsödésre. Ezért szükség van a tövek rendszeres ritkítására. Ha ez elmarad, a málna elvadul, és könnyen betegségek és kártevők áldozatává válik. A meccés ideje a málna letermése után ilyenkor augusztusban van. Persze nem a legnagyobb hőségben, hanem amikor az időjárás már kezd elfogadhatóbbá válni. A málna hajtásai közül a gyökérről sarjadó hajtások az értékesebbek. A fiatal málnásokban a telepítést követően a negyedik szezonig a tősarjakból kell többet meghagynunk, ezután viszont a megújulás és a több termés azon múlik, hogy sikerül-e növényeinknek megfelelő mennyiségű gyökérsarjat nevelni. A málnából úgy, ahogy az eperből is van egyszer és többször termő. Az egyszer termő málna meccésének az ideje a letermést követően van, tehát valamikor augusztusban, szeptemberben. Persze télután, főleg egy hidegebb telet követően, tavasszal is biztos szükség lesz egy korrigáló meccésre. Amire ilyenkor augusztusban ügyelni kell, hogy alaposan szemrevételezzük a töveket és tegyünk rendet a kusza össze-vissza növők között. El kell távolítani a beteg, törött, fejletlen hajtásokat, és természetesen a letermett veszőket. Amikor ezeket eltávolítottuk, akkor kezdődhet a megmaradt veszők válogatása. Sokszor merül fel a kérdés, hogy milyen magasságban kell visszavágni a málna veszőket. Ez a támrendszer vagy a karó magasságától függ. A málna veszők tulajdonsága, hogy a veszők legfelső részében, tehát a hajtáscsúcsban a termőrügyek fejletlenebbek. Legtöbb termést a hajtások középső harmada produkálja, ezért is nem okoz nagy bajt, ha ilyenkor kissé visszakurtítjuk a veszőket. Ezzel nem csak sikerül eltávolítanunk a növényről a felesleges zöld felületet, hanem egyben megszabadulunk több nagy kárt okozó kártevőjétől is. Ugyanaz utóbbi időben sokan ellenzik a kerti hulladék égetését, de a málna tövek esetében a legjobbat tesszük az ültetvénynek azzal, ha levágott részeket azonnal elégetjük. S hogy melyek a málna legfontosabb kártevői? Azonnal felsoroljuk. Először is ott van az úgynevezett málna karcsú díszbogár, ami egy olyan kártevő, amely a nyár elejétől rajzik. E bogár tojásból kikelő lárvái ügyesen rágják bele magukat a szár belsejébe. Ott, ahol berágják magukat a vesző megvastagszik, e helyen megromlik a növény tápanyagszállítása, és itt nagyon könnyen el tud törni a vesző. Másik fontos kártevője a málnának a málna gubac szúnyog, mely miatt gubacsok keletkeznek a veszőkön. Az ilyen hajtásokat is mind ki kell vágni és elégetni, mert a megbúvó rovarok képesek újra és újra visszafertőzni a növényt. A málna kártevői közül pedig a legveszélyesebb talán az úgynevezett sarpusztító málnavesszőszúnyog. Annak ellenére, hogy a hajtás sarpusztító málnavesszőszúnyog. Annak ellenére, hogy a hajtás kérgében megbújó lárvák

0: védekezni. Ezen kívül még sok fejfájást tud okozni a finom gyümölcs kedvelőinek a néhány éve nálunk is megjelent pettyes szárnyú muslica, mely a közönséges ecet muslicának a rokona, és a málnabogyókat teszi tönkre a szívogatásával. Tisztelt hallgatóink, ma ennyi érdekesség fért a műsoridőnkbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Kedves hallgatóink, a ma reggeli mezőgazdasági szaktanácsadást hallhatták, és mindenki megőrizheti nyugalmát, nem feledkezünk meg a mai névnaposokról sem. Augusztus 22-én ugyanis van kettő fő névnaposunk is, ezek a Menyhért és a Miriam. A Menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik, jelentése erő, erős, merész. A magyarban a Melchior nevet Menyhért névvel helyettesítették, a napkeleti bölcsek egyikének a legenda belé nevét. A Miriam pedig a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata pedig vitatott. És egyébként egy kis érdekesség, míg a Menyhért a mai napon kívül szeptember 7-én, augusztus 14-én és január 6-án is ünnepelhető, addig a Miriamok csak augusztus 22-én ünnepelhetik meg nevük napját. De ezen a kettő főnévnaposunkon kívül is vannak még olyanok, akik szintén ma ünnepelhetnek, ezek pedig akkor a Zakeus, János, Mária, Timót, Boglárka és Agaton nevek. Hogyha felismertek egyet az elhangzottak közül, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy köszöntsék fel szeretteiket, barátokat, ismerősöket, és mi is itt teszünk. Kedves névnaposaink, nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak nagyon boldog születésnapot, kellemes ünneplést, pontban 6-kor friss információkkal várjuk Önöket.

0: Augusztus 22-e van, szombati nap a mai 6 óra. Pontos idő ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai reggel első időjárás jelentését hallhatják. Elsőként ugye, ahogy megszokhattuk Szlovéniára vonatkozóan, akkor lássuk, hogy milyen időjárást jósolnak az elkövetkezendő napokra. Az éjszaka folyamán ugye nagyrészt lecsendesedett az idő, bár ezort záporok és néhol zivatarok még előfordulhattak, illetve még előfordulhatnak a kora reggeli órákban is. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, míg Goriskón és a szlovén Isztrián 20 fok körüli értékek várhatók. Ma az ország belsejében többnyire felhős lesz az ég, a tenger melléken viszont kisüt a nap. Időnként helyi csapadékra lehet számítani, délnyugaton pedig zivatarok is kialakulhatnak. Keleti irányú szél fúj majd, délután pedig akkor gyengebb búra támad fel a partvidéken. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 Celsius fok között alakul, a tenger melléken pedig elérheti a 28 Celsius fokot is. Egyébként Szlovénia északkeleti részére estig továbbra is előfordulhatnak erős széllökések és felhőszakadással kísért zivatarok, ezért egy kisebb figyelmeztetést is kitettek ugye Szlovénia északkeleti részére ismételten. Na de vissza az időjáráshoz, holnap részben felszakadozik a felhőzet, bár Szlovénia északi részén valamivel több felhő várható, és délután helyenként záporok is előfordulhatnak. Keleti szél fúj majd, a tenger melléken pedig gyenge bóra. A jövő hetet pedig akkor napos idővel kezdhetjük. Országszerte nagy részt a derült égbolt lesz jellemző, és maradandó lesz a keleti szél. Kedden pedig akkor részben napos időre lehet számítani. Délután helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lent van 18 fokos jelen pillanatban, ez szintén így van a közeli Muraszombatban, és egyébként Maribor is 18 fokos. Ljubljana 17, Celje 17 szintén, Novomesto 18, Koper 21, Kradaricán pedig 6 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma döntően derült, napos idő lesz, de a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz vasárnap, napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül majd, délután pedig 24-31 fok közötti értékekre számíthatnak. Hétfőn derült, napos időre lehet számítani, csak kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, az északias szél helyenként megélénkül. Kedden pedig akkor Magyarország északkeleti felén túlnyomóan derült, napos időre számíthatnak, másutt növekvő felhőzet mellett több órára kisüt a nap is. Az ország délnyugati felén zápor, zivatar is előfordulhat, a Dunántúlon a délkeleti, másutt a keleti, északkeleti szél időnként meg is élénkül majd. Pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, még Magyarországon is. Lenti 17 fokos jelenleg, Zalaegerszeg szintén 17 fokos, Nagykanizsa 18, Szentgotthárd 17, Szombathely szintén 17, Budapesten pedig 18 fokot mérnek jelen pillanatban. És egyébként ugye annak ellenére, hogy itt nálunk Lendván még a délutáni órákban valamennyi csapadékot jósolnak, illetve hát ugye délelőtt is, azért fontos megemlíteni, hogy a tartósan napos tájakon azért érdemes továbbra is gondoskodni bőrünk egészségéről, és ugye pontosan ezeken a részeken az UV-sugárzás 11 és 16 óra között ugye erős lesz, úgyhogy érdemes akkor vigyázni a saját bőrünkre, és egyébként pótolni a szervezetünkben a megfelelő mennyiségű folyadékot is. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, azzal viszont számolniuk kell a hazai utasoknak, hogy akik Lendva belvárosába szeretnének autózni, akkor az utak le vannak zárva, ugye pontosan a Bográcsfest miatt, úgyhogy érdemes óvatosan közlekedni, és akkor betartani a szabályokat, illetve helyszínen kint vannak a tűzoltók is az ő utasításaik alapján. Közlekedjenek akkor autóval itt a belvárosban. De egyébként ezen kívül távolabbra jelentettek egy balesetről, teljesen pontosan baleset miatt akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé, illetve szintén a Dolenszkói autópályán a Bics és Ivancsnagorica csomópontok között egy megrongálódott sáv elválasztó kerítés miatt akadozik a forgalom a főváros irányába szintén, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően. Egyelőre, ami a rendőrséget illeti, úgy tűnik, hogy bárhol lehet találkozni radarral, úgyhogy vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Lionel Richie-től szólt a Just For You című dal, mi pedig egy picit áttérünk a sportvilágába, ugyanis Szoboszlai Dominik a harmadik helyre került a világ legjobb támadó középpályásainak listáján az ESPN-nél, írja a Refresher. A magyar sztárfocista már tavaly is helyet kapott a top 10-ben, akkor a hetedik helyen végzett a Mr. Relentless becenévvel, idén azonban már a legjobb háromba sorolták be teljesítménye miatt. Szoboszlai csak Bruno Fernandes és Jude Bellingham előzik meg. A Liverpool 25 éves játékosát a csapat legfényesebb pontjaként jellemezték, de azt is leírták, hogy Szoboszlai a középpálya bármely pontján megállja a helyét. Kiemelték, hogy Kylian Mbappé és Harry Kane mellett ő szerezte a legtöbb gólt a 16-oson kívülről, és azt is, hogy Steven Gerrard óta az első középpályás volt a poolból, aki 10-10 gólt és gólpassz felett zárt. Találatig és 12 asszisztig jutott, vagyis 13 találatig és 12 asszisztig jutott teljesen pontosan. Miután aláírta új 5 éves szerződését az Anfield-en, Szoboszlai tekintélye csak növekedni fog. A 25 éves játékos a Liverpool új csapatkapitány helyettesi posztjának esélyese Andy Robertsonhez való távozása után, írja az ESPN. Na, meglátjuk, hogy ebből mi lesz végsőképp, de egy biztos, hogy a magyar büszkék lehetnek Szoboszlai Dominikra, mert most már a hetedik helyről feltornázta magát a harmadik helyre a legjobb támadók közül, ugye ezen a listán, és egyrészt ez gratulációt is érdemel. Na de akkor a sportot magunk mögött hagyva, folytatjuk tovább zenékkel, érkezik Damien Ferenc és a Mikor elindul a vonat című dala.

Smorena Mora Jadransko, ez volt Vlado Kreslin dala, és egyébként odakint kezd kitisztulni az égbolt, legalábbis ami ezt a sűrű felhőtakarót illeti, amit ugye már említettünk nem sokkal ezelőtt. Ezzel kapcsolatban hát reméljük, hogy majd ugye, ami az időjárást illeti, nem lesz eső, illetve ki fog tisztulni az égbolt, és akkor egy egész kellemes délelőtt és egyben délután elé nézhetünk, és nem fog senkit megakadályozni abban, hogy kilátogasson a mai programra ide Lendvára, vagy esetleg valamilyen más otthoni teendőben. Na, nálunk pedig jobbnál jobb zenék azért még lesznek, pontban félkor, pedig akkor reggeli terápiáróval várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A mai reggel folyamán egy témáról hallhatnak, benne pedig arról, hogy a Vinárium Fesztivál nyitó eseménye a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a Koncert a Csillagok Alatt című műsor volt. Bodka Ágnes összeállításából következik részlet.
2: Felléptek Pián Novák szoprán, Katya Ferenc fuvola, mindketten Danica Bása zongora kíséretével, és Brina Gerebic balettáncos növendék. A koncertet nagy érdeklődés kísérte. Brina Gerebic a Magyar Táncművészeti Egyetem növendéke, akinek a mentora Pataki Tóth Eszter. A Giselle Balettből adott elő egy táncot. Katya Ferenc, aki idén diplomázott Bécsben, a mesterszakon különböző zeneszerzők műveiből adott válogatást. Hasonlóképpen Pián Novák szoprán énekes, aki a szlovén szerzők művei mellé Kodály Zoltán a Csitári hegyek alatt című dalát is beválogatta.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Bodka Ágnes összeállítását hallhatták. Köszönjük!

senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan.

Otthon lenni valahol, ez volt az aranyakkord dala, és egyébként valamennyire illeszkedik is a következő, hát kis információnkhoz. Ebben Márk és felesége ugyanis egy csütörtök esti Instagram videóban osztotta meg a hírt a nyilvánossággal, hogy babát várnak. A videóban a pár tengeri búvárkodás közben látható, amelyben közösen egy cumit tartanak fel. Innen már azért elég egyértelmű, hogy mi a videó üzenete. De a poszt szövege például, hogy plusz egy ember és egy piros szívecske a mellé, az is ráerősít arra, hogy senkiben sem maradjanak kétségek, ugyebár. Na hát minden is csak gratulálni tudunk a párnak, na meg jó babavárást kívánni, amit pedig még tudunk, az a jobbnál jobb zenék pörgetése, és pontosan ezért érkezik a folytatásban Vastag Tamástól a Ne hagyj reményt című dal.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona. Bográcsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A Vinárium Fesztivál keretében ma kerül megrendezésre Lendván a Bogrács Fest hagyományos kulináris rendezvény, amelyen valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd majd meg a legjobb bogrács címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza is. A verseny hivatalos megnyitója 12 órakor lesz, a szervezők pedig mintegy 12 ezer látogatóra számítanak. Lendva a Bogrács világfővárosaként ismert. Magyar Péter újra országjárásra indul, és most először nyilvános a teljes állomáslista. A tervek szerint a következő településeket fogja végigjárni a kormányfő: Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyháza, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár és végül Budapest. Azt egyelőre nem tudni, hogy egy nap hány helyszínre látogat el, és a pontos menetrend sem ismert még. Magyar Péter utoljára a választások előtt február 16-ától 56 napon át járta az országot. Péntek délután megszakadt a kapcsolat egy Csehországból a horvátországi Zadar felé tartó ultrakönnyű repülőgéppel. A gépet késő este találták meg a Velebit déli részén, a Paklenica Nemzeti Park területén, a Struge turistaház közelében. A közszolgálati HRT értesülése szerint a helyszínen két ember holttestére bukkantak. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg, bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, mondta 14. Leó pápa, a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. 14. Leó a vatikáni Kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Orosz dróntámadás ért péntek délután egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A helyi hatóságok szerint legalább 6 ember meghalt, több mint 100-an megsérültek, közülük 21-en életveszélyes állapotban vannak, írja a Bild. Sport. Az A csoportos szlovén női röplabda válogatott augusztus 22-én szombaton 15 órától Németország ellen lép pályára a női röplabda Európa-bajnokságon. Augusztus 23-án Törökország, majd később a további csoporttársak következnek. Az A csoport mérkőzéseit a törökországi Isztambulban rendezik. A szlovének ellenfelei a házigazda Törökország mellett Németország, Lengyelország, Lettország és Magyarország. A kontinens torna győztese közvetlen kvótát szerez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
2: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég, néhány órás napsütésre inkább csak az Adria mentén lehet majd számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között váltakozik, az Adria mentén 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.

Can't Stop the Feeling, ez volt Justin Timberlake dala, mi pedig ugye nem tehetjük meg, hogy nem lapozzuk fel az évforduló naptárat, ugyanis a mai is, vagyis hát a mai naphoz is rengeteg érdekesség kötődik. Egyébként augusztus 22-e az év 234. napja, és 1976-ban, pont hogy ezen a napon hunyt el Ferenc Rozs, szlovén író, 2021-ben pedig Janez Hvale, szlovén zenész, zeneszerző és szövegíró is. Aztán 162 éve a Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét. 131 éve annak, hogy megszületett Almási László Ede, autóversenyző, pilóta, Afrika kutató, felfedező, az angol beteg. 97 éve megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, és 541 éve Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. 177 éve a történelem első sikeres légitámadásában pilóta nélküli ballonokkal támadták az olaszországi Velencét. 164 éve pedig megszületett Claude Debussy, francia impressionista zeneszerző, zongoraművész és karmester. Egyébként pedig 125 éve annak is, hogy megalapították a Cadillac Motor Company-t. És ha áttérünk a zenei évfordulókra, akkor fontos elmondani azt is, hogy ma ünnepli születésnapját Dua Lipa, aki 1995. augusztus 22-én született. Ő egy angol énekesnő és dalszerző. A 2017-ben megjelent Self-Titled, azaz önmagáról elnevezett debütáló albumán pedig 7 dal jelent meg, köztük a top 10-be kerülő Be The One és a slágerlistákon első helyet bezsebelő New Rules. Lipa második albuma a Future Nostalgia 2020-ban jelent meg, és az első nagy lemezévé vált, ami az Egyesült Királyságban az első helyre tornázta magát a listákon, illetve ugye ezzel az albummal nyerte meg a Brit Award for British Album of the Year díjat is, vagyis az év brit albuma díjat teljesen pontosan, valamint a legjobb pop-vokál albumért járó Grammy-t is hazavihette. Pályafutása során számos elismerésben részesült, köztük 7 Brit Awardot és 3 Grammy díjat tudhat magáénak, és mai napig is aktívan zenél, és még mennyit is fog zenélni. Többek között nálunk is érkezik az a bizonyos első helyre tornázott dal, a New Rules.

Nyúrulsz, mi pedig vissza is térünk az évfordulókhoz, ugyanis 118 éve a mai napon született Henri Cartier-Bresson, francia fotográfus, aztán 112 éve megszületett Baróti Géza újságíró is, a Szabó család egyik írója. 111 éve Kanadában megszületett James Hillier, az elektron mikroszkóp feltalálója. És egyébként 106 éve megszületett Ray Bradbury is, amerikai író-költő, akinek művei nagy hatást gyakoroltak a sci-fi műfajra. Többek között neki köszönhetjük a Fahrenheit 451 című művet. Aztán 106 éve megnyitották az első salzburgi ünnepi játékokat, ami a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiválja. 1931. augusztus 22-én pedig Bethlen lemondása után gróf Károlyi Gyulát nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé. 93 éve megszületett Silva Cossina, horvátor, olasz modell és filmszínésznő. Aztán 80 éve háborús főbűnösként kivégezték Stójai Döme tábornokot, aki a németek által megszállt Magyarország miniszterelnöke volt. És 30 éve annak is, hogy a floridai Orlando Hard Rock Caféja $17,000 fizetett Jimi Hendrix egy kézzel írt dal változatáért. És ha már egyszer áttértünk ilyen szépen a zenei témákra Jimi Hendrix-szel, akkor 1967. augusztus 22-én született Layne Staley, amerikai zenész, az Alice in Chains énekese, illetve frontembere. Staley egyben tagja volt a Mad Season és a Class of 99 szupergrúpoknak is. Ezek ugye olyan zenekarok, amikben kivételesen olyan előadók zenélnek, akik már nagy hírnévre tettek szert. 2002. április 5-én sajnos az énekest holtan találták otthonában, halálát pedig heroin és kokain keveréke okozta. Nálunk pedig, ha már egyszer ma ünnepelte volna születésnapját, akkor szólni fog egy Alice in Chains dal, ez pedig nem más, mint a Nutshell.

0: MMR. A zene összeköt. Időjárás.
1: Augusztus 22-e van, szombati nap a mai, 7:30 a pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, benne pedig a legfrissebb időjárás jelentést hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma az ország belsejében ugye többnyire felhős lesz az ég, a tenger melléken kisüt a nap. Időnként szorványos csapadék várható, délnyugaton pedig zivatarok is kialakulhatnak. Keleti szél fúj majd, délután a tenger melléken gyenge bóra támad majd fel, amely estére kissé meg is erősödik majd. A nappali csúcsfőmérséklet 21 és 24 Celsius fok között alakul, a tenger melléken azonban elérheti a 28 fokot is. Holnap részben felszakadozik a felhőzet, Szlovénia északi részén felhősebb marad az idő, és délután elszórtan záporok is előfordulhatnak. Keleti szél lesz a jellemző, a tenger melléken pedig gyenge bóra fúj majd. A reggeli minimum hőmérséklet 12 és 16 fok között, a tenger melléken akár 18-22 fok körül, a nappali maximum pedig akkor 22 és 26 fok között, tenger melléken akár 30 fokig várható. A jövő hetet napos idővel kezdhetjük, országszerte nagyrészt a derült égbolt lesz jellemző, és maradandó lesz a keleti szél. Kedden pedig részben napos időre lehet számítani, délután helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva 18 fokos, Muraszombat szintén, és Maribor is 18 fokos jelen pillanatban. Celje 17, Ljubljana 18, Nova Mesto is 18 fokos, Koper 21, Kratarican pedig 7 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma döntően derült, napos időre számíthatnak, de a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felén megerősödik, a csúcs hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap hajnalban általában derült lesz az ég, ugyanakkor a Dunántúlon lehetnek átmenetileg, vagy akár tartósabban felhős tájak is, illetve akkor napközben napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű egyébként. Hétfőn derült, napos időre számíthatnak, csak kevés gomoly felhő lehet, csapadék sem valószínű, egyébként pedig az északi és szél helyenként megélénkül. Végül pedig kedd, az ország északkeleti felén túlnyomóan derült, napos időre számíthatnak, másút növekvő felhőzet mellett több órára kisüt a nap, illetve Magyarország délnyugati felén zápor, zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon a délkeleti, másút a keleti, északkeleti szél időnként meg is élénkül majd. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 18 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsa is 18 fokos jelenleg, és Szentgotthárdon pedig akkor 17 fokot mérnek. Egyébként Szombathely 18 fokos, Budapesten pedig 19 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. És mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi újdonság történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, de továbbra is figyelmeztetjük azokat, akik a mai napon kilátogatnak a Bográcsfesztre, hogy az utakat a központban, vagyis a városközpontban lezárták, azon a részlegen, ahol ki van alakítva ugye a bográcsfőzés verseny. Úgyhogy itt tűzoltók állnak kint, az ő utasításaik szerint közlekedjenek, illetve tartsák be a szabályokat, mindenütt legyenek türelemmel, hogyha errefelé vezetnek majd. Ezen kívül a Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé ugye a kora reggeli baleset miatt egy kisebb autósor alakult ki. Ha arra tartanak, akkor számoljanak egy kis késéssel és vezessenek türelmesen. Illetve ezen kívül még a tengermelléki autópályán Vörknika és Logatec között Koper felé a lassú sáv le van zárva egy meghibásodott jármű miatt. Ezen kívül nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, viszont több helyen vannak munkálatok, ajánlat fokozott figyelemmel közlekedni. Ami pedig akkor a rendőröket illeti, most már biztosan állíthatjuk, hogy ma egész Muravidéken végeznek sebességmérést, úgy vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat, legyenek türelmesek az utakon, és ugye ügyeljenek másokra is a forgalomban, nem egyedül vagyunk az utakon, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg ugye úti céljához. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk a nap folyamán.

2010-ben vették fel, 2011. július 4-én jelent meg hivatalosan, ez volt Adele-től a Set Fire to the Rain, a 21 albumról talán az egyik legismertebb dala. Egy igazán nyers muzsikáról van szó, legalábbis ami a hangzását illeti, de ugye, ahogy azt megszokhattuk a popzenéknél, a megjelenése után kapott hideget, meleget. Többek között nagyon sokszor hasonlították például Bruno Mars Grenade című dalához is, főleg a hasonló tempó, illetve ugye a hangmagasság miatt is. De például nagyon sok pozitív visszajelzést is kapott maga a dal. Nick Fried a Consequences of Sound-tól például a következő kép írta le Adele-nek Set Fire to the Rain-jét. Szerinte a művésznő egyik legerősebb és legnyíltabb dala volt, és a folytatásban a 21 album egyik legmérgesebb dalának is hívta egyben ezt a muzsikát, és úgy gondolta, hogy egyrészt a nyers hangzása ennek a dalnak tökéletes betekintést ad abba, hogy hogy is érezhette magát a művésznő, ugye Adele akkor, amikor megírta ezt a dalt. Egyébként egész szomorú a szövege is neki, ugye, hogyha utána nézünk, és ahogy azt megszokhattuk, a 21 album is általában a veszteséget írja le, ami a párkapcsolatokat illeti, és ez a dal tökéletesen átadja azt az érzést. Na minden esetre mi most Adele után folytatjuk a magyar alter szcénával. Érkezik a Margaret Island és az Egy lány sétál a domboldalon című daluk.

Ez volt a Dober Dani, és hát reméljük, hogy a mai esemény, ugye a Bográs Fesztit kint Lendván legalább annyira jó hangulatban fog telni, mint amilyen jó hangulatú volt ez a muzsika. Egyébként a Fő utcán lesz a versenyhelyszín, ami azt illeti, és ha ránézünk egy picit itt a programra, akkor 9 órakor nyitják meg egyébként a versenyhelyszínt, illetve akkor vehetik át a hozzávalókat a versenyzők, és kezdik el elkészíteni a versenyhelyszínt is egyrészt. Aztán 11 óra 45 perckor utcai zenekar és mazsorettek várják az érdeklődőket, teljesen pontosan az Odránci zenekar és mazsorett csoport fogja szórakoztatni mindazokat, akik már olyan korán kint lesznek. Déltől pedig akkor hivatalosan is megnyitják magát a versenyt a Lendvai Zeneiskola, és a zeneiskola fog zenélni, és a polgármester is köszöntőt mond. Aztán akkor 13 órakor a versenyhelyszíneket zsűrizik, 14 órától a Blue Planet együttes szórakoztatja a nagy közönséget, 16 órakor pedig adják le a bogrács mintákat, úgyhogy onnantól már csak azt lehet várni, hogy 19 órakor az eredményhirdetés folyamán ki is lesz az, aki akkor elviszi azt a bizonyos első helyezést, ami a legjobb bográcsot illeti. És hát van egy olyan mondás, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ugyebár a Beatrice ikonikus dalából. És hát mondhatni, hogy talán a mai versenyzőket is ez a dal, mondhatni, inspirálhatná, ugyanis jó sokat fognak dolgozni, vannak olyanok is, akik már a korai hajnali órákban kint vannak és készülődnek, na meg ugye a szervezőknek is jó sok munkájuk van ebben az eseményben, úgyhogy tehetik, ma látogassanak ki erre a bográsfesztre itt Lendván, nálunk pedig akkor szóljon a 8 óra munka, 8 óra pihenés a Beatrice-től, pontban 8 órakor, pedig akkor Oleti Zsuzsa várja önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

Nagyrácsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bográcsmester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Vinárium Fesztivál keretében ma kerül megrendezésre Lendván a Bogrács Fest hagyományos kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd majd meg a legjobb bográs címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza is. A verseny hivatalos megnyitója 12 órakor lesz, a szervezők pedig mintegy 12 ezer látogatóra számítanak. Lendva egyébként a Bogrács világfővárosaként ismert. Ma megnyitja kapuit a 64. Agra nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Gornyaradgonán. A vásár hivatalos megnyitója 10 órakor lesz a vásárigazgatóság előtti rendezvényterületen. Az idei eseményen a modern mezőgazdasági és erdészeti gépek, az állattenyésztési technológiák, a helyi élelmiszerek, valamint a fenntartható gazdálkodás és a zöld újítások állnak a középpontban. A 64. Agrán 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen. Az idei vásár partnerországa Algéria. Autóbusz és személyautó ütközött péntekről szombatra virradó éjszaka Debrecen és Ebes között. A buszon összesen 68 ember utazott, közülük 10 könnyebben megsérültek, az autósofőrje azonban a helyszínen életét vesztette. Soha nem volt példa arra, hogy ne lehessen nyáron síelni valamelyik magas hegységi gleccseren Európában, de az idei rendkívüli hőség miatt ez is bekövetkezett. Sorra zártak be az elmúlt hetekben a gleccser síterepek, végül az utolsóként nyitva tartó sípálya, az olasz Passo dello Stelvio is bedobta a törölközőt. Az üzemeltető közleménye szerint az elmúlt hetek rendkívül meleg időjárása, a gleccser állapotának romlása, valamint a rendszeressé vált heves nyári viharokra hivatkozott, remélve, hogy hűvösebb időszak és friss hó esetén újra nyithatnak majd. Néhány évtizeddel ezelőtt még több mint 20 helyen lehetett a nyári hónapokban is síelni az Alpokban. A klímaváltozás és a gleccserek gyors fogyása miatt ez már sajnos lehetetlenné vált. A profi sízők kénytelenek a déli féltekére utazni, ha egész nyáron edzésben akarnak maradni. Sport. A 2026-os Vuelta a España hivatalosan ma, augusztus 22-én veszi kezdetét egy monakói egyéni időfutammal. A szezon utolsó háromhetes körversenye 21 szakaszból áll, érinti Franciaországot és Andorrát is, majd szeptember 13-án Granada városában zárul. Tadej Pogácsár 2019 után most áll rajthoz másodszor a Vueltán. A szlovén klasszis pályafutása első spanyol körverseny győzelméért küzd, amellyel a 20. századi legendák nyomdokába lépve teljesíteni a három különböző háromhetes Grand Tour, a Tour de France, a Giro d'Italia és a Vuelta mindegyikén az összetett elsőséget. Pogácsár 2019-ben mindössze 20 évesen indult először a spanyol megmérettetésen, ahol három szakasz nyerés mellett a harmadik helyen zárt az összetettben. Pogi friss 5. Tour de France győzelmével érkezik a spanyol utakra, mint a mezőny legfőbb esélyese. A résztvevőkre összesen mintegy 3275 kilométer és több mint 58.000 méternyi szintkülönbség vár. A programban hegyi szakaszok, középhegyi etapok és két egyéni időfutam szerepel. Az idei versenyen egyébként 7 szlovén áll rajthoz, az edzés balesete ellenére Primož Roglič is ott lesz a mezőnyben.
2: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre, inkább csak az Adriamentén lehet majd számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet általában 21 és 24 fok között alakul, az Adriamentén 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Az I Want to Break Free után még érkezik a Férfi, Megy a nő, Marad című dal a Bikinitől, aztán meghallgatjuk együtt a hét zeneszámát is.

Maradj még, ez volt Heinzbik a Gábor dala, vagy a hét zene száma, és hát reméljük, hogy kellőképp kiélvezték, azért, mert ma utoljára szólt ez a dal, mint a hét zene száma. A következő órában ugyanis megint ugye önöké lesz a választás, és eldönthetik, hogy melyik legyen az a következő hét új hét zene száma teljesen pontosan. Úgyhogy reméljük, hogy már mindenki várja a mai szavazást, legalább annyira, mint mi. És így a hét zene száma után folytatjuk is most nem a vidéki sanzonnal, hanem a piaci sanzonnal. A Szedertől fog szólni a dal.

A Kelemen kabátban úton van, mi pedig egy kicsit témázgatunk, ugyanis 6 év után visszaköltözik az Egyesült Királyságba Harry herceg és felesége Meghan Markle, illetve 2 gyerekük, Archie és Lilibet, írja több brit lap is. A BBC cikke szerint Károly királyt vasárnap tájékoztatták a lépésről. Jelenleg nincs terv arra, hogy Harry herceg vagy Meghan újra aktív királyi szerepet töltsön be. A Sussex házas pár 2020 elején hagyta el az Egyesült Királyságot egyébként, és vonult vissza a királyi kötelességektől, majd ugyanazon év márciusában Kaliforniába telepedett le. A családi kapcsolatok azóta feszültek voltak, és a júliusi látogatás az uralkodó párnál kulcsfontosságú fordulópontot jelentett a viszonyukban. A király több mint 4 év után először látta személyesen unokáit. Harry herceg és Meghan ugyanis 2022 óta nem jártak együtt az Egyesült Királyságban, amikor II. Erzsébet királynő temetésén vettek részt. A visszaköltözésről azonban senkit sem értesítettek egyelőre, így nem csak a közvéleményt érte meglepetésként, hanem a királyi családot is. A gyerekek is szeptembertől már egy brit iskolába fognak járni. Júliusi látogatása során a herceg népszerűsítette a sérült katonák számára rendezett Invictus Games versenysorozatot, amelyet jövőre Birminghamben rendeznek meg. David Wiseman, az Invictus Games program és stratégiai igazgatója a BBC-nek nyilatkozva kiváló hírnek nevezte, hogy Harry herceg időben visszatér az Egyesült Királyságba a jövő évi birminghami rendezvényre. Nagyon örülök, hogy újra itt lesz az országban. A költözés bárkinek stressz jelent, ezért remélem, hogy minden jól alakul, és a gyerekek is jól beilleszkednek az iskolába, tette hozzá. Egyébként a Refresher cikkében ezen kívül nagyon sok más érdekességet nem tudhatunk meg, de egy biztos, hogy ugye, ahogy már azt a cikkben is említették, hát hideg zuhanyként érte, nem csak a nagy közönséget, hanem egyrészt a királyi családot is, ez mint a derültékből villámcsapás, ugye úgy jött ez a döntés. Na de minden esetre meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye, hogyan illeszkednek vissza be az angol környezetbe, és folytatjuk tovább egy olyan előadóval, akit ma már elejtve említettünk, sőt egy olyan dallal, ami megjelenése után nem sokkal a csapból is folyt konkrétan, és lehet, hogy valaki még mai napig egy kicsit keserű szájízzel hallgatja, mert voltak olyanok, akik már megharagudtak arra, hogy mennyit pörgették ezt a muzsikát azután, hogy megjelent. És ez nem más, mint a The Lazy Song Bruno Mars-tól.

Légzés, Rúzsa Magdolnától szólt a dal, és hát vissza is térünk egy picit a Bográcsfesthez, ugyanis augusztus hónapjában Lendva azért mondhatni, hogy életre kell. Ugye ilyenkor vannak az etnoestek, a lendvai borokestje, megkezdődött a Vinárium Fesztivál is, ugye, és akkor ezek a különféle programok, amik várják az érdeklődőket, és többek között ugye jövő hétvégén, ha minden igaz, vagy kettő hétvége múlva, jövő hétvégén lesz a lendvai szüret, a 47. teljesen pontosan, de a mai Bográcsfeszttel kapcsolatban, ha minden igaz, akkor van egy kis újdonság, ez pedig nem más, mint a csokiszökőkút és kézműves foglalkozás a Városháza előtt, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne kilátogatni gyerkőcökkel, akkor ezt tudjuk ajánlani figyelmükbe. Egyelőre úgy néz ki, hogy olyan 19 óra után, nem, 15 órától lesz ez a csokiszökőkút megnyitva, úgyhogy oda érdemes ellátogatni, tehát a Városháza elé, és egy kicsit akkor belemajszolni abba a csokoládéba. Na de egyébként Édes utca is van, és különféle gyermekprogramokkal is várják a legkisebbeket, illetve ugye a családokat. Teljesen pontosan a Rózsavárosi Parkban, 16 órától pedig akkor Knedl gyermekeknek szóló szakács előadás is lesz, úgyhogy ha esetleg gyerkőccel mennek ki, akkor ide is el lehet látogatni, akár a picurok valamit tanulhatnak is. De többek között lesz selfie sorok is, és bogrács üzletecske a fő utcán, úgyhogy ezeket az újdonságokat mind-mind érdemes lecsekkolni a mai nap folyamán, hogyha ugye kilátogatnak a Bográcsfesztre. Na meg, amit még nem említettünk, a Lendvai Vinárium kilátó torony is látogatható, ingyenes autóbuszos körutazás a Városközpont és a Lendva Vinárium kilátó torony között lesz, ugye 11 órától, illetve arcfestés, ugrálóvárak, a szokásos gyermekprogramok is várják mindazokat, akiket érdekel és akik kilátogatnak. Mi még azért a nap folyamán fogunk szólni a Bográcsfesztről, ahogy említettük, Lendvának talán egyik legikonikusabb programja, már jól ismerjük, és minden egyes évben valami újdonsággal is előrukkolnak, ha tehetik. De egyelőre most szóljon a dal, Csorba Attila Gino-tól fog szólni a De szeretnék.

Gáspár Lacitól szólt a Végtelen tenger című muzsika. Esetleg ismerik azt a szót, hogy korumpál? Noha nem, akkor elmondjuk, hogy mit is jelent. Egyébként egy latin szóról van szó, jelentése pedig megveszteget, vagy anyagi előnyökkel befolyásol valakit, illetve erkölcsileg megront, elzülleszt, és a gizdaszavak oldal, mintha csak a mai napra várt volna, hogy ezt a szót közzé tegye, ugyanis tökéletesen illik is a mai programunkhoz itt Lendben. Reméljük, hogy a Bográsfeszten egyik versenyző sem fogja megvesztegetni, vagy megkorumpálni a zsűrit, ugyebár. Úgyhogy ezzel a kis érdekességgel érkeztünk így most 8:45 tájéken, vagyis hát már vagyunk 8:45 után, egy perccel, lassan már kettővel is lesz ez. De azért most egy kicsivel okosabbak lettünk, már legalább tudjuk, hogy mit jelent a korumpál szó, és várjuk, hogy mi lesz majd augusztus hónap leggizdább szava, ugyebár, hogyha esetleg valakit érdekel, akkor az Instagram oldalukon bőven van még ilyen érdekes szó, amiről lehet, hogy még önök sem hallottak. Na de, minden esetre folytatjuk továbbra is zenével, érkezik Madonna és a Miles Away.

A Mázóé után természetesen még jobbnál jobb zenékkel zárjuk ezt az órát, ahogy azt megszokhatták tőlünk. Pontban 9-kor friss hírek várják Önöket Oleti Zsuzsától, utána pedig megkezdődik a mai 7 zeneszáma megválasztása, úgyhogy számítunk majd figyelmükre a következő órában.

tudományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Binárium Fesztivál keretében ma kerül megrendezésre Lendván a hagyományos Bogrács Fest kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyzőcsapat küzd majd meg a legjobb bogrács címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza. A verseny hivatalos megnyitója 12 órakor lesz, a szervezők pedig mintegy 12 ezer látogatóra számítanak. Lendva egyébként a Bogrács világfővárosaként ismert. Ma nyitja meg kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Gornyaradgonán. A vásár hivatalos megnyitója 10 órakor lesz a vásárigazgatóság előtti rendezvényterületen. Az idei eseményen a modern mezőgazdasági és erdészeti gépek, az állattenyésztési technológiák, a helyi élelmiszerek, valamint a fenntartható gazdálkodás és a zöld újítások állnak a középpontban. A 64. Agrán 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be, mintegy 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen. A vásár partnerországa idén Algéria. Az augusztus 20-ai ünnepi forgatag kellős közepén hozta nyilvánosságra a budapesti ukrán nagykövetség azt a hivatalos elnöki levelet, amelyben Volodymyr Zelenszkij közvetlenül fordult Magyar Péterhez. A levél legfajsúlyosabb pontja a közvetlen személyes találkozóra tett indítvány, miszerint az ukrán elnök a legközelebbi megfelelő időpontra hivatalosan is meghívja Kijevbe a magyar miniszterelnököt. A diplomáciai protokollért és a külkapcsolatokért felelős kormányzati stáb a következő napokban alakítja majd ki a hivatalos választ. Az isztriai félszigetet, különösen a nyugati partvidéket, Umág, Porecs, Rovinj térségét súlyos felhőszakadások és heves viharok érték el pénteken, amelyek hirtelen áradásokat és jelentős fennakadásokat okoztak a térségben. Utak kerültek víz alá, amely átmeneti közlekedési nehézségeket okozott. Nemzetközi elfogató parancsot adott ki Törökország Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és egy másik izraeli állampolgár ellen a gázai flotilla aktivistái elleni nemzetközi vizeken történt támadással kapcsolatban. A török igazságügyi minisztérium szerint a két izraeli állampolgár ellen többek között népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények miatt folyik eljárás. Sport. A Los Angeles Lakers csapata péntek délelőtt a Ljubljanai Stožice arénában edzett, amely után a játékosok aláírásokkal kedveskedtek az összegyűlt szurkolóknak. Emellett meglátogatták a Ljubljanai várat és egyet hajóztak a Ljubljanica folyón. A rendhagyó szlovéniai edzőtábort Luka Doncic szervezte, aki hazájában látja vendégül csapattársait. Egyébként tavaly 200 ezer amerikai vendég látogatott Szlovéniába, ami 11%-kal több, mint az előző évben, és ez a kivételes növekedés idén is folytatódik.
1: Időjárás.
2: Többnyire felhős lesz ma az ég, több-kevesebb napsütésre inkább csak az Adria mentén lehet majd számítani. Elszórtan egy-egy futózápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet általában 21 és 24 fok között változik. Az Adria mentén 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
0: Yeah.
3: ilyen.
4: Húzzaj köze hozzám, már minden rendben, maradjon.
3: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió.

0: A hét zeneszáma.
1: És már meg is kezdődött a várva várt szavazás, ugyebár ma is három javaslatunk van, amiből majd lehet válogatni. Ezeket ma közösen meghallgatjuk, és majd utána akkor fogadjuk telefonhívásaikat, illetve ugye szavazataikat, hogy melyik is legyen akkor végsőkép a jövő hét új hét zeneszáma. No, és akkor kezdjük is azonnal a zenék hallgatásával. Elsőként érkezik a Honey Beast és Daniel Fick közös dala, a Bárcsak lennék.

És akkor a Honey Beast után érkezik a második dal, amelyik a mai szavazáson versenybe száll, ez pedig nem más, mint Help Chris-től és Miss B-től, a Bárányfelhők.

És akkor most érkezik a mai szavazás utolsó választható dala, ez pedig akkor nem más, mint a jól ismert Kuplung zenekartól a Nyomod a gázt.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Na most már hallottuk, hogy melyik a három választható dal a mai szavazáson, és akkor most mondhatni, hogy meg is nyitjuk a szavazást. A következő percekben kettő telefonszámon leszünk elérhetőek. Ezek az 575-1718 és az 575-1719-es telefonszámok. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386-2-es, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719-es. És már van is telefonálunk. Halló, szép jó reggelt kívánok! Halló, halljuk egymást?

0: Halló!
1: Halló!
0: Üdvözlet!
1: Üdvözlöm, kedves Tamara, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. A második dalra szeretnék szavazni, nagyon kedves dal.
0: Tehát akkor a másodikra egy szavazat, rendben, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: A stúdióba is a hallgatóknak.
0: Viszont kívánjuk, kellemes napot, kellemes, és van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot, jó reggelt. Haló, halljuk egymást? Úgy tűnik, hogy nem halljuk egymást a hallgatóval, vagy legalábbis késik a telefonhívás, nem tudjuk pontosan. De egyébként van már másik telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
0: Üdvözlöm.
2: Valéria vagyok Zalaegerszegről.
0: Melyik dalra tetszik szavazni?
2: A harmadikra, ketten a gyermekemnek.
0: Tehát akkor kettő szavazat a nyomod a gázra, rendben. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
2: Minden jót kívánok, köszönöm.
0: És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot, jó reggelt. Haló.
3: Haló.
0: Üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm, kedves Tamara, én Edith vagyok Söjtörről.
0: Melyik dalra szeretne szavazni?
3: Szavaznék.
0: A másodikra? Haló, másodikra volt a szavazat? Úgy tűnik, hogy a kedves hallgató nem hall, vagy megszakadt a vonal. Halljuk még egymást?
3: De hallom.
0: Halljuk még, nagyon-nagyon jó, akkor a második dal volt, ugye? Elnézést, esetleg kicsit le tudná hajtani a rádiót, vagy félre tudna lépni tőle, mert úgy tűnik, hogy lehet, hogy talán az zavarja a telefonhangot, mert mint a...
3: Na, most se hallik.
0: Most már halljuk egymást, tökéletesen.
3: Átmentem a kis szobába.
0: Szóval akkor melyik dal volt az?
3: A másodikra szavaznék.
0: Rendben.
3: És köszönöm a lehetőséget, minden jót, szép napot.
0: Mi pedig köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk. És már a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó reggelt.
4: Épp üdvözlet, kedves Tamara.
0: Üdvözlöm.
4: Én is szeretnék szavazni a másodikra.
0: Na, még egy harmadik szavazat a másodikra, rendben, fel is írtuk. Köszönjük,
4: köszönöm,
0: hogy telefonált.
4: Szépen, minden jót az viszonthallásra.
0: Kellemes napot kívánunk, és már van is telefonálunk. Haló, jó reggelt, jó
5: gyönyörű
0: napot.
5: Gyönyörű szép délelőttet kívánok, Tamara, mind a hármuknak, Jutka vagyok. Ketten szavaznánk a másodikra.
0: Rendben, még kettő szavazat a másodikra. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
5: Viszont kívánom önöknek is.
0: Viszhal, és már van egy következő telefonálunk. Haló, haló, szép reggelt, jó napot!
6: Szép üdvözlet, Tamara, a stúdióban, és én is a másodikra szavazok.
0: Ez már én akkor egy hatodik. Köszönjük, napot. Hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
6: Kellemes napot, én is kívánok.

0: És már van egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép reggelt.
1: Szervusz, Tamara, itt Gizil, akkor most szeretnék szavazni a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Jó, hát minden jót.
0: Kellemes napot.
1: Viszontlátásra.

És közben üzenetben is érkeztek szavazatok. Ibolya a második dalra szavazott, Máté és Krisztina pedig mindketten a harmadik dalra szavaztak. Úgyhogy ezeket a szavazatokat is felírtuk a közösbe.

0: És ha minden igaz, akkor van még telefonálunk. Halló, halló, szép reggelt!
1: Jó napot kívánok, Tamara, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
1: A második dalra szeretnék szavazni.
0: Tehát még egy szavazat a másodikra, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Én is köszönöm szépen, viszont kívánok önöknek is szép napot.

0: Kedves hallgatóink, hát lassacskán véget is ér akkor a hét zeneszáma választása, ugyanis úgy tűnik, hogy egyelőre több telefonálunk, illetve több szavazatunk nincs, és hát valószínűleg akkor nem is lesz már, de egy biztos, hogy sikeresen megválasztották a következő hét zeneszámát, ez pedig akkor doppergés, nem más lesz, mint a második dal, a Bárányfelhők, Help Chris és Miss B közös dala, összesen 9 szavazatot kapott ez, a második helyen akkor a Nyomodagázd van, a Kuplung zenekartól ez 4 szavazatot kapott, és a Bárcsak lennék a Honey Beast-től és Daniel Fitől sajnos egyet sem, de ez még nem azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz egyszer hét zeneszáma. Na, akkor most már ami biztos, hogy Help Chris és Miss B Bárányfelhők című dala lesz a következő hét muzsikája.
1: A hét zeneszáma.

Repeated, ez volt Ed Sheeran és Martin Garrix közös dala, ami egyébként idén májusban jelent meg, teljesen pontosan május 15-én, és a legújabb albumon szerepel, ami majd ugye meg fog jelenni, de egyelőre erről a dalról többet nem mondunk. Amit viszont el tudunk árulni, az az, hogy Martin Garrix, aki esetleg nem ismeri, az egyik legfiatalabb DJ, aki már ilyen korán, vagyis hát ilyen fiatalon nagy sikereket ért el a zenei világban. Teljesen pontosan már 20 évesen elkezdett zenélni, illetve koncertezni. Rajta kívül talán, akit legtöbbször említenek, mint fiatal DJ-ket, akik ugye gyorsan futottak be, azok Avicii, illetve még Sonny Moore, ugyebár azaz Skrillex, talán így valaki jobban ismeri, aki inkább a DJ világban mozog inkább otthonosan. No de, ennyi információ után, most mi folytatjuk a Repeated után a földtörténettel, méghozzá a Csík zenekartól fog szólni a dal.

Odakint a főutcán megnyitották a versenyhelyszínt, nálunk pedig még egy zene után érkezik a 10 órai hír, ugyebár legfrissebb hírek itthonról, külföldről, Olati Zsuzsától, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Vinárium Fesztivál keretében kerül ma megrendezésre Lendván a hagyományos Bogrács Fest kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd majd meg a legjobb Bogrács címért.

0: Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza is. A verseny hivatalos megnyitója 12 órakor lesz, a szervezők pedig mintegy 12 000 látogatóra számítanak. Ma nyitja meg kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Garnier-Hadgonán. A vásár hivatalos megnyitója 10 órakor lesz a vásárigazgatóság előtti rendezvényterületen. Az idei eseményen a modern mezőgazdasági és erdészeti gépek, az állattenyésztési technológiák, a helyi élelmiszerek, valamint a fenntartható gazdálkodás és a zöld újítások állnak a középpontban. A 64. Agrán 36 országból 1690 kiállító és társ kiállító mutatkozik be 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen. A vásár partnerországa Algéria. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát a magyarországi használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a Datahouse. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Legalább 2 ember meghalt ma hajnalban orosz csapások következtében Ukrajnában, 9 pedig eltűntként vannak nyilvántartva. A 2 haláleset 2 különböző helyszínen történt. Az egyiküket egy kijevi raktárnál találták meg, amelyet valószínűleg egy ballisztikus rakéta talált el. Másikuk egy Záporizsját ért dróncsapásban vesztette életét, írja a BBC. A Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebola járvány exponenciálisan növekszik. Már több mint 2500 halálesetet regisztráltak, ezeknek a felét az elmúlt 20 napban, közölte az ENSZ ebola ügyi vezető koordinátora. A járvány az ország északi és keleti térségeit sújtja, ahol gyenge az állami jelenlét, nagyrészt hiányzik az egészségügyi infrastruktúra, és fegyveres csoportok tucatjai járják a vidéket már évtizedek óta. Sport. A Los Angeles Lakers csapata péntek délelőtt a Ljubljanai Stožice arénában edzett, amely után a játékosok aláírásokkal kedveskedtek az összegyűlt szurkolóknak, emellett meglátogatták a Ljubljanai várat és egyet hajóztak a Ljubljanica folyón. A rendhagyó szlovéniai edzőtábort Luka Doncic szervezte, aki hazájában látja vendégül csapattársait. Egyébként tavaly 200.000 amerikai vendég látogatott Szlovéniába, ami 11%-kal több, mint az előző évben, és ez a kivételes növekedés idén is folytatódik.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre, inkább csak az Adria mentén lehet majd számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között változik, az Adria mentén 28 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Furcsa jelenet fogadta hollywoodi járókelőket, ugyanis egy férfi 3 napra beköltözött egy hollywoodi óriás plakátba, méghozzá a Netflix új filmje miatt. Egy férfi él egy berendezett óriás plakátban Hollywoodban, mintegy 9 méterrel a Sunset Boulevard fölött. A Netflix szokatlan kampánnyal reklámozza az Utolsó ház eredeti címén The Last House című új horror sci-fi filmjét, írja a Hollywood Reporter. A performer augusztus 6-a és 8-a között élt a Sunset Boulevard és a Selma Avenue kereszteződésénél felállított óriás plakát nappaliában. A járókelők pedig az átlátszó ablakokon keresztül figyelhették. Az egyik fotón pedig egy táblát tart a kezében, amelyen az áll, mi történik. Az óriás plakát egy indákkal benőtt házat formáz, ajtóval, eres csatornával és kéménnyel is. A nappali ablaka alatt a "Meddig tudsz életben maradni" felirat olvasható. A Netflix szerint a férfi augusztus 6-a és 8-a között maradott a plakátban. Miközben a lehető legnormálisabban próbálja folytatni az életét a zárt térben, egy táblán keresztül kommunikál majd az autósokkal és a járókelőkkel. Kísérteties párhuzamot teremtve a film központi helyzetével, írta a Netflix a Tudom oldalán. A kampány közvetlenül a film történetére utal. Az Utolsó ház egy 4-tagú családról szól ugyanis, akik megmagyarázhatatlan módon csapdába esnek saját otthonukban. Miközben fogynak a készleteik, egy ismeretlen fenyegetéssel is szembe kell nézniük. A főszereplő szülőket Greta Lee és Wagner Moura alakítják, gyerekeiket Riley Chang és Noah Alexander Sosnowski játsza. A filmet Louis Leterrier rendezte Matthew Robinson forgatókönyvéből, és augusztus 7-én került fel a Netflixre, úgyhogy akár már megtekinthetik önök is, hogyha van előfizetésük, ugye, Netflix előfizetés. Minden esetre bizarr élmény volt valószínűleg mindazoknak, akik csak sétáltak az utcán, és arra figyeltek fel, hogy valaki egy konkrét házban lakik Hollywood fölött, ugye egy óriás plakátban, azért meglepő lehet, és nagyon sok videó is elárasztotta a közösségi médiát, amiben ugye emberek hitetlenkedve nézik, hogy egyrészt hogyan került oda fel ez a személy, illetve hogy hol van valamilyen ajtó, amin keresztül tudnak kommunikálni, esetleg egy ablak. Hát ez nem volt, csak egy üveges rész, ahol ugye láthattuk, hogy minden napjait éli ez a férfi ebben az óriás plakátban. Egyébként a Refresher cikkében bebigyeztették a videót is, amint az egyik Instagram felhasználó tett közzé. Ezt nyugodtan le is csekkolhatják, hogyha önök is szeretnék megnézni, hogy hogy is nézett ki ez a bizonyos óriás plakát. Mi pedig folytatjuk tovább zenével. Érkezik az Ezt a verset Dániel Fi Gergőtől és az Utazóktól.

Fényező drónsóval, audiovizuális fényfestéssel és nagy, de az eddigieknél kisebb tűzi játékkal ünnepelte Magyarország az államalapítás ünnepét, ugye 2 napja. Augusztus 20-a alkalmából rengeteg ember özönlött be a fővárosba. A Dunapart környéke emberek 10000-eivel telt meg. A sok érdeklődő miatt egy darabon még a Batthyány téri metró megállónál sem álltak meg a szerelvények. Nem csoda, hogyha telt ház miatt sokan inkább kimaradtak a nagy ünneplésből. Az esti ünnepi műsort azonban egészében vissza lehet nézni, nem csak azoknak, akik direkt hagyták ki az eseményt, hanem esetleg olyanoknak is, akik bent ragadtak a metróba, vagy ugye kívül, Budapesten kívül tartózkodtak éppen abban az időszakban. Egyébként a Refresher cikkében a videó linkelve is van a miniszterelnök YouTube csatornájáról, illetve YouTube oldaláról. A videó 11 perc, 42 másodperctől kezdődik, de egyébként, hogyha ellátogatnak ugye a YouTube felületre, és ott rákeresnek, akkor Magyar Péter hivatalos YouTube csatornájára ünnepi műsor címen elérhető a 47,5 perces felvétel, és ahogy említettük, olyan 11 perc, 42 másodperctől kezdődik maga az eseményvetítés, ugye, addig csak egy ilyen várakozós kép van a videóban. Na de most már ezt is tudjuk, hogyha esetleg valaki akkor lemaradott volna erről a drónsóról, illetve erről az eseményről, tűzijátékról, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy nyugodtan nézzék vissza. YouTube-on a felvétel elérhető, és ugye ingyen. Mi pedig a Refresher cikke után folytatjuk zenékkel. Érkezik a Monday Morning Melanie Fiona-tól.

Amore, de nem veled, ez volt a Blaha Louisiana dala, mi pedig a folytatjuk is zenékkel, érkezik a Sokáig voltam távol a Happy Gangtől, mi viszont annyira sokáig nem leszünk távol, csak néhány dal erejéig.

Dr. Béres és Veréb Tomi szólt az imént, az ugye nem bántad meg, és hát amit önök biztosan nem fognak megbánni, az az, hogyha kilátogatnak a mai Bográcsfesztre, ugyanis most már egy ilyen ideje, nem csak az MMR-en szól a muzsika, hanem itt a stúdió alatt is már hallatszik a muzsika szó, ugyebár. De hogyha esetleg nem szeretnének kimozdulni így a mai nap folyamán otthonról, az otthon kellemes melegéből, mert ugye, ahogy említettük, a következő órákban azért van esély arra, hogy Lendvát eléri egy újabb zivatar, vagy egy kis csapadék legalábbis, lehet rá számítani. Szóval, hogyha nincs kedvük kilátogatni a Bográcsfesztre, és inkább maradnának otthon, akkor tudunk egyébként ajánlani egy jó filmet, amit meg lehet nézni így a délelőtti órákban, vagy akár délután. Ez pedig nem más, mint a Velázquez rejtély című film. 2025-ben jelent meg, egy francia dokumentumfilmről van szó, és 90 perces. Diego Velázquez a királyok és a hétköznapi emberek festője. A barokk művészet egyik legnagyobb mestere egyébként. Mégis felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy a Manet, Picasso vagy Dali által is csodált alkotó máig kevésbé él a köztudatban, mint sok kortársa. Stefan Sorlat dokumentumfilmje lenyűgöző utazásra hív Velázquez életén és művészetén keresztül, a Las Meninas és a Fonónők című remek művek titkait feltárva. Művészettörténének kortárs alkotók és szakértők segítségével vizsgálja a festő forradalmi látásmódját, valamint azt a maradandó hatást, amelyet a művészet történetére gyakorolt. A film a víz szimbolikáját vezérfonalként használva évszázadokon és kontinenseken átívelő, vizuálisan gazdag elmélkedés egy kivételes művész örökségéről. Egyébként, hogyha névről nem is ismerik, akkor az egyik, vagyis hát, hogyha egyiket nem, legtöbb munkáját valószínűleg igen, mert azért eléggé elhíresültek ezek a képek, amiket ugye Velázquez festett, csak nem beszélünk róla annyit, mint például, ahogy említették itt a cikkben is, Manetről, Picasso vagy akár Daliról. De hogyha valaki nem otthon szeretné megnézni, esetleg laptopon ezt a filmet, akkor van egy jó hírünk. Augusztus 20-ától ugyanis már elérhető a mozikban, azon a napon premierelt teljesen pontosan, ezt tudhatjuk meg a port.hu weboldaláról. És itt egyben akkor van egy kisebb, szomorkásabb hírünk is, csak Magyarországon nézhető mozikban ez a film. Sajnos itt nálunk Szlovéniában a Cineplex nem adta még le, és a napokban úgy tűnik, hogy nem is fogják leadni, de ez még a következő hónapokban változhat. Mi pedig zenélünk tovább. Érkezik Goran Karan és a Duga Nisan Biomlad.

Rám szakad az ég, ez volt Szűcs Judit dala, hát reméljük, hogy ránk nem fog szakadni az ég, de ami biztos, hogy a következő órában várjuk Önöket slágerkívánsággal, előtte még viszont Oleti Zsuzsát hallhatják friss hírekkel, pontban 11 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Vinárium Fesztivál keretében ma kerül megrendezésre Lendván a hagyományos Bogrács Fest kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyzőcsapat küzd meg a legjobb bogrács címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza. A verseny hivatalos megnyitója 12 órakor lesz, a szervezők pedig mintegy 12 000 látogatóra számítanak. Ma délelőtt megnyitotta kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Garnier Radgonán. Az idei eseményen a modern mezőgazdasági és erdészeti gépek, az állattenyésztési technológiák, a helyi élelmiszerek, valamint a fenntartható gazdálkodás és a zöld újítások állnak a középpontban.

0: A 64. Agrán 36 országból 1600 kiállító és társkiállító mutatkozik be 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen. A vásár partnerországa idén Algéria. A szlovén autóvásárlók körében jelentősen nőtt az elektromos autók iránti érdeklődés, amit a kibővült állami támogatások és a hazai töltőinfrastruktúra fejlődése is ösztönöz. A tisztán elektromos és alternatív meghajtású járművek piaci részaránya és a vásárlói kedv egyaránt határozott emelkedést mutat az országban. Az elektromos autók regisztrációja duplázódást vagy több 10%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A Valicon Autobrief számára végzett felmérése szerint a szlovénok 21,4%-a fontolóra venné az elektromos hajtásláncot autóvásárláskor a második negyed évben, ami 6,7%-ponttal több, mint az első negyed évben, és egyben a valaha volt legmagasabb érték. A válaszadók többsége 10.000 és 20.000 euró közötti összeget lenne hajlandó fizetni egy autóért. Dobogós helyre került Magyarország Európában, legalábbis ami a pénzromlás mértékét illeti. Jelenleg Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az infláció a kontinensen, csupán Svédország és Csehország előzi meg. A lista vezető Svédország 0,3%-os éves harmonizált fogyasztói árindexel. Őt követi Csehország 1,3%-kal, majd holt versenyben Dánia és Magyarország egyaránt 1,6%-kal. Az eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy 3 évvel ezelőtt Magyarországon volt a legmagasabb az infláció egész Európában. A rangsor másik végén Románia helyezkedik el, mint amely a legmagasabb 8,2%-os júliusi éves harmonizált fogyasztói árindexsel rendelkezik, míg Litvánia 5,4%, Ciprus és Bulgária egyaránt 4,4%-os értéket kapott. Sport. Péntek este a két bajnok összecsapásával megkezdődött a Premier League 2026-27-es szezonja. A címvédő Arsenal a másodosztály bajnokát, a Coventry Cityt fogadta az Emirates stadionban, és bizony rendesen kijött a két csapat közötti osztálykülönbség. Michael Arteta együttese 3-0-ra legyőzte Frank Lampard csapatát, amely ennél jóval több gólt is kaphatott volna.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre, inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 21 és 24 fok között váltakozik, az Adria mentén 28 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
3: Ilyen.
4: Ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kívánságműsor.
2: Kedves hallgatóink, 6 perccel vagyunk 11 óra után, ami pedig akkor nem jelenthet mást, mint hogy megkezdjük a kicsit kevesebb, mint egy órás slágerkívánságunkat, így még az utolsó délelőtti órában. 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, 575-17-18, 575-17-19, külföldről pedig akkor plusz 386-2, majd pedig valamelyik telefonszám közül az egyik az, amit be kell pötyögni a telefonba. És már érkezett is zenei kérésünk, Jessie-től fog szólni a Bármerre mész elsőként, ezt egyébként Valéria kérte tőlünk, közben pedig akkor bátran telefonáljanak.

0: És ha bármerre mész után, már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép jöreget, jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, szép üdvözlet, Szerzes Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, az a Sárga Lilium, Aracki László.
0: Rendben, szólni fog Aracki László dala, köszönjük
1: és
0: szépen a telefonát!
1: Szép üdvözletet küldenik Betinek és Erzsinek!
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, további kellemes napot kívánunk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
0: Viszhal. És van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép napot.
2: Üdvözlöm, kedves Tamara Jutka vagyok, és szeretném kérni Kacor Feritől az Én Hazám című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába, és hát aki engem szeret, minden szerető társnak szeretném sok szeretettel küldeni. Nagyon szép napot, és további jó erőt, egészséget kívánok önöknek a stúdióba, és köszönöm, hogy teljesítik kérésem.
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.

azt, hogy gyere vissza már. Meg kell értened, túl büszke voltam. Tedd meg az első lépést, ne gondolj semmi rosszat rólam.

0: Kator Feri dala után már folytatjuk is tovább telefonhívásokkal. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Kós János előadásában Jó volna hinni még a boldogságban című számot.
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, szólni fog a dal, és további kellemes napot kívánok.
1: Önöknek is a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még egy telefonálónk. Halló, halló, szép jó napot!
2: Jó napot kívánok, Tamara! Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
2: A Dolly Rolltól szeretném meghallgatni Jöjj szívem visszavár című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Én is köszönöm, viszont kívánom.

0: Jaj, szívem, visszavár, nekünk pedig már vannak is új telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Kedvét csókolom!
0: Üdvözlöm!
1: Szomjas Gyuri vagy az Alájászegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Szeretném a volt mennyasszonyom meghallgatni, a Republik együttestől utaznunk a vonat legutolsó kocsiján.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Szép napot kívánok!
0: És van még egy telefonálónk. Haló, haló!
2: Jó napot kívánok, Tamara!
0: Jó napot!
2: Teri vagyok, Máriújfaluból.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: A Tamás Gábortól szeretném kérni, Csak a szívünkben nem száll az idő.
0: Rendben, szólni fog a muzsika. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot
2: kívánok.
0: És nagyon
2: szépen köszönöm én is, és minden jót kívánok mindenkinek.
0: Viszont kívánjuk, kellemes napot.
2: Viszont hallásra.

0: Tamás Gábortól szólt, a csak a szívünkben nem száll az idő, és már vannak új telefonálóink. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Haló!
0: Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, kedves Tamara! Anna vagyok Pötrétéről. Zámbó Jimmy-től szeretnék meghallgatni Száj velem című dalt.
0: Rendben, szólni fog akkor Jimmy dala. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok mindenkinek. Viszonthallásra.
0: Viszhall. És már a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó napot kívánok.
2: Ismételten jó napot kívánok. Üdvözlöm, kedves.
0: Üdvözlöm.
2: Vagyok Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
2: Szolnoki Pétertől a gyermekeimhez.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
2: Én köszönöm, viszont minden jót.

0: No, még mielőtt folytatnánk ugye telefonhívásokkal, a mai Sláger kívánságban érdemes megemlíteni, hogy most 3:45-12-kor kezdődik egy térzenei és mazsorett fellépés műsor itt kint Lendván, ugye. A Odránci Fúvósok és Mazsorettek Egyesülete fog fellépni, úgyhogy érdemes kilátogatni a következő percekben akkor ide a Bogrács Fesztre. És akkor már a következő telefonálónkat is köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Halló, szia Tamara, Betty vagyok.
0: Hello.
1: Én szeretném kérni az ismerős arcoktól a Szívemben tudlak című dalt.
0: Rendben, és szólni fog a zene.
1: Üdvözlöm Márián nénit Lendván.
0: Rendben, szólni fog a zene. Köszönjük, hogy telefonált. Kellemes napot kívánunk. És van még egy telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Halló.
0: Üdvözlöm.
2: Nagyon is te jó napot mindenkinek, különösen Máriának. Szeretném kérni Csuka Mónikától a Nezde hegyen szól a furuja.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük, hogy telefonált. Kellemes napot kívánunk.
2: Önnek is viszont hallásra.

újfent újra kezdve, békülésem, öröm, új reményem, nezde. Koppány lelke bolyong kis tó patak partján, Somogyország búson ezer seb s év múltán. Ó német lovagok kupát, hogy megvívták, István Tole helyett ajándékba kapták. Itt Gizella óta mese, mise, mozi, erről szól a nóta, ki gyüt ment, ki honi. Magyarok tengere szoknyáján, mint lepke, akár Tirol lenne oly szép szenderegve. Dombok lágy karéján völgybe ereszkedve, Szittyák Golgotáján áldott csönd, ez lesz de.

0: És már van is egy újabb telefonálunk, a mai Sláger kívánságban az utolsó. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet Tamara önnek és a Tominak a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm a viszonthallásra.
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, szólni fog a Robi dala, mi pedig akkor ezzel egyben le is jelentjük a mai sláger kívánságot, na meg a délelőtti műsort, ami azt illeti egy kis különbséggel, változással. A mai déli krónikát még azért én fogom beolvasni, Cseresnyi Stünde műsorvezető, ugyanis, ahogy említettük, kint van a terepen, úgyhogy onnan fog jelentkezni a délutáni órákban. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga Király Tomislav, a híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, ő majd még délben érkezik, és vele együtt akkor majd én is búcsúzom. Gönc Tamara volt a műsorvezető. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönjük mindenkinek, aki szavazott az új hétzene számára, és aki dalt kért tőlünk. További kellemes délutánt, további kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozzunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Jövő összefoglalónk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: Bogracs Vesztrein Vitál lentva.
1: Ma délelőtt megnyitotta kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Gornyaradgonán.
2: Az ukrán elnök hivatalosan is meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt.
1: A mesterséges intelligencia miatt aggódik 14. Leó pápa.
2: 15 ember meghalt, 130 pedig megsebesült a pénteki orosz dróntámadásokban.
1: Szombaton megszakadtak az Egyesült Államok és Kanada közt folyó tárgyalások. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre élükön a szlovéniai eseményekkel. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre!

0: A Vinárium Fesztivál keretében ma kerül megrendezésre Lendván a Bogrács Fest hagyományos kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd majd meg a legjobb bográsmester címért.
1: Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza. A zsűri azonban nem csak a legízletesebb bográcsot értékeli, hanem külön díjat ad annak a csapatnak is, amelyik a legszebben díszített versenyhelyszínt hozza létre. Az esemény valójában egy gasztronómiai fesztivál, ahol a bográcson kívül más helyi finomságok is sorra kerülnek. Lendvai perecek, tepertős pogácsák és helyi borok. A szervezők mintegy 12 000 látogatóra számítanak. Lendva a Bogrács világ fővárosaként ismert.
0: Ma délelőtt megnyitotta kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Gorner Radgonán.
1: Az idei eseményen a modern mezőgazdasági és erdészeti gépek, az állattenyésztési technológiák, a helyi élelmiszerek, valamint a fenntartható gazdálkodás és a zöld újítások állnak a középpontban. A 64. Agrán 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen. A vásár partnerországa Algéria.
0: A pénteki vihar miatt 334 bejelentést regisztráltak Szlovénia regionális információs központjaiban. A legtöbb hívás Ljubljana központjában történt.
1: Szlovénia szerte 171 tűzoltóságot riasztottak, amelyek többek között kidőlt fákat távolítottak el, és esővizet szivattyúztak ki épületekből. Több száz felhasználó továbbra is áram nélkül van.
0: Az augusztus 20-ai ünnepi forgatag kellős közepén hozta nyilvánosságra a budapesti ukrán nagykövetség azt a hivatalos elnöki levelet, amelyben Volodymyr Zelenszkij közvetlenül fordult Magyar Péterhez.
1: A levél legfajsúlyosabb pontja a közvetlen személyes találkozóra tett indítvány, miszerint az ukrán elnök a legközelebbi megfelelő időpontra hivatalosan is meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt. A diplomáciai protokollért és a külkapcsolatokért felelős kormányzat és stáb a következő napokban alakítja ki a hivatalos választ.
0: Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát a magyarországi használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a Data House.
1: Az első hét hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot.
0: Péntek este heves zivatarok söpörtek végig a Dunántúlon, komoly károkat okozva több térségben.
1: A viharos szél fákat döntött ki, ágakat szakított le és épületek rongálódtak meg, miközben a Balaton és a Velencei tó térségét is elérte a zivatar. Az éjszaka folyamán a viharok az ország középső és északi részei felé vonultak tovább, érintve Budapestet, a Pilist és a Dunakanyart.
0: Holtan találtak meg két embert, akik egy Csehországból Zadarba tartó kis repülőgépen utaztak. A gépnek péntek délután veszett nyoma a horvátországi Velebit-hegység fölött, jelentette a horvát közszolgálati televízió, a HRT.
1: A horvát légiforgalmi irányítás pénteken 16 óra 14 perckor jelezte a polgári védelemnek, hogy elvesztették a kapcsolatot a géppel, amely Zadar városától 17 tengeri mérföldre északkeletre tűnt el a radarról. A földi kutatás azonnal megindult, de rendkívül rossz időjárási és látási viszonyok nehezítették, emiatt a légi kutatást ideiglenesen fel is kellett függeszteni. Végül este 10 óra körül a horvát hegyi mentők a Paklenica Nemzeti Parkban rátaláltak a gép maradványaira és a két áldozatra. A rendőrségi helyszínelés szombat reggel kezdődött a baleset okainak feltárására. Horvátországban nem ez az első halálos áldozatokkal járó repülőgép baleset az utóbbi időben. Korábban Medulin közelében zuhant le egy kis gép, akkor 4-en haltak meg. Az a jármű leszálláshoz készülődött, amikor a földbe csapódott.
0: A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. Ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, mondta 14. Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadva a Vatikánban pénteken.
1: A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, azon kérdés elé, hogy a technológia segíti az embereket, hogy testvérisebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. 14. Leó a vatikáni Kelemen teremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
0: Következő hírünk Brüsszelből érkezett. Dobogós helyre került Magyarország Európában, legalábbis a pénzromlás mértékét illeti. Jelenleg Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az infláció a kontinensen. Csupán Svédország és Csehország előzi meg.
1: A listavezető Svédország 0,3%-os éves harmonizált fogyasztói árindexel. Őt követi Csehország 1,3%-kal, majd holdversenyben Dánia és Magyarország 1,6% és 1,6%-kal. Az eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy 3 évvel ezelőtt Magyarországon volt a legmagasabb az infláció egész Európában. A rangsor másik végén Románia helyezkedik el, mint amely a legmagasabb 8,2%-os júliusi éves harmonizált fogyasztói árindex rendelkezik. Még Litvánia 5,4, Ciprus és Bulgária 4,4 és 4,4%-os értékeket kapott.
0: Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 pedig megsebesült, amikor pénteken fényes nappal orosz drónok támadtak a közép-ukrajnai Krivij Rihben egy bevásárlóközpontra. A sebesültek között 23 gyermek van, 5 gyermeknek az állapota súlyos, közölték a helyi hatóságok szombaton.
1: A dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második csapás a mentőket vette célba. Ez előre kitervelt terror. Oroszország lakhatatlanná akarja változtatni az ukrán városokat, írt a péntek este az X közösségi oldalon Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főbiztosa.
0: Irán nagyon szeretne megegyezni, de szerintem még nincs kész a megfelelő alkura, jelentette ki pénteken egy dél-karolinai kampánygyűlésen Donald Trump, hozzátéve, hogy továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét.
1: Nem ez az első ilyen megszólalása Trumpnak. Az elnök már múlt héten egy New York közeli rendőrakadémián tartott beszédében azt mondta, hogy Irán legyőzése után az Egyesült Államok területének fogja nyilvánítani a stratégiai fontosságú hormuzi szorost. Igaz, akkor Trump hangneméből többen arra következtettek, hogy esetleg csak tréfált.
0: Szombaton megszakadtak az Egyesült Államok és Kanada közt folyó tárgyalások, majd ezután az USA újabb vámokat vezetett be bizonyos kanadai termékekre, írja a BBC.
1: Mark Carney kanadai miniszterelnök pénteken este a tárgyalások lezárásának határideje előtt jelentette be, hogy országa felfüggeszti az egyeztetést, és ellenlépésként egy sor amerikai termékre vezetnek be vámokat. Carney szerint az amerikai fél az utolsó pillanatban tisztességtelen módon változtatta meg a két ország közt formálódó megállapodás tervezetét, ami megkérdőjelezte az esetleges egyesség tartóságát. Kanada és az Egyesült Államok július óta folytatott intenzív tárgyalásokat, miután Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy augusztus 19-ét 50%-os vámot vett ki, csak nem 20 milliárd dollár értékű kanadai importra.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy a közelmúlt erős földrengése Kolumbiában nem volt hatással a kávétermésre, amit azonban jelentősebben visszavett az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége.
1: Germán Bahamon a szövetség vezetője szerint az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenthet az előző évén 13,7 millió zsák. Az augusztus 10-i kolumbiai földrengés 319 ember halálát okozta, és számos tartományban károkat okozott az infrastruktúrában, amelyek az ország termésének körülbelül egyharmadáért felelősek. Kolumbia a világ harmadik legnagyobb kávétermelője. Körülbelül 540 ezer családot foglalkoztat az iparág, amely 840 ezer hektáron folytat kávétermesztést.
2: Sport.
0: Az A csoportos szlovén női röplabda válogatott augusztus 22-én szombaton 15 órától Németország ellen lép pályára a női röplabda Európa-bajnokságon. Augusztus 23-án Törökország, majd később a további csoporttársak következnek. Az A csoport mérkőzéseit a törökországi Isztambulban rendezik, a szlovének ellenfelei a házigazda Törökország mellett Németország, Lengyelország, Lettország és Magyarország. A 2026-os Vuelta a Espanya hivatalosan ma, augusztus 22-én veszi kezdetét egy monakói egyéni időfutammal. A szezon utolsó 3 hetes körversenye 21 szakaszból áll, érinti Franciaországot és Andorrát is, majd szeptember 13-án Granada városában zárul. Tadej Pogácsár 2019 után most áll rajthoz másodszor a Vueltán. A szlovén klasszis pályafutása első spanyol körverseny győzelméért hajt, amellyel a 20. századi legendák nyomdokába lépve teljesíteni a három különböző 3 hetes Grand Tour, mindegyikén az összetett elsőséget. A résztvevőkre összesen mintegy 3275 kilométer és több mint 58000 méternyi szintkülönbség vár. A programban hegyi szakaszok, középhegyi etapok és 2 egyéni időfutam szerepel. Az idei versenyen egyébként 7 szlovén áll rajthoz. Az edzés balesete ellenére Primož Roglič is ott lesz a mezőnyben, aki Roberto Herashoz hasonlóan eddig 4-szer nyert Vueltát, és egy újabb piros trikó esetén rekordot jelentő 5-szörös győztes lehetne. A magyar színeket Walter Attila képviseli.
1: Időjárás. Többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futózápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 21-24 fok között változik. Az Adria mentén 28 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Köszöntöm a hallgatókat, innen lent a központjából talán hallják a háttérzat. Néha erősebb lesz, mint az én hangom, mert hogy mindaz, ami a nagy színpadon zajlik, illetve itt a színpadon, az egyébként végig a fesztivál területén hallható és követhető, de remélem, hogy mi is azért kellően hangosak leszünk ahhoz, hogy a mai délutánon tudjanak ránk figyelni. Üzenet a távolból a 4-es zenekarral indult el ez a szombat délután, itt Lendván pedig reggel már egy főzőverseny. Hivatalosan 9:30 körül kezdtek el jönni a csapatok, és aztán a hivatalos megnyitó ugye pontban délben volt. Éppen befutott ide mellém Horváth Dávid, aki majd lesz itt a segítőtársam és a műsorvezetőtársam a kinti helyszínen. Dávid ellátott engem is információkkal, de ha már itt vagy, akkor léci, mondd el, hogy milyen volt a megnyitó. Te személyesen is ott voltál.
1: Igen, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Elrajtolt a 2026-os Bogrács Fest, és pedig Zoran Stevanovics, a Szlovén Köztársaság országgyűlésének elnöke, illetve Polonár Rifael környezetvédelmi és területrendezési miniszter, valamint persze Magyar János Lendvaközség polgármestere kíséretében, illetve ők indították el a szirénát pontban délben, úgyhogy kezdetét vehette a főzés. Most Zoran Stevanovics már adott egy nyilatkozatot is a sajtónak, és azt mondta, hogy ugyan ismeri a bográcsot, illetve tudja, hogy mi minden kerül bele, személyesen viszont még nem főzött, úgyhogy nagyon várja, hogy megkóstolhatja ezt az ételt, illetve a csapatoknak sok szerencsét, és mindenek előtt jó kedvet kívánt a mai naphoz, illetve hogy találják el a megfelelő arányokat a bográshoz.
0: Szóval mi is megpróbáljuk eltalálni a megfelelő arányokat ezen a mai délutánon, mert hogy legyen zene is, meg aztán egy kis életképet is tudjunk adni a hallgatóknak arról, hogy milyen ez a délutáni forgatag. Igazából szerintem most indul be az élet Lendva központjában, és aminek nagyon örülünk, hogy az időjárás ezt a rendezvényt ma a kegyeibe fogadta, végre nincs az őrületesen meleg kánikula, úgyhogy szerintem mindenki, ahogy én itt most éppen látom, nyugodtan sétál, van, aki kutyussal érkezett, babakocsit tolnak, szóval mindenki ilyen nagyon visszafogottan, és szerintem átvéve ezt a ritmust illeszkedik bele ebbe a Bogrács fesztiváli hangulatba. Arra készüljenek, hogy itt azért füstös lesz az embernek a ruházata, meg a haja, de pont ettől szép ez a történet, hogy minden arról szól, hogy elkészülnek azok a jellegzetes ételek, amit egyébként Muravidéken, bármelyik étterembe, hogyha betér valaki, akkor ha nem is a napi kínálatban, de talán a napi kínálatban is megtalálható a bogrács, és hogy igazán mitől különleges, meg finom, vagy mitől tud más lenni, mint mondjuk odahaza, amit készítünk, hát azt majd talán egy-két szakavatott szakács elárulja nekünk, mert hogy ha jól tudom, ugye a meghirdetett az volt, hogy 110 főzőhelyen készül. Ehhez képest most mennyien vannak?
1: Az utolsó információk szerint, illetve hogy most végig sétáltam, 124 főzőhely van, úgyhogy rengeteg helyen főm a bogrács.
0: Mert hogy egyébként meg szellősnek tűnik maga a rendezvénynek a helyszíne, gondolom ez tudatos is volt a szervező részéről, akit majd meg is kérdezünk, hogy viszonylag nagy területre szedték szét a főzőversenynek a résztvevőit, pont amiatt, hogyha nagyobb az érdeklődő tömeg, akkor ne torlódjanak fel. Úgyhogy a mai délutánon minden a bográsról fog szólni, meg lent a központjáról. Mi itt vagyunk egyébként, közvetlenül a templom mellett, az árnyas fák alatt, úgyhogy minket itt megtalálnak, hozzánk is úgymond be lehet kopogtatni, és sok mindenki, ismerősöket lehet látni, úgyhogy remélem, hogy bejönnek hozzánk, és mi igyekszünk, aki nem tud eljönni Lendvára, közelebb vinni önökhöz, kedves hallgatók, ezt a mai rendezvényt.
1: Igen, várjuk önöket a hanghullámokon, illetve itt magán a bográcsfesten is.
0: Így van, este 7 óráig, tehát innen a kihelyezett stúdióból szól a Muravidéki Magyar Rádió, tartsanak velünk. A kinti helyszínen Gál Andi hangmérnök dolgozik, bent a stúdióban Király Tomi és Torma Róbert, hát itt kint meg Horváth Dávid. Úgyhogy itt leszünk, remélem önök is jönnek, tartsanak velünk. Nyári esőt nem várunk, de dalban ezt visszük most tovább. Legyen szép délutánjuk!

0: Engem szeretni nehéz ezt a dalt énekeltetni, mint Wolf Kati, de ezt a rendezvényt nagyon-nagyon lehet szeretni, és remélem, hogy ezt hallják is a hallgatók. Most már igen, megkaptam a hangot. Pont azt próbáltam mondani, hogy az iménti dalhoz kapcsolódva, hogy ezt a dalt lehet szeretni, és ezt a rendezvényt is nagyon-nagyon lehet szeretni évről évre, hiszen mindig tud valami újat mutatni, és szerencsére itt most velünk a szervező, aki meg érdemben tud nekünk mesélni arról, hogy 2026-ban ez a Bogrács Fest hogyan valósult meg.
1: Köszöntjük Berki Robertet, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Intézetnek a munkatársát, akitől most megtudhatjuk majd a részleteket is, hogy pontosan számukban mit jelent ez az idei 2026-os Bogrács Fest.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát az idén 124 versenyhelyen versenyeznek a csapatok, kb. 100 csapat versenyez, és hát közel vagyunk a rekordhoz, a rekordszámokhoz, amiket tavaly elértünk, azon a nívon vagyunk az idén is.
0: 124 főzőcsapatot hogyan lehet egyébként jól koordinálni? Ez egy óriásian nagy szám, ugye jó néhány évvel ezelőtt még az volt, hogy 100-nál meg kellene húzni, mert az egy ilyen átlátható, koordinálható. A 124 hogyan?
2: Hát ez igaz, egyetértek, stratégiai hozzáállásra van szükség, tehát majd több évi tapasztalat alapján tudtunk hozzálépni a munkabeosztással és a logisztikával, akkor az engedélyek beszerzésével, de ha már úgy veszik, hogy az engedélyeket amúgy is be kell szerezni, hogyha 60 csapat van, vagy 120, vagy 150, akkor már a logisztikát is megoldjuk. Úgyhogy zökenőmentesen ment az idén is, az Ökopark Kft-vel, munkásaival nagyon sokat hozzájárultak a zökenőmentes lebonyolításhoz.
1: És honnan érkeznek idén a csapatok, mit lehet elmondani? Már olyanok, akik visszajárnak, főznek, illetve vannak új arcok is.
2: Nagyon sok csapat visszatérő, kb. 75% a visszatérő, és akkor minden éven újak jelentkeznek. Most Szlovéniában van legtöbb versenycsapat, jóval több van Magyarországról, Horvátországból és Szlovákiából is, és még Szerbiából is akár vannak csapatok.
0: Ez a rendezvény most már önszerveződő, vagy még mindig kell azért propagálni ezt a rendezvényt, tehát eljutni akár a határon túli régióba is, vagy akár Szlovéniában is, hogy igen, mi idén is itt leszünk, ez a rendezvény él, és Lendva újra a Bogrács fővárosa akar lenni.
2: Őszintén mondva, már saját magát promoválja, de viszont, hogyha akarunk egy lépést még tenni előre, akkor nekünk igyekezni kell a külföldi vásárokon is. Mi tudnélik szerepelünk különböző turisztikai jellegű vásárokon is, ott is promováljuk a Bogrács Fest, a kulinárikát, a bográcsot, és akkor így buzdítjuk a csapatokat, érdeklődést is keresünk ott, és akkor a kontaktbázisba rakjuk őket, és értesítsük őket, akkor a következő éven, amikor az ideje bekövetkezik.
0: Ezt érthetjük úgy, hogy akkor ez egy egész éves munka, ugye? Aminek az eredménye ezen az egy napon csúcsosodik.
2: Igen, egész éven dolgozunk ezen, de a fő részeket, tehát a logisztika és a egyéb program részekről, meg egy két hónapos munkáról van szó. Hát az egész intézetünk ezen dolgozik, plusz a község is segít bennünket, szuportál, úgyhogy hát sok munka van mögötte.
1: Hogy fog kinézni a mai program?
2: A mai program már nekünk 3 órakor kezdődött éjjel, tehát reggel korán a logisztikai felállítással, akkor a csapatok megérkezése 9 óráig tartott, ami után következett az összetételek átvevése a régi áruházban, és most akkor 12 órakor hivatalosan elkezdtek a csapatok főzni, 4 óráig főzhetnek, ekkor leadják a zsűrinek a mintákat, és akkor olyan 7 óra tájban vannak akkor elbírálva és kijelentve a győztesek. Utána következik a koncert a Kubi szállodánál, tehát át kell költözni egy másik részre a fősátorhoz, és akkor ottan a Drazen Zecsics fog koncertelni.
0: Miért pont rá esett a választás? Ugye minden évben az is egy fontos szempont, hogy azért az esti koncert az olyan legyen, ami tömegeket mozgat meg, illetve itt tartsa azokat, akik napközben is főztek, vagy éppen résztvevőként itt voltak.
2: Hát úgy van, hogy a Drazen Zecsicset mindenki ismeri, és ezért szerintem nagy kört fog vonzani Lendvára, úgyhogy nagy számú látogatságra várunk és bízunk is. a döntés, döntésre nem tudok sokat mondani, nem vagyok illetékes ahhoz, hogy elmélkedjek róla. Ezzel kell élnünk, és bízok benne, hogy a döntés nagyon jó volt.
0: Hát mi is ebben bízunk, hogy a döntés nagyon jó volt. Szervezőként mikor jön el az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy ez jól sikerült, és megnyugodhatunk? Az esti órákban, vagy már most az ember megnyugszik?
2: Most mi különbözően, most ilyen a szervezési részről tudok mondani, különböző részre vannak különböző munkatársak megbízva, úgyhogy ilyen személyesen tudom mondani, hogy ilyen már átestem a nehéz részen, de viszont néhány munkatársamat még vár ez. A zsűriben, akik dolgoznak, a koncertezésen, akik kint vannak. Szerintem a pont az íre akkor fog következni, mikor a koncert is befejeződik, és akkor befejezzük a napot így.
0: Köszönjük szépen, hogy időt szánt ránk, és aztán a további nap remélem, hogy úgy telik, ahogy eltervezte, és bízom benne, hogy lesz arra lehetőség, hogy kóstoljon is, nem csak az ételeket, hanem akár a hűs lendvai fröccsöt is.
2: Nagyon szépen köszönjük mi is!
0: Minden jót!

0: Egy ABBA klasszikust hallhattak az imént itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és nagyjából azért a klasszikus program séma épül fel idén is itt a Bogrács Festen. David pedig utána is járt, hogy azért minden nem csak a Bogrács ételről és a főzésről szól, hanem igazi családi programmá kerekítették ki ezt a mai napot, úgyhogy gyerekekkel együtt is érdemes élkezni, ugye?
1: Igen, persze, természetesen nagyon sok kísérő program várja a látogatókat az egész nap folyamán. Lényegében a Bogrács és a gasztronómiai kínálat mellett megtalálható a Rózsa Parkban idén ismét a már hagyományossá vált Édes utca is, ahol az édes szájújak is. Igen, igen, nagyon jól hangzik, és mi is majd meglátogatjuk, megnézzük, hogy mi a helyzet ott. Illetve a Knödel gyermekeknek szóló szakács előadás is ott fog zajlani majd 16 órakor. Ezen kívül pedig találni még itt a főutcán Selfie Sarkot, Bogrács üzletecskét, illetve ingyenes buszjárat is van, lényegében fel a Vinárium toronyhoz, innen a templomtól, illetve ott az alsó részen a körforgalomtól pedig a Termál Resorthoz jár a kis vonat, úgyhogy azzal is lehet közlekedni a mai nap folyamán itt a városban.
0: Ugye az nem titok, hogy ez a Vinárium Fesztivál része, ez a Bogrács Fesztivál, úgyhogy ami azt jelenti, hogy bár ez gyakorlatilag éjjel kettőig tart, de maga a fesztivál az szeptember 5-ig várja a látogatókat, és nagyon színes programmal, aminek fontos és szervez része ez a Bogrács Fesztivál. Ugye azt említettük, hogy idén nagyon sok helyen készítenek finom ételeket, 124, ami soknak tűnhet, de pont ahogy végig sétáltunk, azt láttuk, hogy nagyon szellőse sikeredett egyébként széthúzni a fesztiválnak a helyszínét, így aztán mindenki vegye fel a kényelmes cipőjét, azt javasoljuk, és talán egy esernyő is jó szolgálatot tehet. Az imént egy picit citált az eső, de már elállt, viszont úgy látom, hogy az itt lévő látogatókat egyáltalán nem zavarja, hogy az időjárás inkább esősre fordulóan néz ki. Nem lesz eső, ezt mi ígérjük meg, hogy nem lesz eső, sőt azt is ígérjük, hogy lesz bőven bogrács, mert hogy nem csak a főzőhelyeken készül, hanem ha valaki szeretne itt ebédelni vagy vacsorázni, akkor nagyon sok helyen árulnak finom helyi muravidéki bográcsételt, ami különböző fűszerezésű, de hát mindenki megtalálja majd a kedvére valót, gondolom.
1: Biztosan igen, több helyen is lehet bográcsot kapni, illetve más ételeket is, úgyhogy mindenki megtalálja azt, ami éppen ínyére való.
0: No, hát ide a rögtönző stúdiumban várjuk majd a polgármestert, akinek most nagyon bokros teendői vannak, hiszen illusztris vendégek vannak Lendván, és ezen a Bogrács Fesztiválon, úgyhogy amint ideje engedi, és lesz egy lélegzetvételnyi idő, akkor ő itt lesz majd a stúdiumban, és vele is beszélgetünk erről a mai rendezvényről, illetve hát reményeink szerint nagyon sokan érkeznek majd azok közül, akik résztvevőként érkeztek, tehát főznek ezen a mai délutánon. Aki pedig most esetleg éppen a Muravidéki Magyar Rádióból értesül a mai rendezvényről, és autóba ül, vagy akár kerékpárra, mi szívesen látjuk, akár itt a rögtöző stúdiumban is, készültünk egy kis játékkal. Mert hogy azért azt lehet látni, hogy mindenki a legkényelmesebb öltözékét vette föl, tehát kényelmes póló, rövid nadrág, kényelmes cipő. Régen viszont azért megadták a módját az ilyen eseményeknek is, tehát akár nyakkendőt is kötöttek a férfiak. Úgyhogy mi készültünk sok-sok nyakkendővel, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ide hozzánk betévedők mennyire ügyesek. Hát nem csak a férfiak, már nők is tudnak nyakkendőt kötni, úgyhogy nálunk próbára tehetik a szerencséjüket, és természetesen mi egy kis jutalommal is készültünk, úgyhogy nálunk lehet próbálkozni nyakkendő kötésben. Ez a mai játékunk itt a kinti helyszínen, és természetesen velünk is találkozhatnak, beszélgetni is tudunk, lesz annyi időnk, és megnézzük, hogy ki mennyire ügyes nyakkendőben, és hogyha megkötötte a nyakkendőt, és tetszik az a szín, amit kiválasztott, akár el is vihetik gratisban. Úgyhogy várjuk Önöket ide a helyszínre, és megbeszéltük Daviddal, hogy ő sem, és én sem tudok nyakkendőt kötni.
1: Igen. Be kell ismernem nekem is, hogy a csokornyakendősöknek a táborát erősítem, úgyhogy próbálkoztam, tegnap este megnéztem néhány videót, de
0: ugye,
1: most
0: nem
1: majd
0: olyan
1: kiderül.
0: Egyszerű? Nem olyan egyszerű. Úgyhogy akár arra is vállalkozhatnak az ide betérők, hogy minket megtanítanak nyakkendőt vözni, hát ha sikerül valakinek. Szóval várunk mindenkit ide a helyszíre, és természetesen a rádiókészülékek mellett is élvezhetik ezt a hangulatot, hogyha nem tudnak Lendára ellátogatni. Mi este hétig itt leszünk, reméljük, hogy önök is tartsanak velünk. A Baházi Csabával, Ákossal és az Álmokfutókkal folytatjuk most, és éppen 12:47 van.

Egy klasszikus szólt az AH-tól, és egy klasszikus szól a háttérben is, mégpedig a templom torony nagy harangja, ami azt jelzi, hogy délután 1 óra van, és hát ilyenkor információk szoktak lenni a Muravidéki Magyar Rádióban egy gyors helyzeti jelentés Lendváról. Felhős tartósan az ég, szitáló esőt kaptunk, de az már elállt, és ez a szitáló eső csak egy kis frissülést hozott, tehát egyáltalán nem zavaró, és a felettünk lévő felhőtakaró sem fenyegető, úgyhogy ha ilyen felhős időt kapunk, akkor ez kifejezetten ennek a mai rendezvénynek kedvező. Ugye itt vagyunk Lendván, a kihelyezett stúdióban, közeledik éppen Dávid is, aki egyébként bejárja az egész fesztivál területet, és majd hoz néhány riportalanyt is, kiállítókat, illetve résztvevőket, akik főznek. Ugye a Lendvai Bográs Fest, hát mondhatom azt, hogy nem egy átlagos főzőverseny, mert hogy van neki egy egyedisége, egy olyan különleges hangulata, ami együttesen egy olyan tényezőt ad, ami, hát azt gondolom, hogy Szlovénia legnagyobb gasztronómiai

zenei fesztiváljává tudta kinőni magát, ráadásul ennek a régiónak a legfontosabb nyári eseménye. Ugye most már jó néhány éve úgy emlegetjük ezt az eseményt, hogy egy napra Lendva a Bogrács világfővárosa lesz, ennek pedig van egy alapja, ugyanis hivatalosan kapott ez a fesztivál egy elismerést. Lendva városa ugyanis 2011-ben hivatalosan bejegyeztette és levédette a Bogrács világfővárosa címet. Tehát a rendezvény így nem csak, úgymond, egy helyi rendezvény, gasztronómiai esemény, hanem mondhatjuk azt, hogy most már egy világmárkának az ünnepe, ahol a hagyományos muravidéki bográcsgulyás találkozik az itteni identitással, az itteni embereknek a lelkületével, azzal az érzéssel, amit minden nap hordoznak magukban, ami belekerül aztán majd abba a bográcsba fűszerként, szeretetként. És azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek pont ez a lényege, hogy egy összetartó kapocsként működik az itt lévő közösségekkel, és hát határon átnyúló jellege van, hiszen ahogy hallhatták, a szervező említette, hogy még Szlovákiából, Csehországból is érkeztek résztvevők, illetve Magyarország túloldaláról, Gyöngyösről is itt van egy főzőcsapat, és a gyöngyösi polgármester urat is majd ide várjuk a rögtönző stúdiumba, ki el fogja mesélni, hogy milyen kapcsolatuk van Lendva városával, tehát Gyöngyös hogyan kapcsolódik Lendvához, illetve a kazak hagyomány ehhez hogy tud még pluszban bekapcsolódni. Egyre többen sétálgatnak már a főutcán, egyébként én ezt pont látom, mert tőlem pár méterre sétálnak el a résztvevők, illetve a látogatók, és egyre inkább megtelik Lendva központja. Lehet természetesen már bográcsételt fogyasztani, meg lehet kóstolni a hagyományos gibanicet, mert hogy nem csak a bográcsról szól ez a mai nap, a gyerekeket Édes utca várja, rengeteg olyan program lehetőség, ami biztosítja azt, hogy egészen az esti, éjszakai órákig itt mindenki jól érzi magát. És közben itt nézelődőink is vannak, természetesen mindenki arra kíváncsi, hogy aki benevezett erre a mai versenyre, mi az, ami motiválta, mi az, amit szeretne megmutatni, mitől lesz különleges az ő adott bogrács étele. Egy biztos, hogy minden közös ebben a mai eseményben az, hogy mindenki a szívét, lelkét hozta, és a legjobb tudását akarja beletenni a mai ételbe. Délután 4 óráig készülnek ezek a finomságok, és aztán utána majd a zsűri kóstol, és várhatóan este 7 órakor lesz az eredmény hirdetés, mindezek után pedig este lesz egy nagy koncert Drezen. Zsecsics fog fellépni, és hajnalig tart a mulatság, úgyhogy jöjjenek Lendvára, hogyha még nincs délutáni programjuk, akár személyesen is átélhetik ezt a forgatagot, ha pedig maradnak otthon, akkor hallgassák az MMR-t, mert mi rendszeresen és természetesen friss infókkal szolgálunk a mai eseményről. Tartsanak velünk, a folytatásban Anitával jövünk és Zsédényi Adriennel.

0: Sárközi Anita énekelt, aztán mindjárt kiderül, hogy a vendégünk ördög vagy angyal. De a mosolya alapján inkább az angyal kategóriába raknám. Szép jó napot kívánunk. Nem hall bennünket? Dehogy nem. Közben egy bemutatkozást hadd kérjünk.
1: Serfőző Levente vagyok, Nagyszebenbe jöttünk. Tulajdonképpen a Nagyszebeni Híd Egyesületnek az elnöke vagyok, de az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek is az alelnöke.
0: Először vannak itt most Lendván, vagy ez már a sokadik alkalom?
1: Negyedszer jöttünk ide.
0: Negyedszer?
1: Mert nagyon szeretjük ezt az eseményt, és hál' Istennek ugye partnerünk is van, Sós Misi által vezetett intézménnyel partnerségben vagyunk, a Magyar Kulturális Központtal, és ők jönnek hozzánk, mi jövünk hozzuk.
0: Ha nagyon szeretjük, az mit jelent? Mit szeretnek ebben a rendezvényben?
1: Jó a hangulat, tehát maga az, hogy nagyon látogatott ez az esemény, és minket pedig, mint erdélyi vendégek, nagyon szépen fogadnak, és jól érezzük magunkat itt Lendván.
2: És most, amikor végig sétáltam a főzőhelyük előtt, nagyon szépen van díszítve, nagyon szépen kidíszítették a főzőhelyet is. Hogyha a hallgatóknak elmondanám, hogy lényegében egy képet kapjanak ők is, hogy mi mindent lehet látni, mivel készültek, mi a díszítése az önök főzőhelyének.
1: Én bevallom őszintén, hogy amikor először jöttünk ide, akkor valahogy ugye egy erdélyi bográcsos főztünk, és nem készültünk arra, hogy a helyet is kidíszítsük. Aztán a helyiek segítettek és kidíszítettük. Most viszont már tematizáltuk a díszítést, mi nem cicomáztuk fel nagyon a helyünket, hanem korondi fazekasságot hoztunk, és azt mutatjuk be elég bőven, és a bográcsost is úgy főzzük, ahogy itt próbálják, ugye teljesen különböző a gasztronómia Lendván, ahhoz képest, hogy mi hogy készítjük el a gulyást, vagy a pörköltet. Itt sokkal édesebb, nálunk csípősebb, mint a levegő.
0: És egyébként mégis. Na most visszakaptam a hangomat, szóval az erdélyi hangulatot az hogy lehet megteremteni itt Lendván? Mert nyilván szeretnének adni abból, amik önök.
1: Tulajdonképpen Kárpát-medencében ugye beszélünk mi régiókról, Erdélyről, Muravidékről, Vajdaság, Felvidék, stb., de egyek vagyunk. És a magyar nyelvet ugyanúgy beszéljük, hisz nagyon szépen ugye elbeszélgettünk most is a rádió adásban, viszont az erdélyi hangulatot mi ezekkel a korondi kerámiákkal egyrészt, másrészt pedig egy kicsit meg fogjuk csípni azt a bográcsost, hogy érezzék, hogy erdélyi lesz az a főztünk, és hát a jelenlétünkkel reméljük, hogy emeljük az eseménynek a hangulatát. Tudomásom szerint más erdélyi csapat nincs is itt.
0: Nyerni jöttek, vagy csak részt venni?
1: Nem, szórakozni, tehát hogyha nyerünk, az már csak bónusz.
0: Habatortán.
1: Semmi gond, szóval szórakozni jöttünk, megfőzni a bográcsost, megtanulni, megfőzni a lendvai bográcsost, és egy kicsit megcsipjük.
0: Ha negyedszerre vannak itt, akkor most már van egy kis rálátás arra, hogy Lendva milyen is. Erdélyi szemmel milyen Lendva és az itt élő magyarság?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy nálunk másképp szervezünk, mi Nagyszebenben egy úgynevezett hungarikum napokat szervezünk, és mondtam, említettem, hogy a lendvaiak is vendégeink, ők nálunk nagyon szeretik azt, hogy egy kicsit bensőségesebb a hangulat. Itt nagyon nyitott, mindenki jön, megy, tudomásom szerint nagyon messziről is eljönnek vendégek, Ausztriából ugye, és más vidékekről, Magyarországról átjönnek, hisz az átkelés most hál' Istennek nagyon egyszerű, és tehát ez egy tágabb esemény nálunk, csak max 30 csapat nevezett be, itt már 124 csapatról beszélünk. Tehát ez már egy nagy esemény, amit a tudomásom szerint ugye a polgármesteri hivatal támogat, szervez akár, és más. A mi rendezvényeinket egy kicsit kisebbek és hangulatosabbak.
2: Hány fős csapattal érkeztek a mai versenyre, illetve hogy van felosztva a munka a csapaton belül?
1: Ez alkalomból 10-en jöttünk, Van köztünk olyan is, aki Nagyszebennek nagyon jó barátja, de Kecelen lakik épp Magyarországon, és ők is eljöttek motorral. És a csapat tulajdonképpen a nagyszebeni szervező csapat és a Hídegyesületnek az önkéntesei, akiknek egy kicsit bónusz. Mi július elején szoktuk megszervezni a mi eseményünket, és hát bónusz ajándék számukra, és úgy osszuk fel a munkát, hogy hát az egyik rakja a tüzet, a másik kavarja, a harmadik felvágja a hagymát, a hölgyek ugye foglalkoznak inkább az elkészítéssel, a férfiak pedig megkavarják, s tüzet raknak úgy, ahogy illik, s ahogy szokás egy szép család keretén belül.
0: Hogyha a Híd Egyesület vagy Híd Egy lett, akkor mi a legfőbb célja az egyesületüknek? Gondolom hidat képezni, de mi között? Tehát mi a vállalása az egyesületüknek?
1: Hát tulajdonképpen nem tudom, mennyire ismerik Nagyszeben. Nagyszeben Dél-Erdélyben van, a Szászföldön, és magyarok szempontjából, tehát a számarányunk elég alacsony, kicsit kevesen vagyunk, és a mi egyesületünk hivatott, hogy hidat építsen, hogy ezért is választottuk a híd nevet, hidat építsen intézmények között, emberek között, etnikumok között. És igyekszünk ugye, hát van még iskolánk, igyekszünk fenntartani magyarságunkat és továbbvinni hagyományainkat, van még magyar iskolánk, igaz, hogy kevés gyerekkel, de igyekszünk ugye megtartani, és ez az egyik fő szempontunk és célunk, azon felül pedig kulturális és jó kulturális kikapcsolódási lehetőséget próbálunk biztosítani a magyaroknak, ugyanakkor ezek az események kapaszkodók is számukra, hogy ne felejtsék el, hogy mit jelent tulajdonképpen a magyar kultúra, hogy mennyire értékes, és hogy tudjanak abból építkezni és a családjukba vinni. Nálunk is, mint Lendván is, rengeteg a megyes család, és szóval rengeteg, elég sok, tehát egy olyan 50%-on felüli a vegyes családok száma, de számomra nagy öröm azt látni, amikor a magyar fél megfogja a más nemzetiségű párját, és akár a gyerekeit, és elhozzák a magyar eseményeinkre. Mi 3 fesztivált szervezünk meg Nagyszebenbe, egy hasonlót, a másik egy komolyabb hangvételű fesztivál, az Ars Hungarica, azt beltéri események és kulturális eseményeket szervezünk, a harmadik pedig egy kicsit istenkével is, Ars Sacrát bevállaltuk Nagyszebenbe is.
0: Ez egy nagyon szép és nemes feladat, de egyre nehezebb?
1: Nehéz, nem azt mondom, hogy egy könnyű feladat és könnyű vállalkozás. Egyre nehezebb, most egy kicsit ugye Magyarországon, meg Romániában is, ugye, mert Romániáról beszélünk, mi államilag ugye ott élünk. Hát egy kicsit a feltetejére állt a támogatások rendje, meg a finanszírozás is emiatt. Nagyon nehéz, viszont lelkesedéssel pótoljuk, és igyekszünk ugye a fő eseményeinket megtartani. A kisebb eseményekből még válogattunk, és még félretettünk egy jó párat, de igyekeztünk a legfontosabb eseményeinket még mind megtartani.
0: Köszönjük szépen, és én azt kívánom, hogy a lelkesedés nem csak a Híd Egylet tevékenységében maradjon meg, hanem ma délután is a csapat egység meglegyen, és hát remélem, hogy nem csak a jó kedv lesz, ami meg lesz önöknél, hanem egy szép eredmény is a főzés után.
1: Nagyon jó? Szépen köszönjük.
0: És nem, baj, is te, és nem baj, ha csíp.
1: Nem baj, ha csíp?
0: Nem baj, ha
1: akkor
0: csíp.
1: Akkor meghívom önöket, hogy kóstolják meg a csípősünket, jó?
0: Rendben, köszönjük szépen.
1: Köszönöm én is.
0: További
1: szépen
0: szép
1: a
0: napot kívánok, és köszönjük szépen, hogy eljött ide a rögtön
1: a stúdiómba.
0: Csodás napot önnek, minden jót. És mi folytatjuk a műsort, bár David szeretne valamit mondani. Nem.
2: Nyugodtan mondtunk be.
0: Nyakkendőt még mindig nem tanultál megkötni, viszont gyors kérdés, nyakkendőt tud-e kötni?
2: Persze.
0: Nagyszerű, akkor még egy picit meginvitáljuk, közben elindítjuk a belső stúdióval a természetjáró adásunkat, és akkor egy nyakkendő kötésre meginvitáljuk, jó? Köszönjük szépen!
1: Ez is verseny?
0: Ez is verseny.
1: Jó. Egyszerű vagy dupla bogos legyen?
0: Mindjárt kiderül. Köszönjük szépen a hallgatóknak, további jó rádiózást, jön a természetjáró, a műsor szerkesztője Szabó Szuzi, aztán vissza, jövünk majd ide a helyszínre, lent a központjába.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Mai adásunkban egy olyan különös és megosztó élmény nyomába eredünk, amely egyetlen elhibázott emberi döntés miatt teljesen átírta a hazai vizek történetét. Részletesen bemutatjuk a nutriát. Műsorunk másik felében pedig arról hallhatnak, hogy létezik egy olyan növény, ami képes áttörni a vastag aszfaltot, és szép lassan teljesen tönkretenni a környezetünket. Ez nem más, mint a japán keserűfű. A témában egy szakembertől tudjuk meg a részleteket. Tartsanak velünk! Első pillantásra azt hihetnénk, hogy az európai folyók őshonos építőmesterével, a hóddal találkoztunk. De ha közelebb lépünk, feltűnik a kerek, patkányszerű farok, a hófehér pofaszőrzet és a lángolóan narancssárga metszőfogak. Ez a nutria. Egy dél-amerikai jövevény, amely a 20. század elején a szörmeipar ígéretes sztárjaként érkezett Európába, ám a története hamar váratlan fordulatot vett. Miután megváltoztak a körülmények, a fogságból kiszabadult állatok megállíthatatlan hódításba kezdtek. Ma már Szlovénia vizes élőhelyeit, a lübönai mocsárvidéket, a Mura holtágait is birtokba vették. De miért szerepel ez a látszólag békés, torkos rágcsáló a világ 100 invazív fajának listáján? Hogyan alakítja át a folyópartjainkat, és milyen jövő vár a hazai vizekre a jelenlétében? Mai adásunkban a nutria nyomába eredünk. Felfedezzük titkos alagútjait, megvizsgáljuk rejtett életét, és utána jártunk, hogy valódi környezeti katasztrófát, vagy csak egy újabb alkalmazkodási leckét hozott-e számunkra a természetben. Vida Martina, a Zemlján Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársa, biológus nyilatkozott.
1: Európában a szőrme készítési céllal telepítették be őket az 1900-as évek elején, és ahogy azt már megszokhattuk, a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy az ember eltervezi, és a tenyésztett állatok megszöktek, vagy szándékosan ki voltak engedve, miután a prém értéke nagyon esett az 1980-as évek végén. Na és azóta akkor Európa, Észak-Amerika, Ázsia szerte elterjedtek. Európában a nutria nagyon hasonló élőhelyeket választ, mint a természetes környezetben, szóval kisebb csatornák, folyó holtágai, vizes élőhelyeken is ilyen benőtt folyószakaszokon találhatók. A nutriát először 1937-ben látták nálunk Szlovéniában a természetben, Maribor környékén, ahol volt egy szőrmefarom, akkor 1988-ban már Litia mellett is, 1989 óta pedig a ljubljanai mocsarakban is eléggé elterjedt, amikor megszöktek egy farmról. A tengerparton 1990-es években figyelték még először a nutriát, a Rizsánában, de mára már Koper környékén is elterjedtek. Ezen adatok ellenére továbbra is rámutathatunk a faj Szlovénia elterjedésének eléggé hiányos ismeretére, különös figyelembe véve azt, hogy továbbra is eléggé bizonytalan, hogy a Ljubljanica és a Rizsana folyók vízgyűjtőn kívül hol fordulnak elő konkrét populációk, és nem csak ilyen egyes szétszorodó egyedek. Amit mi így a terepmunkával látunk, az az, hogy elterjedtek Szlovénia más részeire is, például Savinja, Mura vizein és nálunk is, például itt Lendván, megfigyelhetjük őket a Murában, a Mura holtágaiban, a Ledavában, a Fekete-Érpatakban, Kopicában, a Kövecs bányákban, és például más patakokban, Goricskon is. Ahol még nagyjából mi nem figyeltük meg őket, az a Dráva mentén van, de ez még nem azt jelenti, hogy nincs, illetve hogy nem várható ez elterjedése ott és a közeljövőben. Nálunk a nutria ilyenkor nyáron is gyakran megfigyelhető nappal, ahogy táplálkozik a mezőkön vagy a folyók partján, miközben nagyon kicsi annak a valószínűség, hogy ilyen módon holdat látnánk valahol a természetben. Legjobban aktívak hajnalban és alkonyatkor, de természetben éjszaka és nappal is aktívak. Városi környezet nagyon érdekes az, hogy különösen nappal és kora este aktívak, ami valószínűleg az antropogén táplálékforrások elérhetőségével függ össze. Egész évben egyformán aktívak nem hibernálnak. Természetes környezetén kívül nagyon invazív, nagyon alkalmazkodóképes, lokálisan elég jó mobil, ami lehetővé teszi, hogy ilyen különböző helyszíneken letelepedik, emellett pedig még a nagy szaporodási potenciállal is rendelkezik, és nagy közösségekben él. 4 hónapos vemhességi időszak után a nőstény változó számú utódot hoz világra. Egyes források szerint a nőstény kivételesen több mint 10 utódot is világra hozhat, de legtöbbször 2-től 6. Ezek már nagyon jól kifejlettek születéskor, és körülbelül 8 hétig szopnak. A nutriák általában eléggé társaság kedvelő állatok, így általában körülbelül nagyobb csoportban vannak. Az egyedszám általában 2 és 13 között mozog. Egy család élőhelye nagysága több 10 hektár is lehet. A nutria többnyire növényevő, zöld részekkel, szárakkal, gyümölcsökkel, virágokkal és föld alatti részekkel is táplálkozik, egyes rovarokat, miközben a növényzettel táplálkozik, és elterjedése területein esetenként még rákokkal és édesvízi csigákkal is táplálkozhat, persze városokban pedig az antropogén élelmiszerforrások is eléggé gyakoriak. Vízi növények gyökértörzseivel táplálkoznak, és akkor az a növényközösségek felbomlásához és a folyóparti élőhelyek eróziájához is vezethet. Amikor például a populációk már elég nagyok, akkor ilyen benőtt mocsarakat nagyon nyílt vízrendszerre alakíthatnak ki, így potenciálisan veszélyeztetve a mocsári halak, madarak és gerinctelenek túlélését is. Egyes kutatások kimutatták, hogy a nutria által a vízi növényzet ritkulása és a költési időszakban történő zavarás révén okozott károk miatt a veszélyeztetett madárfajok, például ilyen a kis vöcsök is, alkalmas fészkelő helyek csökkenéséhez vezethet. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a felnőtt állatok halála aránya meglehetősen magas, a megfigyelt állatoknak csak valamivel több mint 1/3 éli túl a 2 hónapot. Egyes kutatások szerint az első életévben akár 80% is előfordult a halál. A nutria halálának fő okai, legalábbis ott, ahol voltak valamilyen kutatások, elsősorban a ragadozók miatt van, de jelentős részét emberi befolyások is okozzák, például vannak lelőtt egyedek vagy autó előtések okozta sérülések miatt halnak meg. A második leggyakoribb halál pedig a mérgezés. Ennek az oka lehet mind az emberek általi szándékos, mind a nem szándékos mérgező anyagok fogyasztása, valamint a kék-zöld algákból származó biotoxinok természetes bevitele is. A nutria az EU-ban invazív idegenfajok listáján szereplő faj. Van egy ilyen irányelv, amely előírja azt, hogy az EU tagállamainak mindent meg kell tenni azért, hogy az idegenfajok terjedését és betelepítését megakadályozza, és a nutria a világ 100 leginvazív fajának listáján is szerepel. A nutria okozta gazdasági veszteségeket vizsgáló olaszországi tanulmány azt mutatta ki, hogy egy 6 éves időszak alatt a mezőgazdasági kár elérte közel 1 millió eurót, a folyóparton okozott kár pedig meghaladta 10 millió eurót. Amerikában például a leginkább érintett növények a rizs, a cukornád, de más növények, például a gabonafélék, cékla, a földi magyaró, dinnye is károsodhat. Szlovéniában is táplálkozik mezőgazdasági területeken, főleg kukoricával, repcével, de sajnos ez gyakran figyelme kívül hagyják, vagy a kárt a hódnak tulajdonítják. Nálunk egyelőre még nincs olyan kutatás, amely bemutatná a faj invazív hatását a szlovén természetre, környezetre, de helyenként már mutatkoznak a következmények. Szlovéniában a nutria szintén egy vadfaj, amelyre egész évben lehet vadászni korlátozások nélkül. A muravidéki vadászterületen tavaly 36 nutriát lőttek le, 2024-ben 71-et, az eddigi legmagasabb szám, az pedig 2023-ban volt, 89 egyedet lőttek ki. De a nutria gyakran a forgalom áldozata is lehet. Üregeket ásnak a folyópartokon, vízen, vízi növényzeten építhetnek ilyen speciális platformokat, ahol aztán táplálkoznak, és mindez a hóthoz hasonlóan pozitív hatással lehet a különböző őshonos fajokra. Egyes kutatások szerint a nutria táplálkozása gátolhatja a parti vízi növények fejlődését, meg akadályozhatja például a fűz által uralt közösségek kialakulását, de ez által elősegítheti más fajokat, amelyek számos gerinctelen hal, kismadár számára nagyon kedvező élőhelyet biztosíthatnak. Így a kolonizáció kezdeti szakaszában a nutria csökkentheti egy faj elterjedését, de lehetővé teszi más fajok növekedését, ami akkor a területen növeli a biodiverzitást.

0: Képes áttörni a vastag aszfaltot, és szép lassan teljesen tönkreteszi a környezetünket. Ez a japán keserűfő. Az Aqua Nature projekt keretében a szakemberek felmérték a terepet, és kiderült, hogy hol a legkritikusabb a helyzet. Hogy miért jelent ez óriási veszélyt a helyi természetre, és hogyan lehet felvenni a harcot egy ilyen megállíthatatlannak tűnő növénnyel? Sara Lorencsics, az Aqua Nature projekt vezetője nyilatkozott.
1: V okviru projekta Aqua Nature smo v začetku tega leta 2026 začeli z...
2: Az Aqua Nature projekt keretében az év elején megkezdtük a japán keserűfő szisztematikus feltérképezését a Goricko Tájvédelmi Park teljes területén. Az első szakaszban elsősorban a vízfolyások parti sávjaira összpontosítottunk. A terepi felméréseket is elindítottuk, elsőként a Kebele patakot vizsgáltuk meg, majd a Nagy és Kiskárkát, valamint a Lukaj és Bezják patakot. Ezt követően ezeket a lelőhelyeket térinformatikai és adatbázisokba rögzítettük, így egy valamivel nagyobb kiterjedésű területet kaptunk. Az első szakaszban 176 elkülönült lelőhelyet regisztráltunk, ami jelenleg 21 hektárt tesz ki.
0: Az adatok elemzése aggasztó szerkezetet mutat. Sara Lorencsics rádiónknak elmondta, hogy egy átlagos élőhely mérete körülbelül 1137 négyzetméter, ami azt jelenti, hogy gyakran már jól megtelepedett állományokról van szó. Az általuk mért legnagyobb összefüggő keserűfő terület meghaladja a 9500 négyzetmétert. Az élőhelyek szerkezete a nagyszámú, kisebb, de szétszórt góc, a terjedés és az új populációk kialakulásának folyamatos dinamikáját jelzi.
2: Messze a leginkább kiemelkedő a Goricko délkeleti része, különösen a Kebele patak mentén. Kebele és Szent László környékén rögzítettük az összes felmért terület 76%-át. A Ledava és a Lukaj patak mentén pedig a területek körülbelül 4%-át vettük nyilvántartásba.
0: A kutatások megerősítették, hogy a vízfolyások a keserűfű terjedésének fő folyosói. A víz vektorként működik, az árvizek és az üledékszállítás új helyekre juttatják el a növényi részeket. A japán keserűfű ráadásul hihetetlenül szívós. Egy teljesen új növény kifejlődéséhez elegendő egy mindössze 1 cm-es gyökértörzs darab, amit a víz sodor magával. A kezdeti összeírások elsősorban a vízfolyások parti sávjaira összpontosított, ahol a terjedés veszélye a legnagyobb. Tudjuk azonban, hogy a keserűfű gyorsan terjed utak mentén, építkezéseken és elhagyatott mezőgazdasági területeken is, ahol a fertőzött föld szállításával gyakran az ember is akaratlanul segíti a terjedését.
2: Szeretnénk többé-kevésbé az összes felületet feltérképezni a Goricko területén. A második szakaszban inkább az útmenti és egyéb sávokra fogunk összpontosítani. Mivel az Aqua Nature egy olyan projekt, amely inkább a vízfolyások, majd a vizes élőhelyek védelmére helyezi a hangsúlyt, ezért kezdtük a vízfolyásokkal. Elsősorban azért teszünk így, mert a vízfolyások mentén terjed a leggyorsabban a japán keserűfő, mivel az áradások és az üledékhiány miatt ez nagyon gyorsan tovább terjed, azaz a gyöktörzsek és a növény ott akár napi 15 cm-t is növekedhetnek. Azokon a területeken, ahol már kialakultak bizonyos állományok, ott sokkal több található belőlük.
0: Az állapot rögzítését és nyomon követését folytatják a projekt keretében a szakemberek, mivel ezek az adatok kulcsfontosságúak egy hatékony, több éves kezelési terv kidolgozásához. Ez a terv a modern technológiát és a természetbarát gyérítési módszereket egyaránt magába foglalja majd. Céljuk egyértelmű, megvédeni a Goricko Naturpark értékes élőhelyeit, ezen inváziós faj teljes dominanciájától. Sara Lorencsics elmondása szerint a japán keserűfő elleni küzdelemben az elektrosokkos technológia igencsak hatékony lehet. Vegyszermentes megoldást nyújt, amely 5000 voltos feszültséggel belülről forralja fel a növényi sejteket és a gyökérzetet. Ez a szelektív módszer biztonságosan alkalmazható vízpartokon, és 1-3 éven belüli teljes felszámolást tesz lehetővé a hagyományos mechanikus módszerekkel szemben. Kedves hallgatóink, érdemes egy pillanatra elgondolkodnunk azon, amit ma hallottunk. Legyen szó a hazai vizeink történetét teljesen átíró nutriákról, vagy a Kebele patak mentén mindent megfojtó, még az aszfaltot is áttörő japán keserőfűről. A közös nevező mi magunk vagyunk. Egyetlen elhibázott emberi döntés, egyetlen figyelmetlenül elszalasztott fölkupac elég ahhoz, hogy felborítsuk a természet kényes egyensúlyát. Szerencsére a szakemberek nem adják fel a harcot. Ahogy Sara Lorencsics-től, az AquaNature projekt vezetőitől is hallhattuk, a részletes terepbejárások és a modern technológia segítségével már készülnek azok a tervek, amelyekkel gátat szabhatunk a zöld megszállók terjedésének a Goricskoi Naturparkban. De a sikerhez az összefogás is kell. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A legközelebbi viszonthallásra!

Umberto Tozzi és Lengere szólt ez az a Glória, egy jó kis délutáni hangulat néhány percben, de ezt tudjuk fokozni egy kis romantikával mindjárt, aztán Zoltán Erika hozza a 80-as évek fantasztikus diszkó hangulatát, de ha eljönnek ide Lendvára, akkor itt is kapnak egy olyan hangulatot, ami évente csak egyszer van. Már otyognak a bográcsok Lendva óvárosában, tehát zajlik a 2026-os Bogrács Fesztivál. A szuper hangulatról egyébként a színpadon a fellépők folyamatosan gondoskodnak, szól végig az utcán a zene, és hát nyilván itt vagyunk mi is a Muravidéki Magyar Rádió csapata, itt a helyszínen, ahol egy különleges nyakkendőkötő versennyel is várunk mindenkit, aki ide betévedt hozzánk, úgyhogy látogassanak el minket is. Nyilván a program nagy része most még ebben a pár órában a főzésről szól, de rengeteg kiegészítő program várja az ide látogatókat, úgyhogy családdal is érdemes jönni, gyerekeket, Édes utca, különböző olyan lehetőségek várják, amik talán lekötik a gyerek figyelmét, és a szülő is egy kicsit szabadabban tud mozogni. Láttam, van légvár, úrálóvár, szóval nagyon sok minden. És hát emellett a helyi finomságokról is gondoskodtak, mert hogy aki édes szájú, az megkóstolhatja a gibanicát, aztán finom sütiket is lehet kóstolgatni. Mindenki a saját standján megpróbálja megmutatni az adott települése jellemző különböző finomságokat, amiben természetesen bele lehet kóstolni, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni, vagy érdemes ellátogatni ide Lendvára. Végig a főutcán 124 főzőhelyen készítik ezt a finomságot, és hamarosan kiderül az is, hogy a zsűri milyen szempontok szerint fog majd értékelni leadott mintákat, mi alapján kóstolják, illetve hogy milyen ízvilágot követnek. Ugye hallhatták, itt az erdélyi csapat azt mondta, hogy náluk csípősebb a gulyás, itt viszont az a tapasztalatuk, hogy Muravidéken az édesebb fajtát szeretik, így megpróbálnak ők is ehhez alkalmazkodni, hát ha közelebb kerülhetnek majd a végső nyerő pozícióhoz. Nem lehet tudni egyébként, hogy mikor, mi miatt dönt a zsűri úgy, hogy az az étel a legjobb. Szerintem egy összhatás adja meg azt az utolsó löketet, ami alapján megszületik majd a végeredmény, de hát erre este 7 óráig várnunk kell, viszont a rádióadásunkra nem, úgyhogy folytatjuk Zoránnal és a romantikával, itt lesz Zoltán Erika is, és reményeink szerint hamarosan érkezik ide a stúdiónkba Lendva község polgármestere is, Magyar János, tartsanak velünk.

0: Nem kaszanovánk van, hanem egy hölgy vendégünk itt a mikrofon mögött. Dávid hozott nekünk egy hölgyet, ráadásul egy egészen különleges csapatnévvel. Mutasd be!
1: Igen, a csapat neve az, hogy Bacsike, illetve Bacsike, és ennek is megvan az apropója, hiszen egy családi csapatról beszélhetünk, a Bacsi családnak a csapatáról, akinek a színeiben most itt köszöntjük Bacsi Renit, aki elmondja, hogy lényegében a Bacsi család hogy is döntött úgy, hogy részt vesz az idei Bogrács Feszten.
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy mi nagyon szeretünk társalogni, szórakozni, és csináltunk magunknak egy csoportot, hát úgy ér most a Facebook, aztán beírtok, hogy Bacsike, és mindig mindenhova megyünk, legyen az nőnap, Valentin nap, vagy akármi kis eset csak, és akkor tavaly előtt úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a Bogrács Feszten is, és akkor kerestük, hogy mi is legyen a nevünk, és akkor hát ha mivel már Bacsike vagyunk, akkor maradjunk Bacsike. És akkor így tavaly előtt eljöttünk először, és nagyon élveztük. Tavaly sajnos nem vettünk részt, de nem sajnos, mert volt egy szép esemény a családban. Jött egy kisbaba, és akkor úgy döntöttünk, hogy mivel akkor ez nem jövünk el, és úgyis lett pénteken meg lett a Bogrács Feszt előtt a újszülött. És akkor idén most megint itt vagyunk, szeretünk eljönni, itt szórakozunk, találkozunk régi ismerősökkel, családtagokkal, élvezzük.
1: És lényegében mekkora is ez a család, illetve mennyien vannak most itt jelen a mai Bogrács főző versenyen?
2: Hát itten vagyunk egy 8-an aktívan, kik működünk, de vagyunk 18-an, de az egész Bacsi család még alig, hanem 58, most nem mondom, mert hát a Bacsi család nagy, Bacsik sokan vagyunk.
0: Az nagyon szép szám. És akkor az egyéves is most már itt lesz?
2: Eljönnek még nézni bennünket, de még nem ért ide.
0: No, és akkor a Bacsi család milyen jellegű bográcsot készít? Mi lesz a különlegessége?
2: A mi bográcsunk az hagyományos. Különleges azért, mert Bacsi.
0: Jó, tehát akkor maradjon titok a titok, ugye? Jó, én ezt megértem, mindenkinek megvan egyébként a saját receptje, amit nem szívesen ad ki, hiszen lehet, hogy éppen az lesz a nyerő, majd meglátjuk. De hogyha fűszer, az alapfűszerekből saját fűszerekkel dolgozik ilyenkor a csapat, amit oda-haza termelnek és feldolgoznak, akár gondolok itt az édes paprikára, a fűszer paprikára.
2: Most mi azt, amit itt kaptunk, avval foglalkozunk, de különben szeretjük mi a saját hazai hagyományos dolgainkat. Igen.
1: De rábízhatják magukat a mesterszakácsra, hiszen néhány évvel ezelőtt a főszakácsuk elnyerte a Bogrács mestere címet, illetve az első helyet a Bogrács Feszten.
2: Igen, ez igaz. Mivel ő elnősült a faluba, és azokkel jött akkor először, mert mi valahogyan nem tudtuk még akkor megbeszélni, hogy eljön a Bacsi család, és akkor Fokocével jött el, és igen, elvitték az első helyezetét.
0: De látom, hogy egyenpóló is készült.
2: Igen, ezt nagyon büszkén visszük fel, és ezzel nagyon szeretünk fotózni.
0: Van rajta egy csókos piros száj is. Annak igen. Mi a jelentősége?
2: Hát ugyebár a Bacsi, az Bacsi, vagy hát egy férfi, nem? De olaszul meg Bacsi, az egy csók. És akkor most hogyan tesszük ezt a csókot fel? Hát kreatívak voltunk, és megcsináltuk.
0: Hát így. Úgyhogy ha a hallgatók közül most kilátogatnak, akkor nyugodtan keressék a piros csókos szájú pólóban lévőket, és akkor megtalálják a Bacsi családot. A piros csókos szájú pólóban lévőket, és akkor megtalálják a Bacsi családot. Sok sikert kívánunk a mai

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Vinárium Fesztivál keretében kerül megrendezésre Lendván a Bogrács Fest, hagyományos kulináris rendezvény, ahol valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd meg a legjobb bogrács címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsokat díjazza is. A zsűri azonban nem csak a legízletesebb bográcsot értékeli, hanem külön díjat ad annak a csapatnak is, amelyik a legszebben díszített versenyhelyszínt hozza létre. Lendva óvárosában és a lendvai szőlőhegyek lábánál immár közel két évtizede zajlik Szlovénia legnagyobb bográcsfőző versenye. Az idejére a szervezők mintegy 12 000 látogatóra számítanak. Egyébként ezen a hétvégén nem lesz unalmas Szlovéniában. Izolában Horgász Fesztivál, Idriában Zsikro Fesztivál, Škofjalokában Fagylalt Fesztivál, Szentjernejben Jernej napi vásár tartanak, a Brestanicai Reichenburg kastélyban a középkori napok zajlanak, Ptújban pedig a római játékok záró eseményre kerül ma sor. Ma délelőtt megnyitotta kapuit a 64. Agra nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Gornja Radgonán. Megnyitó beszédében Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök elmondta, hogy a klímaváltozás idején még inkább tudatában vagyunk annak, hogy az élelmiszer nem valami magától értetődő. Szerinte Szlovéniának meg kell teremteni a stabil hazai élelmiszertermelés és a fiatal gazdák jövőjének lehetőségét. Janez Cigler Kralj, mezőgazdasági miniszter, a tartós aszályokra és az időjárási katasztrófákra utalva hangsúlyozta, hogy az ilyen események már nem számítanak ritkaságnak, hanem az új valóság részét képezik, ezért a szlovén mezőgazdaság ellenálló képességének megerősítése a minisztérium egyik legfontosabb feladata. Újabb országjárásra készül Magyar Péter. A részletes programot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így az sem ismert, hogy a miniszterelnök pontosan mely napokon és milyen sorrendben keresi fel az egyes helyszíneket. Arról sincs még információ, hogy egyetlen nap alatt hány településre látogat majd el. Augusztus végén a kormány több tagja is útra kell. A tervek szerint többek között Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági miniszter és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vesz az országos fórum sorozatban. Megérkezett Libériába 20 migráns, akiket az Egyesült Államokból toloncoltak ki. Ők jelentik annak az akár 1200 külföldi állampolgárnak az első csoportját, akinek befogadásába a nyugat-afrikai ország beleegyezett. A kormány hangsúlyozta, hogy nem kért és nem kapott semmiféle ellentételezést vagy jutalomígéretet a programban való részvételhez.

0: az adott hozzájárulásáért cserébe. Második elnöki ciklusában Donald Trump kiterjesztette a kitoloncolásra kijelöltek körét, és azokra is célzott, akiknek jogi védelme korábbi kormányok idején lehetővé tette, hogy az üldöztetéstől való félelmük miatt az Egyesült Államokban éljenek és dolgozzanak.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre, inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futózápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között váltakozik, az Adria mentén 28 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral bárhol találkozhatnak az útra indulók, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Mura vidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.

0: Azt gondolom, hogy ez a dal meg is adta az alaphangulatot a mostani beszélgetéshez, mert nagyon vidám fiatal emberekkel vagyok körbevéve, és csak annyit tudok róluk, hogy ők a zalai zsírpárnák, ízben erősek, derékban puhák. Na urany, mit jelent ez? Honnan jött a csapat, és mit kell tudni róla?
1: Nagy Kanizsáról jöttünk, ez a második alkalom, hogy itt vagyunk, és nagyon érezzük magunkat.
0: És honnan jött a zalai zsírpárnák név? Ki volt az ötletadó?
2: Ezt nem tudjuk megmondani, kicsit durva lesz ilyen átmulatott éjszaka után döntöttünk erről, mert nagyon nagy híre van ennek a Bográcsvező Fesztiválnak, és ott döntöttük el, hogy mi is mérettessük meg magunkat.
0: Hogyha ez második alkalom, akkor mi a tapasztalat? Mikor volt az első, és ahhoz képest most a második, az rögtön a következő év?
1: Tavaly volt az első, és ezt most megnyerjük.
0: És ez van. Na jó, hát oké, hogyha megnyerjük, akkor mi az, ami ilyen titkos összetevőként belekerülhet abba a bográcsgulyásba, ami szerint ez lesz a tuti befutó?
1: Te mondtad, hogy titkos.
0: Hát jó, de azért valamit el lehet csak árulni, nem? Körbeérni se lehet?
1: Nem.
3: Van egy nagyon jó vezető.
0: Mert hogy Zalában van gomba is. Van, aki tesz ugye bele gombát. Egy kis
2: ez egy titkos.
1: Így van.
2: Na. Erről nem beszélhetünk, mert akkor... Ugye...
1: Mert ez titkos. A titok... Ha már ketten tudják, nem titok.
0: Az már nem titok. Ennyi. Jó. Akkor kérdezem úgy, hogy mi a koncepció akkor? Milyen karaktert kap a gulyásotok, a bogrács étel? Ugye itt az előző vendégünk pont azt mondta, hogy ők Erdélyből jöttek és csípős ízvilágot kedvelik, de rájöttek arra, hogy itt Muravidéken inkább édesebben szeretik a gulyást, és hogy eddig az a tapasztalat, hogy mindig olyan nyert, ami egy kicsit az édesebb ízvilághoz tartozik. Mi a koncepció akkor? Mi volt az, amit stratégiailag fölépítettetek, és azt mondtátok, hogy na, akkor ez lesz a nyerő.
2: Hát úgy vagyunk vele, hogy javarészt a kevesebb, néha több, ezért hoztuk a zalai ízeket szerintem, ami elég domináns, úgy gondolom, mert ott virágzik ez a bográcsozás, összejön a társaság, sütnek, főznek, ott azért kialakul valami ízharmónia, amit megpróbálunk ide belecsempészni ebbe az egészbe. Ilyen különösebb fűszerkeverék, vagy valami ilyen, nem készülünk, viszont szívvel lélekkel csináljuk, és szerintem ez lesz a nyerő.
0: És ez a titok, ez adja a pluszt hozzá, ugye? Mindenkinek megvan a maga feladata, tehát felosztottátok előtte már, hogy ki mit csinál?
3: Most nagyon sokat tanultunk. És most már azért úgy érkeztünk egyébként.
0: Rutinosabban.
3: Egy kicsit rutinosabban, de felkészülve, és reméljük, hogy most jobb lesz, mint a tavaly. De tavaly is az első egész szó eredményt értünk el.
0: Ként zalai csapatként, ha már azt mondtad, hogy tanultatok, akkor mit lehet tanulni itt Muravidéken? Mit mutat nektek ez a Bogrács Fesztivál? Mitől jó?
2: Az otthonosságot, a családias hangulatot inkább az hozza ki. Mindenki együtt főz, jönnek emberek, sétálnak, nézik, értékelik valamilyen szinten, amit mi beleteszünk munkát. Ez ilyen boldogsággal tölt el minket, hogy amit csinálunk, az ízlik nekik is elvileg.
0: Mennyire összeszokott a csapat? Tehát említettétek, hogy évközben is azért összejön a társaság, és akkor akár kerti parti keretében is készül bográcsos étel, de amikor az ember ilyenre jön, akkor kicsit másképpen rakja össze fejben is ezt a történetet, hogy mert ha otthon főzegetünk, akkor lesz, amilyen lesz. Itt azért van egy koncepció, hogy miután mi kerül bele, és hogy...
2: Nagyon nincs ilyen, hogy mi kerül bele. Közel 30 éve ismerjük már egymást, tudjuk egymás gondolatait. Ki van jelölve a szakács, abban nem szólt be senki, kezel a dolgozunk.
0: Profi a szakácsotok?
2: Élvezzük az egészet.
0: Profi a szakácsotok? Mármint, hogy hivatásos
2: nagyon.
0: Szakács?
2: Az nem.
0: Profi.
2: Nekünk
0: nem
2: a legjobb.
0: Nem hivatásos, de profi. Nektek van. Hát nyilván, hogyha őt választott.
3: A főzéseket készít egyébként, és készült erre nagyon-nagyon, és mi jövünk, és alá dolgozunk, és segítünk neki, és szerintem tök jó összejött most ez a...
0: Hányan jöttetek? Most itt hárman vagytok ebben a rögtönző stúdióban, de ennyit
3: a csapat. Mint a gonoszok.
0: Mint a gonoszok. Abból csak jó sülhet ki. Mennyire törekedtetek arra, hogy maga a főzőhely is kapjon egy ilyen zalaias felütést? Mert ugye nem csak az ételeket zsűrizik, hanem azt is, hogy milyen a főzőhely maga, tehát dekoráció. Mindannyian férfiak vagytok? De jöttek hölgyek is?
1: Igen.
2: Két hölgy jött velünk, akik profi megcsinálták szerintem a dekorációt, ami mi elmondásuk szerint nagyon sokat nyom alatba. Nem csak a bográcsunk számít. A tavalyihoz képest óriásit léptünk elő, de szerintem.
0: Feltétlenül meg fogjuk nézni a helyeteket, de kérdeztem, hogy az alai felütés az valahol tetten érhető-e, akár ízvilágban, akár a dekorációban. Hogyha valaki arra megy, akkor egyből látja azt, hogy ez itt Zala, és annak valami kicsit más.
2: Van benne, én csak ennyit tudok mondani, hogy van benne. De ez, mint hogy mondtuk, ez titok.
0: Ti magatok vagytok, akkor Zala és Nagy Kanizsa.
2: A zsírpárnál benne vannak, és hogy bőven elég.
3: Tavaly valaki azt mondta, hogy ez a zsírpárnak ez egy ciki név, most meg már tulajdonképpen oda jönnek hozzánk, hogy hó, de jó, meg stb.
0: És hát látom azt, hogy egyedi tervezésű a pólótok is.
2: Így van.
0: Hogy messziről felismerhető.
2: Tükröz minket.
0: Ízben erősek, derékban puhák. Én meg azt kívánom, hogy ebben a mai versenyben is legyetek erősek.
2: És köszönjük szépen.
0: A végső
2: szépen.
0: Versenyben majd valami szép eredménnyel tudjatok hazamenni.
2: Ez természetes.
0: Bízom benne, hogy azért az esti koncertre még termelme, ahogy maradtok.
2: Mindenki, persze.
0: Nagyszerű. És hogyha jól sikerült, és már ez már a második, akkor...
1: Mindenképp jól sikerült, mert itt vagyunk.
0: Igen, de hogy akkor ilyenkor már úgy gondolkodik az ember, hogy akkor jövőre is jövő.
2: Szerintem hagyománya lesz.
1: Így van.
2: Sőt, már van. Minden évben tanulunk valami plusz.
0: Na jó, és mit visztek haza Muravidékről Nagy Kanizsára?
2: Hát én őt.
0: Egymást
1: megpróbáljuk.
3: Meg most ebből már most tanultunk, hogy még csak itt a felénél vagyunk körülbelül, tehát most már tudjuk, hogy több pálinkát kell hoznunk.
1: Így van.
0: Mert túl sok a vendég, aki...
3: A vendég, így van.
0: Így
3: nem
0: mi,
3: nem
0: mi.
3: Igen.
0: Aha, nem akik...
2: Egyre népszerűbb és örülünk, hogy részt vettünk ezen.
0: Hát mi köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk ide a stúdióba is. Jó főzést a továbbiakban, és sok sikert a mai versenyen. Elsősorban jó hangulatot lesz, szerintem erről szól ez a mai nap. Köszönöm szépen. Egy gyors bemutatkozást azért hadd kérjek.
2: Laci.
3: Csabi.
1: Ati.
0: Jó, én ebben megelégszem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Minden jót. Sziasztok. És továbbiakban mi rádiózunk tovább. Már a stúdióból indul a TNT-s lágered, jön Azaria, és hamarosan DJ Bobo is.

0: A 90-es évek hangulatát hozta az imént DJ Bobo, ez volt a Pray című dal, és szerintem mindenki azon imádkozik egyébként, hogy ezt a mai napot megúsztuk jelentősebb csapadék nélkül. Hát jelenleg felhős, borongós az idő Lendva felett, de ez tökéletes a mai Bogrács Fesztiválhoz, mert hogy azt lehet látni, hogy mindenki olyan könnyedén, ráérősen sétálgat, ami egyébként mondjuk a tavalyi előtti 40 fokban nem volt ennyire egyszerű, és hát azt lehet látni, hogy sűrűsödik be most már az ember áradat is, tehát hogy egyre többen lesznek Lendva belvárosában, és Dávid is ezt tapasztalja. Ugye én csak a felső szakaszt látom meg, ami előttem zajlik, de te végigjártad az egész hát fesztivál területét. Mit tapasztaltál hát az igen, alsó részen?
1: Igen, ahogy említetted, ahogy a Bogrács is most már lassan kezd sűrűsödni, úgy egyre több ember is van itt a főutcán, úgyhogy kezd már kisebb tömeg is kialakulni helyenként néhány csapatnál. Úgyhogy igen, aki még nem tette, az még mindenképpen ide, hogy felöltözik, elkészül, és kijön Lendvára, hogy megtapasztalja élőben is a Bogrács Festnek a hangulatát, ízét, zamatát.
0: Nyakkendőt nem kell kötni, azt mi adjuk, hogyha ide jönnek a standunkhoz, akkor egy kis nyakkendő kötéses versenyre benevezhetnek nálunk, de egyébként hallható a háttérben ugye most éppen a helyi zene, és ha minden igaz, akkor valahol itt fog majd elhaladni mellettünk a polgármester úr is, aki remélem, hogy igen, futva érkezik, sportosan, lendületesen érkezik a polgármester úr futva, bokros teendők közepette érkezett hozzánk. Egy gyors fújás után, polgármester úr.
2: Jó napot kívánok önnek itt a stúdióban,
0: és önnek.
2: A Uravidéki Magyar Rádiónak összes hallgatójának.
0: Ennyire futkosós a mai nap?
2: Hát régen korától fogva, igen, pörgős, nem panaszkodhatok, úgyhogy, de élvezem, úgyhogy nagyon jó. Eddig még minden úgy folyam kell neki, mennyi úgy megy.
0: Tehát akkor minden a terv szerint, ugye?
2: Minden a terv szerint, a vendégek, a nyitás, a reggeli kiosztás, az előkészítés fantasztikus, úgyhogy az idén azt mondhatom, hogy a sikeres a kezdése neki. Nem kétlem, hogy a befejezése is épp úgy fog lenni.
0: Hát ugye a protokollt azt mindenképpen vinnie kell, de mire marad emellett idő?
2: Hát nagyon keves, még gondolom őszintén, hiszen jobbról-balról fogják a kezemet, és itten az köl, ott a nasz köl. Jönnek vendégek, az mellett, hogy magas rangú vendégek voltak, még azon kívül nagyon sok ismert személy jön, és ez azt jelenti, hogy pozitív beállítású község vagyunk, pozitív beállítási rendezvény, nagyon jó marketingot csinálunk arra, hogy amit lássák, nagyon sok vendég is van itten, és hogy megyek végig mostant a standokon, vagyis a csapatoknál, ahol főznek, mindenhol nagyon jó a hangulat, ami még számomra a legfontosabb.
0: Hát nehéz azt megvalósítani, hogy mert mindenhol invitálják a polgármestert, ha meglátják, igen, hogy polgármester úr csak egy pálinkára, egy kortyitalra, egy finom süteményre, és hát ugye ez az, ami lelassítja, ezért érkezett hozzánk is egy kicsit később.
2: Így van, még a vendégek is nagyon jól érezték magukat, és nagyon sokáig maradtak, vagyis a vártnál tovább. Gondoltam, hogy egy órakor már itt leszek önöknél, elnézést kérek a vendégeknek és a kedves hallgatóknak is. Igen, a vendégek, ha itt vannak, nem tudod őket magukra hagyni, ez nem illik, de akkor, mikor már jöttél ennek, akkor éppen elmentek, úgyhogy futottam fönnek, de útban, ahogy mondta ön is, nagyon sok itten gyere ide, gyere, de még azt kell kimondanom, hogy a csapatok számára és a főszokácsok számára egy ajándékot is, egy megemlékezési tárgyat készítettünk a kézművesi központból, egy emlék az idei Bogrács Festre, és úgy gondolom, hogy ez is egy pozitív, hogy a csapatok akkor még ugye mondják, elfogadottnak érzik magukat.
1: És Lendva község számára a Bogrács Fest, ami most már így két évtizedes múltra tekint vissza, hol helyeződik el? Ez a koronája lényegében a községi rendezvényeknek, vagy ön hogy látja ezt?
2: Most már a 21. sorában én gondolom, hogy a szlovén szinten, Szlovénia szinten a legnagyobb gasztro rendezvény. Azt merészen tudjuk mondani, hiszen ennyi csapat is már itt van. Az mellett még a Guinness bogrács elkészítésével még magasabbra és magasabb szintre, szóval világ szintre vittük ezt a rendezvényt és a bogrács hírnevét. Főleg pedig az is fontos, hogy máshol, de ahonnit jönnek is, ahogy most csak ezt a részlegben jöttem, fönt Szombriából nagyon sok csapat van, itten volt Szerbiából, Horvátországból csapat, és azt jelenti, hogy a mi gasztrói és a jellegzetes ételeinket így promoválva ők is elviszik magukhoz. És ennek a lényege is fontos, hiszen más térségekben is ez a fajta étel úgymond napi rendre kerül, vagy éttermékben, vagy pedig a családi házoknál. Nem gond, akárhol is, de egy fontos jellegzetisége ez, hogy ennek az ételnek széles elfogadottsága van, és úgy gondolom, hogy ez jó és legjobb úgymond útmutató és reklám városunkra, községünkre és a hagyományos ételeinkre.
0: Ugye a Vinárium Fesztivál része, a Bogrács Fesztivál, igen, most kimosolyogtam én is, ott megjelent az emblematikus figurája a Vináriumnak, aki egyébként sétálgat itt körbe. Polgármester úr, hogy látja a Vinárium Fesztiválnak, a Bogrács Fesztivál mennyire azt a százalékát teszi ki, ami húzó erő, és ennek a mai napnak ön szerint mi a savaborsa?
2: Az egész fesztiválnak persze a legkimagaslóbb rendezvénye a Bogrács Fesztivál, de nem lehet leírni a 47. zsinórban még egyszer annyi, mint többször, több mint még egyszer annyi a lendvai szűret, szóval a félvonulás, és nem kell lebecsülni azt is, habár rövidebb időszakon belül, de ott is nagyon sok vendég fordul még nálunk. Mostant nézze, a Bogrács Fesztiválnál az utolsó pár évben nagyon sok tartalommal bővítettük a kínálatot. És az érdekességet is növeltük, és azért is ilyen ismerti lett, szóval ennyivel több nép jelentik még, ahogy most is lássuk. Habár az idén azért az időjárás kedvez, mert volt mikor itt eléggé bonyolult időjárás köz, hogy mondják, ellenére azért itt voltunk, nem? De mostant úgy kell mondanom, hogy a

Ez volt a Bikini és a Mielőtt végleg elmegyek című daluk, egy régi klasszikus, Ray Daltonnál, a Zaporozsetszel, Bagosi Norbékkal még folytatjuk, és majd a Balkán Fanatik zárja ezt az órát, legalábbis a Muravidéki Magyar Rádióban, és nincs olyan nagyon messze 15 óra, ami azt jelenti, hogy lesz egy rövid kis terepjárós hírünk. Éppen Dávid készítette ezt önöknek, aktuálisan a szombati hírmagazinunkban hallhatják, és aztán majd a következő óra elején visszatérünk innen a kihelyezett stúdióból, és Lendván zajlik a 2026-os Bogrács Fesztivál. Egyre többen látogatnak el, kedvező az időjárás. Ha még nincsen programjuk, jöjjenek önök is.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A szombati hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. Tegnap ülésezett a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Muraszombati Egységének tanácsa. Az ülésnek egyetlen konkrét napirendi pontja volt, mégpedig a Muravidékit is nagymértékben sújtó asszály kérdése. Hogy miként látják az ülésen jelenlévők a kialakult helyzetet, az Horváth Dávid beszámolójából derül ki.
2: Bostyán Ferencsáka, a Muraszombati Mezőgazdasági Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa rámutatott. A Muravidéken idén nyáron 48 kánikulai napot regisztráltak, ami a sok éves átlag háromszorosa. A perzselő hőség és a meteorológiai vízmérleg közel 4000 mm-es hiánya a kukoricatáblákban okozta a legnagyobb pusztítást. A régió 20 000 hektárján az első becslések szerint több mint 60%-os a terméskár, ami a muravidéki gazdáknak csak ennél a növénynél több mint 16 millió eurós veszteséget jelent. A szántóföldek mellett a kaszálók és réti területek is kiszáradtak. Az első kaszálás hozama felére csökkent, a második és harmadik kaszálás pedig szinte teljesen elmaradt. Ez a tömegtakarmányhiány közvetlenül fenyegeti az állattenyésztést. Ferencsák beszámolójából az is kiderült, hogy a gyümölcsösökben a hőség sok miatt leállt a virágrügyek képződése, ami már a jövő évi termést is veszélyezteti, míg a szőlőkben a koraérés és az aranyszínű sárgaság terjedése okoz gondot. A kialakult katasztrófa helyzet miatt a kamaránál nemzeti szintű beavatkozást sürgetnek, amely részleteiről a jelenlévőknek és rádiónknak József Podgorsek kamarai elnök szólt bővebben.
3: Mi se z ministrstvom že aktivno pogovarjamo, tudi smo jim poslali kar dolg nabor ukrepov, s katerimi bi lahko kratkoročno pomagali, da prebrodimo to letošnjo situacijo.
4: Mi már aktívan egyeztetünk a minisztériummal, és egy meglehetősen hosszú intézkedéscsomagot is elküldtünk nekik, amelyel rövid távon segíteni lehetne az idei helyzet áthidalását. Tény, hogy főként az állattartó gazdaságok vannak most óriási próbatétel előtt, hogy miként biztosítsák a takarmányt a téli időszakra. Másrészt az összes többi ágazatban is jelentős a terméskiesés, vagyis a jövedelem csökkenés, miközben a költségek az idén még magasabbak voltak az energia, az üzemanyag és a műtrágya magas ára miatt. Ráadásul a felvásárlási árak a gazdaságoknál tovább esnek. A tej ára 30%-kal alacsonyabb, mint alig egy évvel ezelőtt. A marha ára pedig másfél-két euróval csökkent például a két hónappal ezelőttihez képest. A helyzet tehát valóban rendkívül nehéz, ezért elvárjuk a kormánytól és a minisztériumtól azokat az intézkedéseket, amelyekkel legalább részben stabilizálni tudjuk a helyzetet, és segíteni tudunk a gazdaságoknak áthidalni ezt a nehéz időszakot. Nagyon örülünk az első gyorssegélynek, annak a 8,1 millió eurónak, amit az idei magas műtrágya és üzemanyagárak miatt kapunk. De őszintének kell lennem. Várjuk a segítség második részletét is az idei aszály miatt. Ugyanis a takarmányvásárlás és mindezen pénzügyi terhek elviselése a jövedelem kiesés mellett a legtöbb gazdaság számára gyakorlatilag lehetetlen. Ezért számítunk erre a fajta támogatásra is.
3: Finančna bremena ob izpadu dohodka je praktično nemogoče za večino kmetij, zato pričakujemo tudi te vrste pomoči.
2: Ugyanakkor olyan intézkedéseket is elvárnak, amelyeknek nincs közvetlen pénzügyi vonzata. Ezek közül az egyik a nitrát direktíva átmeneti felmentése, amely engedélyezi a gazdáknak, hogy a gyepek és a gabonafélék trágyázását időben

0: megkezdhessék. Akkor, amikor még van nedvesség a talajban, és a műtrágya hatékony lehet anélkül, hogy veszélyeztetné a talajvizet. A javaslatok közt szerepelnek viszont hosszú távú megoldások is, mint például az öntözőrendszerek kiépítését szolgáló eljárások felgyorsítása. Olyan lépések, amelyek végre lehetővé tehetnék a gazdák számára a normális megélhetést, fogalmazott Podgorsek.
1: A szombati hírmagazint hallották, Horváth Dávid nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Ez volt a Well Hello és Pap Szabi részegen egy rolleren. Hát fiatalok vannak velünk szemben, és szerintem evidens a kérdés, hogy szabad-e rollerezni, ha ittunk. Sziasztok! Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Nem.
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye az soktól függ. Ugye mi már átértük azt a generációt, ahol rollerezésből kiestünk már. Uh-huh. Ugye, hogyha átgondoljuk az egész dollgot, rollerezés az a Gen Z generációban jött be. Ugye én még az a úgymond ómódi millennials fiatal vagyok, ami már, hogyha úgy nézzük, az már 30 pluszba jöttünk. Ugye a legöregebbi Gen Z, az a 97-es, az azt jelenti, hogy idén jövőre fogja betölteni a 30 évet. És így belegondolunk, hogy az egész rollerezés, és az egész rollerezés az totál másképp működik, mint nekünk működött. Ugye nálunk nem volt ilyen fajta rollerezés. Ugye most a rollerezés az, hogy elektronikus szinten van az egész.
0: Igen, és ez most nagyon nagy divat, mindenféle korosztály használja. De jó, hogy a kérdésre válaszoltál egyébként, mert nem szabad inni akkor se, hogyha rollereztek, ez lett volna a lényeg. Mutatkozzatok be, jó?
1: Én Bogár Patrik vagyok.
2: Én Ábrahám Szara vagyok.
0: No, akkor fiatalok, itt vagytok idén is a Bogrács Festen. Hány főzőhelyel és mekkora a csapatotok?
2: Most már negyedik alkalommal vagyunk itt. Most egy 10 fős csapattal érkeztünk. Mindig nagyon örülünk, hogy új tagokkal bővül a kis csapatunk, és mindig újult erővel, minden egyes évben újult erővel térünk vissza a Bogrács Festre.
3: És mennyire nehéz megszólítani manapság a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egyáltalán hozzátok ilyen eseményekre? De hogy látjátok? Jelentkeznek maguktól, illetve kell kicsit kéretik magukat?
1: Szerintem pont a Bogrács Fest az egy olyan esemény, ahol nem nehéz toborozni a fiatalokat, ugye ez az a legnagyobb esemény, ami Lendben történik. És hogyha megnézzük, ugye Lendbannak ez egy 10-15 ezer ember, 10-15 ezer emberes esemény, és itt nem nehéz összeszedni a fiatalokat. Ugye mindenki akar szerepelni. Most az idejében, hogy a Szára is mondta, ugye 10 fővel jelentkeztünk, viszont ezen kívül még 4 csapattal főzünk. Szóval, hogyha egyben nézzük, ugye 50 fős csapatunk van, több különböző országból is, ugye járjuk az egész Kárpát-medencét, és ez miatt nagyon sok partnerszervezetünk is lett, és hogyha akárkinek megmondjuk, hogy Lendva, illetve Bogrács, mi jut az egészből az eszükbe, ugye Bogrács Fesztivál. És az a legjobb ebben az egészben, hogy ugye be tudtuk mutatni nekik a Kárpát-medence szerte, hogy mit jelent az a Bogrács. Mert ugye a Bogrács az nálunk létezik. Viszont, hogyha így körülnézünk, mindenki azt lássa, hogy a Bogrács az ugye az edény. Nálunk a Bogrács ugye az egy étel. És hogyha megnézzük a Kárpát-medence szinte, nem tudják, mit jelent a Bogrács. És azért örülök, hogy mi meg tudtuk az egész Kárpát-medencének mutatni, hogy mit jelent az az igazi Bogrács, és hogy nagyon örülök, hogy ide jöttük varázsolni őket is, eljöttek, és nekünk nagyon fontos, hogy ilyen nagyon jó csapattal itt tudunk lenni, ugye 4 különböző standon is.
0: De azt mondtad, hogy több nemzetiség, akkor ki mindenki jött? Hát ugye tartjátok a kapcsolatot más egyesületekkel is, szóval hogyha más nemzetiség, akkor ki mindenki?
1: Ugye Kárpát-medence szinte magyar nemzetiségéről beszélünk. Ugye 8 országot képviselve, de ugye mondhatnám azt, hogy egy nyelven, egy nemzet szinte beszélünk, és a Kárpát-medencében az nagyon fontos, hogy ugye meg tudtuk tartani ezeket a hagyományokat, a kultúrát, a nyelvet, és nekünk nagyon ez fontos, hogy ez így is maradjon. És ezen mi nagyon dolgozunk, hogy igazán ezt tudjuk ápolni. És ez miatt ugye épp úgy ők meghívnak a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezetet különböző eseményekre, Kárpát-medence szintén, és mi is meghívjuk őket vissza, és nekünk ez nagyon fontos, hogy ezeket a kapcsolatokat ápoljuk, mert ha ezek a kapcsolatok nem lennének, szerintem akkor nem lenne jövő ennek az egész ilyen úgymond ifjúsági szervezeteknek, illetve ifjúsági tereknek, és szerintem ez a Bogrács Fesztivál egy olyan terem, illetve úgy mondom, hogy egy olyan fesztivál, ahol igaz, össze lehet kapcsolni mindenkit, hisz mindenki, aki úgymond szereti a kaját, az ételeket, illetve akármilyen kultúrát szeret, szerintem pont ez lesz az esemény, ahol így össze tudunk jönni, és ez az esemény, ahol így meg tudunk beszélni féléket, és azért örülök, hogy ilyen területet is itt tudunk mi lenni.
0: Ha meg tudunk beszélni mindent, akkor milyen témákat tudtok megbeszélni még a főzés mellett? Tehát, hogyha ott álltok a kondér mellett, akkor mi mindenről esik szó? Akár az egyesületen belül, vagy akár akik vendégként érkeztek hozzátok. Ilyenkor mondhatom azt is, hogy két fröccs mellett akár a világot is meg tudjuk váltani?
2: Hát, ha nagyon tágan fogalmazunk, akkor akár azt is mondhatjuk, igen, hogy ilyen világmegváltó beszélgetéseket is tudunk folytatni, de egyébként tényleg hasznos ez olyan szempontból, hogy kötetlenül tudunk beszélgetni akár a jövőbeli tervekről, projektekről, olyan dolgokról, amiket most megálmodunk, és akár a jövőben tényleg megvalósíthatjuk őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez több szempontból is hasznos a mi szervezetünk számára is.
0: És oda a Bográsba mit álmodtatok meg fiatalként? Milyen ételt, milyen lesz a ti ételetek, amit majd a zsűri elé tesztek?
1: Szerintem a mi bográcsunk lesz a legjobb. Ez egy nagyon egyszerű válasz, ugye minden éven csak egy helyre pályázunk, az első helyre. És idén is, mint előző években is, az első helyet szeretnénk megkapni, és én nagyon reménykedek, hogy most idén lesz az az év, amikor a Moravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet meg fogja nyerni ezt a helyzetet.
0: Na hát, ez egy optimista nyilatkozat, így kell neki menni egyébként egy versenynek.
2: Igen, a motiváció nagyon jó. Én egyébként megkérdeztem a főszakácsunkat, hogy hol tanult bográcsot készíteni, vagy kitől, és mondta, hogy ő is otthon tanult, hogy a nagynénjétől és anyukájától is, és hogy szerintem nagyon fontos, hogy a többi, tehát a generációktól vegyük át a hagyományainkat, és akár a gasztronómiai hagyományainkat, úgyhogy szerintem a fiatalság fontos, hogy ezt tovább vigye, és ez alapján főzzük mi is a bográcsunkat. Úgyhogy reméljük, hogy idén akár helyezettek is lehetünk.
3: És milyen a design, illetve a főzőhelynek a koncepciója az idén? Mit találtatok ki?
2: Minden évben más dizájnt találunk ki. Idén most kalózos dizájnt találtunk ki, szóval van a standunknál hajó, illetve egy ilyen kis medence, ugródeszka, szóval egy kicsit így kreatívabbra vettük. Tavaly egyébként cowboy tematikában készítettünk standot, úgyhogy próbálunk minden évben valami újat, valami lendületeset kitalálni.
0: Ez a fajta kalózkodás egyébként a mindennapi feladatokban is visszaköszön? Kell néha kalózkodni ahhoz, hogy az ifjúság megtalálja a helyét napjainkban, ebben a nagyon változó, gyors világban?
1: Persze, ugye mindennek megvan a helye, megvan mindennek megvan a helye, ugye totál másképp gondolkodunk meg mindent. Persze a kalózkodásnak is megvan a helye. Ugye másképp kell gondolkodni az egészről, úgyhogy ez úgymond a mindennapi életünkről az nem jött a Bogrács Fesztiválról, ez totál máshonnan jött. Nálunk az van, hogy ugye valamit adjunk a népnek, és hogy valamiért jöjjenek a mi standunkhoz is, igyanak meg egy jó lendvai fröccsöt, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ugye egyik meg a mi legjobb bográcsunkat, amivel ugye majd nyerni fogunk, remélhetőleg. Most bejelentettem, én nagyon reménykedjenek ebben, hogy igaz, mégis fog történni, de hogyha így átgondoljuk az egészet, nem, ennek nincs semmi köze az egészhez. Ugye ez a kalózkodás is így jött, hogy szerintem nagyon fontos, hogy minden útra adunk valami szép történetét. Ugye nem bírunk kiállni egy akármilyen standhoz, csak úgy. Valamilyen tematikai körökben kell mindig mozogni. És hogyha van egy tematikai kör, akkor mindig az ad egy ilyen plusz hangulatot az egészhez, és ugye a csapat is szerintem elég nagy. Ugye, ahogy te is mondtad, 10 vagyunk, de ezen kívül még a többiek is, úgyhogy beleszámolunk, hogy 50 emberről van szó. És ha 50 ember egy tematikus hangulatba így beöltözik, szerintem ez egy nagyon jó dolog. És ha most így körülnézünk, ugye egy több mint 10 000 ember meg fog fordulni a mai nap folyamán. Szerintem ez a 10 000 ember az egy rengeteg tömeg, egy lendvai környezethez, és hogy az a 10 000 ember meglássa a mi kalózkodásunkat, szerintem ez nekünk egy nagyon jó, először is promóció, másodszor pedig nagyon jó az egész szervezetünkhez, hogy igaz meglássák, hogy mindenki, hogy mennyire egy összetartó csapat tudunk mi lenni fiatalok, és szerintem a legfontosabb az, hogy a fiatalok összetartsanak, és ugye a fiatalokon lehet, ahogy mindig is mondtam, építeni a jövőt is.
0: A fiatalokon áll a jövő, ezt mi is aláírjuk, úgyhogy nektek további jó kalózkodást kívánunk, és hát ahogy én értelmeztem, az volt a cél, hogy emlékezetesek maradjatok az itt lévő emberek számára, hogy az a menek, akkor tudják azt, hogy volt itt egy olyan főzőhely, ahol igazi kalózokkal lehetett találkozni, akkor jó kalózkodást, és hát ha nem kívánom azt, hogy nyerjétek meg, mert te már tudod, hogy megnyeritek, jó?
1: Persze, szerintem...
0: Éljetek a lehetőséggel, hogy elsők lehettek.
1: Szerintem a magabiztosság az megvan.
0: Igen.
1: Az egésznál, főleg a mi standunknál az megvan. Most, hogyha mégis nyerjük, én nagyon reménykedek benne, illetve nem csak ilyen. Szerintem az egész csapatunk úgy jött ide, ha nem lenne ez, nem is jöttünk volna ugye a versenyre. És még mindig úgy megyünk, hogy nyerni fogunk. És most már negyedik alkalommal itt vagyunk, reménykedek abban, hogy végre sikerüljön ez. Ha nem, jövünk jövőre újból.
2: Köszönjük!
0: Jövőre is találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
0: és akkor
2: szépen.
0: További csodás napot nektek, jó bulizást este.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mi folytatjuk a Vétek dalával, és azt, hogy valaki ide ellátogat, azért még Dáviddal egy picit körülnéztünk, én nem olyan nagyon, csak kettőt léptem, de itt van egy nagyon jó stand, ahol lehet pörgetni, és különböző feladatokat kell teljesíteni. Ugye a kereket megpörgetjük, és akkor vagy inni kell, vagy fekvőtámaszozni. Ez egy nagyon jó ötlet. És hát sok ilyenből van még, azt hiszem, hogy itt a fesztivál területén, ugye?
3: Igen, igen, a többi csapatnál is ilyen érdekes játékokat, illetve talán kihívásokat lehet találni. Most elárulom a hallgatóknak, hogy Tünde itt a szomszédban pörgetett egyet, és sikerült neki egy hat-tricket, tehát 3 gólt kipörgetni, amit itt a szomszédban fröccsben mérnek. Úgyhogy fel kellett ajánlania ezt a fröccsöt.
0: Igen, és az volt, hogy mi felosztottuk a feladatot, én pörgettem, Dávid pedig teljesítette. Úgyhogy önöknek is csodás délutánt, ha éppen fröccsöznének, akkor egészségükre, ha nem, mert esetleg nincs otthon jó bor és szóda, akkor el kell jönni Lempára, aztán meg kell kóstolni az itteni fröccsöt, meg a finom ételeket, gyönyörű az idő, ami azt jelenti, hogy most így 15 óra 22 perckor 20 fok közeli értékeket mutatnak a hőmérők, kellemesen elkezdett fújdogálni a szél, ideális ehhez a mai naphoz, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást. Csak énekben lesz eső, nálunk biztosan nem, úgyhogy tartsanak velünk.

0: La Vita Bella Giovanni Zarella énekelt, és még a beszélgető társamat is egy picit megmozgatta ez a kis olaszos dallam, pedig aztán ő egészen, ha gondolom abból, hogy Rákóczi Szövetség, akkor más műfaj fogja meg. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Viva Landa, egyébként szeretem az olasz zenét. Rákóczi Szövetség nevében vagyunk itt már több éve, egészen pontosan 12 éve, nem mindig a Rákóczi Szövetségben, de most igen, ez egy kárpátaljai határon átnyúló szervezet, 35 ezer taggal rendelkezik, különféle szervezetekkel, határon belül és határon kívül, és most Gyöngyösről érkeztünk, immáron harmadik évben Rákóczi Szövetség nevében, és üdvözlök mindenkit sok szeretettel, Landa számunkra a világ közepe.
0: A becses nevét elárulja.
1: Faragó László, Gyöngyös, Rákóczi Szövetség.
0: Kedves László, gyönyörű felöltője van, amit én már akkor kiszúrtam, amikor idefelé jöttem, úgyhogy, de nem csak én, hanem mindenki megcsodálja ezt a, hát én felöltőnek mondanám, vagy kaftánnak, de nem tudom, mi a hivatalos megnevezése.
1: Ez egy kazakh köpeny, kaftán, amely abból adódott, hogy én Gyöngyös polgármestere voltam, és Kazaksztán várossal, Jetiszájjal várossal testvérösi kapcsolatban voltunk. És ott kaptam olyan magyar törzs tagjától, aki Jetiszájba, ez egy kisváros, ott a déli részen, 200 km

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncert.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Vinárium Fesztivál keretében ma kerül sor Lendván a Bogrács Fest hagyományos kulturális rendezvényre, ahol valamivel több mint 110 versenyző csapat küzd meg a legjobb bogrács címért. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli, és a legsikeresebb szakácsukat díjazza is. A zsűri azonban nem csak a legízletesebb bográcsot értékeli, hanem külön díjat ad annak a csapatnak is, amelyik a legszebben díszített versenyhelyszínt hozza létre. A szervezők mintegy 12 ezer látogatóra számítanak. Ma délelőtt megnyitotta kapuit a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár, amely augusztus 22-e és 26-a között várja a látogatókat Garner Adgonán. Megnyitó beszédében Natasha Pirsmuszár köztársasági elnök elmondta, hogy a klímaváltozás idején még inkább tudatában vagyunk annak, hogy az élelmiszer nem valami magától értetődő. Szerinte Szlovéniának meg kell teremtenie a stabil hazai élelmiszertermelés és a fiatal gazdák jövőjének biztosítását. Janez Ziegler Kralj, mezőgazdasági miniszter, a tartós aszályokra és természeti katasztrófákra utalva hangsúlyozta, hogy az ilyen események már nem számítanak ritkaságnak, hanem az új valóság részét képezik, ezért a szlovén mezőgazdaság ellenálló képességének megerősítése a minisztérium egyik legfontosabb feladata. Víziója egy olyan mezőgazdaság, amely biztosítja az élelmezés biztonságot a gazdálkodók és családjaik számára a tisztességes megélhetést, valamint a kiegyensúlyozott vidékfejlesztést, miközben tiszteletben tartja a földet, a természetet, az embereket és egyidejűleg új technológiákat is alkalmaz. Miután pénteken Ljubljanában jártak a Los Angeles Lakers kosárlabdázói, ahol edzéssel, majd városnézéssel töltötték a napot, egy helyi éjszakai klub meglátogatásával zárták programjukat. Szombaton Bladebe látogattak, ahol olyan programok várták őket, mint a csónakázás és a festői környezet felfedezése. A Los Angeles Lakers játékosai Luka Doncic meghívására érkeztek Szlovéniába egy több napos csapatépítő táborra. További tevékenységük között közös vacsorák, horgászat és golf szerepel. A klub értékelése az utóbbi tulajdonosváltások során rekordmagasságot ért el. Az újabb adatok alapján már megközelíti vagy meghaladja a 11,5 milliárd eurót, azaz a 12,5 milliárd dollárt. Így egyetlen amerikai sportmárka önmagában értékesebb, mint számos kisebb ország teljes gazdasági outputja. A 2 millió lakosú Szlovénia stabil, fejlett gazdaságot tart fenn, amelynek éves GDP-je nagyjából 70-75 milliárd euró körül mozog. Ez a gazdasági kontraszt jól mutatja a globális szórakoztató és sportipar óriási tőkerejét egy kis vagy középállam éves teljesítményéhez képest.
2: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég délután is. Több-kevesebb napsütésre inkább csak az Adria mentén lehet számítani. Elszórtan egy-egy futó zápor, délnyugaton zivatar is kialakulhat. A szél keletire fordul és időnként megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 21 és 24 fok között változik, az Adria mentén 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.

0: Igen, hát remélem, hogy lesznek itt győztesek, sőt egészen biztos, hiszen mostantól 16 órától lehet leadni az ételt, amit készítettek a különböző főző helyeken, és aztán majd a zsűrinek innentől kezdődik tulajdonképpen a nehéz és érdemi munkája kiválasztani 2026-ban a Lendvai Bogrács Fesztivál legjobb bográcsát, bogrács ételét. Ezt majd 19 óra után tudjuk meg, hogy milyen eredmények születtek, viszont ide várjuk ebbe a rögtönző stúdióban a zsűri egyik tagját, aki el fogja mondani, hogy milyen szempontok szerint fogják értékelni ezeket az elkészült ételeket, amit egyébként majd a mintaleadás után itt a helyszínen, a különböző főzőhelyeken akár meg is lehet kóstolni. Tartsanak velünk a folytatásban, még egy picit zenélünk, és aztán várjuk a zsűri tagjait, és kiderül, hogy milyen ételek készültek, illetve készülnek. Levin nekem próbál pantomimezni, csak nem igazán értem, hogy ezek a kézjelek mit jelentenek, szóval...
1: Ezek a kézjelek azt jelentik, hogy a zsűri tagjai közül is lassan csatlakozik egy hozzánk, és elmondja, hogy lényegében milyen feltételek mellett fogják pontozni a főzőhelyeket, illetve magukat az elkészült bográcsokat, amit most 4 órától lehet itt leadni már.
0: Akkor várjuk ide a zsűri egyik tagját, és utána már mi is okosabbak leszünk. Úgyhogy most Cserháti Zsuzsával, Charlie-val folytatjuk, meg utána a Budapest Bárra, és aztán folytatódik az élő bejelentkezés innen Lemba központjából, mert hogy zajlik a 2026-os Bogrács Fesztivál, és még mindig érdemes kijönni és részt venni ezen a mai nagyon színes és nagyon lendületes forgatagon.

0: Hát ez a dal pont a pálinkáról szólt. Ez nem tudom, hogy mennyire passzol egyébként a bográcsos ételekhez, de majd mindjárt kiderül, hiszen van itt nekünk egy zsűri tagunk, aki majd értékelni fogja az elkészült bográcsos ételeket, természetesen a zsűri többi tagjával. Dávid, mutasd be kérlek a beszélgetőtársunkat.
1: Igen, köszöntöm itt a körünkben Rudas Magdát, a hattagú zsűrinek az egyik tagját, aki most lényegében elárulja nekünk, hogy eddig mi mindent láttak már itt a forgatagban, hiszen most, ha jól tudom, akkor tettek már egy kört, és lényegében már pontozták a főzőhelyeket, illetve áttekintették a főzőhelyeket. Mi mindent lehetett eddig látni az idei Bográcsfeszten?
2: Mindenkit szeretettel üdvözlök. Idén nagyon színvonalas a rendezvény. Rengeteg látogatója van. A versenyzők is úgy gondolom, hogy eléggé készültek erre a mai rendezvényre, mert színvonalas nekik a elkészítés, a helyek. Ugyanúgy helyén van a főzés tisztasága, ami számunkra a zsűrinek nagyon fontos. Az alapanyagokat is úgy tárolták hűtő, lehűtött helyen, úgyhogy nincs rá esély, hogy valakinek is valamilyen gondja adódna.
1: Ez az egyik része, amit pontoznak, a másik pedig gondolom a kreativitás, illetve a dizájn maga a főzőhelynek. Azok milyenek voltak az idén?
2: Általában a versenyzők a saját munkájukkal, vagy a hagyományból indulnak ki a rendezvény, vagy a főzőhelyek díszítésére. Természetes anyagokat használnak, úgyhogy a plasztika, mint az előbbi években eltűnt, vagyis kifeledésben van. Nagyon örülünk ennek, és a tevékenységeket is, amivel foglalkoznak, eléggé szépen hagyományosan is. Valamint most már két éve rámutatnak a versenyzők, hogy vannak olyan főzőhelyek, ami átmegy a modern, a mai világba, a mai étkezésbe, a mai kultúrába.
0: Tehát érthetjük úgy azt, hogy készül például vegetáriánus bogrács, aztán használnak mai olyan fűszereket, ami régmódban még talán ismeretlen is volt. Könnyű, vagy inkább nehéz ez alapján zsűrizni, hogy egészen más ízvilág keletkezik attól, hogy valaki egy modern felfogású bográcsos ételt készít el a hagyományossal szemben?
2: Hát eddig, ami az ételt illeti, vagyis a bográcsot, mi a hagyományos bográcsot, amit ismerünk, mint bográcsnak, különben tudjuk, hogy a bogrács az az edény, amiben készül, a gulyást minősítjük, és de vannak fűszerek, különben ezeket egyénileg hagyjuk, mindenki olyan fűszert tesz hozzá, amilyen az ízlésének még felel, vagy amilyent ismer. Van, mikor egy kicsit túlzásba ízviszik, úgyhogy van lehetőségünk sok mindenféle élményben.
0: Ilyenkor egy picit a zsűri is tanul, hogyha egy különleges ízvilággal találkozik?
2: Tanulom, de nem kizárt, hogy kizárjuk, mert hogyha megfelel az ízvilágnak, és hogy mondanám, ízlik, akkor nem selejtezzük ő. De viszont lehetőségünk pedig van rá, mert a hagyományos bogrács, vagyis a gulyást minősítjük.
0: Mi alapján fognak minősíteni? Mi az, ami leginkább döntő, mondjuk abban, hogy egy bográcsétel első helyezett legyen? Tudom, hogy sok szempontnak kell megfelelnie, de a végső hangsúly az mi lesz?
2: Hát ezt most nehéz előre megmondani. A múlt évi tapasztalat után mindig felügyelünk arra, hogy először is az alapanyagok legyenek megfőve, harmonikus ízek jöjjenek ki, ne domináljon egy alapanyag se, vagy egy fűszer se, ne legyen túl fűszeres, vagyis csipős, vagy valamilyen más ízek az edénytől, vagy a nem gondos keveréstől, vagy nem is tudom, nem akarnék senkit megsérteni. Hát egy telt, jó ízű ételnek kell készülnie.
0: Hogy lehet egyébként hát ennyi mintát megkóstolni? Az embernek nem fáradnak el az ízlelő bimbói?
2: Úgy szoktuk mondani, mi nem esszük, hanem kóstoljuk. Nem. Ami azt illeti, a kezdetben én is úgy gondoltam, hogy ez lehetetlen. De vannak a csoportban olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, tanárok, ezt, és akkor idővel az ember megkapja azt, amit a feelingnek mondom, hogy ahogy még ízleljük, mindjárt tudjuk, ha valami gond van vele. Azt egy külön helyezetre tesszük félre, amelyik még ízlik, telt, jó, elfogadható, és most nekünk, hogyha úgy adódik, vagyis mindenkinek külön, hogy ez, no, ez lehetne, vagyis valami ilyen keresünk, akkor azt megint félre rakjuk, és akkor így csoportosítjuk, több csoportot csinálunk, első, második, harmadik helyezet, és a kiselejtezés. Hogyha még már mindjárt megtaláljuk a kezdet elleni, azt, ami igaz, hogy nagyon jó, azt még megint külön helyre készüljük, és akkor addig próbáljuk, míg marad az asztalon egy. És akkor az egy az igaz. De hát akkor azt mondta az egy, már nem azt az egyet, azt mondta a 30-at, már mind a 6-an próbálgatjuk, és mindannyian külön adjuk meg a jegyet. Hogyha ez így érthető.
0: Érthető, hát én most végig gondoltam, hogy ez időben mennyi, mert hogy több mint 100 csapat főz, és hát azért ezt így leszűkíteni akár arra a 30-ra is óriási feladat.
2: Igen, de felügyelni kell arra is, hogy közben, a minősítés közben neutralizírozni kell a szájunkat, vagyis az ízeket, amit vízzel, almával, kenyérrel tudjuk megoldani, és akkor van, mikor annyira csipős, hogy egy kicsit hosszabb időt is kell vennünk rá, hogy az a csipős elmenjen valamerre.
0: Hát jó zsűrizést kívánunk! És remélem, hogy egy nagyon szép és jó eredmény születik, olyan, ami mindenkinek a legnagyobb megelégedésére fog válni.
2: Szeretnénk, hogy mindenkinek legminőségesebb lenne.
0: Hát egy nagyon szép feladatot vállalt, de nem könnyű feladatot, és tényleg azt kívánom, hogy örömteli legyen ez a pár órás munka most önöknek.
2: Köszönöm szépen.
0: Minden jót. Folytatjuk a műsort, és aztán lesznek még vendégeink, mert hogyha jól tudom, akkor ugye Domonkosván ma lesz egy nagyon szép ünnep, és ott a fellépő a Kis Kata zenekar lesz, és nekünk Kata megígérte, hogy eljön Lendvára is, és itt tiszteletét teszi a Muravidéki Magyar Rádió rögtönző stúdiójában, úgyhogy őt is ide várjuk még a következő órákban, percekben, és ott lesz még bőven beszélgetésünk. Önöknek további szép délutánt, jó rádiózást, Bye Alex-tel, a Black-kel folytatjuk, és aztán hamarosan jövünk vissza.

Ez volt a Black és a Wonderful Life, és igen, csodálatos az élet szerintem, akik most eljöttek erre a mai rendezvényre, pont ugyanezt mondanák, hogy csodálatos ma Lendvel lenni, itt lenni a Bogrács Fesztiválon, mindenki mosolyog, ismerős arcokat lehet látni, és tényleg jó itt lenni, mert hogy az időjárás valahogy ezt az idei rendezvényt most tényleg a kegyeibe fogadta, 21-22 fok van Lendván, kellemesen fújdogál a szél, úgyhogy mindenki ilyen ráérősen beszélget, csoportosulnak. Nagyon sok olyan hely van, ahol ki lehet próbálni sok mindent, akár még az erőnket is. Dávid pedig elindult, és egy viking tanyát fog felfedezni. Azt mondta, hogy látott igazi vikingeket, és megpróbálja őket ide behozni a stúdióba, úgyhogy hamarosan ők is érkeznek ide a lendvai kinti helyszínre. Aki pedig most érkezik Lendvára, hát ebben a pillanatban készültek el egyébként az ételek, és 16 órától lehet leadni a zsűrinek az elkészült egy tál ételt, és várhatóan 19 órakor kerül sor az eredményhirdetése, majd lesz este koncert a Blue Planettel, a Deja Vu-val és Drázsen Zecsics lesz majd este 9 óra után a fő fellépő. Biztos, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek Lendván. Ami még fontos információ, aki autóval indul útnak, vezessen türelmesen. Egyébként egészen más elterelés van, mint az előző években, tehát figyeljék a jelzéseket, és tényleg vezessenek körültekintően és türelmesen, mert hogy most itt Lendván óriási a forgalom, úgyhogy mindenkit arra kérnek, hogy megfelelő körültekintéssel közlekedjenek. Nyilván vadászni kell a parkolóhelyeket, a szabad parkolóhelyek, egy kis sétával viszont könnyedén megtalálhatóak vagyunk. Mi is itt a központban, meg természetesen a többi főzőhely is. Ha konkrétan a Muravidéki Magyar Rádiót keresnék, akkor itt vagyunk egyből a templom mellett, egy árnyas fa tövében, de egyébként jelzői a kis zászló is, hogy ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Közben itt a fiatalok a fejükön egyensúlyoznak fröccsös pohárral, mindenki próbálgatja az erejét, és mindenki a maga módján próbálja jól érezni magát. Ez a mai nap amúgy is erről szól, úgyhogy zajlik a Bogrács Fesztivál, jöjjenek el személyesen, ha pedig erre nincsen lehetőségük, akkor hallgassák az MMR műsorát. Itt beszélgettünk látogatókkal, volt, aki Bükkfürdőről érkezett, volt, aki Tatáról, van, aki Erdélyből, és bizony itt vannak szlovák, cseh látogatók is, résztvevők, akik mind-mind a Muravidéki Bogrács Fesztivál miatt érkezett ide. Úgyhogy mindenkinek további jó szórakozást és csodás délutánt kívánunk. Hamarosan jelentkezünk már beszélgető társal innen a kinti stúdióból.

0: Ez volt a Boldog igazán, itt vagyunk kint lent a központjában, a templom mellett, és szerintem egy igazán boldog ember áll mellettünk, ráadásul viking, és azt mondják, hogy a vikingek minden nyelven értenek, igaz?
1: Majdnem. Sziasztok!
2: Üdvözöljük a stúdiumunkban Oletics Pétert, akik idén is a vikingek csapatát erősítik. A vikingek is megérkeztek Lendvára.
1: Már másodszor, igen.
2: És honnan egyáltalán az ötlet, hogy vikingek?
1: Hát elvileg nagyon szimpel ez a dolog. Az élet bonyolult, nehéz sokszor. Napról napra egy baj. De itt-ott nem jó választani, hogy könnyebb, hogy szép, hogy szimple a dolog. És akkor a barátokkal összejössz valami, szépet csinálsz valami, nem tudom, az embereket megboldogítod, egymást megboldogítod. Figyelj, könnyebb az élet, nem?
0: Néha jó kiszakadni ezek szerint a mindennapi rutinból. Nagyon szép az öltözeted is. Ez saját dizájn, vagy készen?
1: Kombinált. Egy pár dolgot kaptam. Mondjuk rá a...
0: A fejszét.
1: A fejszét ezt kaptam, a pajzsot kaptam, többit meg az enyém, igen.
0: Na és a vikingek milyenek? Mondjuk ezen a Bográd
1: Fesztiválon. Elsősorban tudták élvezni az életet, tudtak élni. Úgy éltek, hogy nem féltek semmitől, meg senkitől. Azt, amit akartak, azt meg is tették. Ha jó volt, vagy nem, az más. Attól függ, kit kéne, nem? De elvileg tudták élvezni az életet. És itt gondolom, bírunk valamilyen inspirációt szedni az életünkbe is, nem? Mert ha csak dolgozol, meg nem tudom, csak gondokkal foglalkozol, akkor mi marad az életedben, nem?
0: Akkor nehéz lesz az élet, ugye? Ezért
1: választottuk azt, hogy a vikingek leszünk.
0: Nagyon jó. És ezt a viking szellemiséget hogy lehet beépíteni egy Bogrács fesztiválba, vagy akár az adott ételbe?
1: Simán. Ne komplikálj. Nem tudom, adj másra embereknek nem fröccsöt, szép szavat, barátkozz, s ennyi.
2: És milyen lesz a viking bogrács?
1: Finom. Erős, de finom. Jó lenne, ha aranyérmet kap, de majd meglátjuk.
0: Hogy készültetek egyébként erre a mai megmérettetésre, versenyre? Hányan vagytok egyáltalán? Hány vikinget lehet itt látni?
1: 10-12-en vagyunk most. A viking minimum egy 3-an hiányoznak, mert az élet durva, és akkor lemaradtak. Úgyhogy hajónkat szét kellett szedni, azt a Dunán hagytuk, úgyhogy sehol sincs. Jelen pillanatban lehet, hogy következő évben itt lesz. De hogy készültünk? Nem tudom. Találkoztunk, megbeszéltük. Semmi komplikációval. Tiszta komplikáció nélkül. Olyan egyszerűen. Mi kell, megbeszéltük, a fő szakács megmondta, hogy mit használ. Megvettük, ennyi. Nem komplikált az élet, nem?
2: Valóban nem.
1: Nem.
2: És hogy fogadják az emberek a vikingeket?
1: Egy embert se láttuk, aki Ferdin nézne ránk, mindenki nevetett, vagy pedig azt mondta, de jó.
0: Igen, valóban különlegesek vagytok azért, és gondolom ez is volt a cél, hogy megálljanak a standnál, és hogy mondjuk ezt a fajta szabadságot másoknak is meg tudjátok mutatni, vagy valamit egy picit ebből a szemléletből át tudjatok adni.
1: Hogy nevessenek az emberek, hogy ezt használunk, hogy összelépünk, hogy nem az a fontos, hogy kié vagy, hanem hogy mit csinálunk összött, nem? És ha valami pozitívat csinálunk, ha nem tudom, nevetünk összött, ha főzünk összött, mi más kell az életben? Többi dolog komplikálás.
0: Hát gondolom, ilyen pozitív gondolkodás az nagyon fontos. És ezt látom is sajtot, hogy ez neked nagyon megy a mindennapokban. Úgyhogy amivel azt mondtad, hogy aranyéremért jöttetek, akkor ezt a pozitivitást remélem, hogy meg tudjátok tartani este 7 óráig, és hát a legjobbakat kívánjuk nektek.
1: Köszönöm szépen!
2: Minden jót és további jó hajózást a vikingeknek, hajó nélkül.
1: Viszontlátásra!
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szerelem vonattal megyünk. Azt mondta a vikingünk, hogy bizony ő szereti a magyar zenét, leginkább a Beatrice-t, de az a dal már pont volt korábban, úgyhogy nem én Ferenc szerelem vonatát elindítjuk, jó?
1: Jó. Sziasztok!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa.

0: Résztvevők rámutattak arra, hogy Szlovénia hitként szolgálhat Algéria számára a közép-európai piacok felé. Algéria pedig belépési pont lehet Szlovéniának a több mint 1,5 milliárd lakosú afrikai piacra. A Hungaromet tájékoztatása szerint az elmúlt 3 napban helyenként az 50-60 millimétert is meghaladta a csapadékmennyiség az Alpokban. A jelenlegi nyárvégi időszakban ez a vízutánpótlás különösen fontos fejlemény a Duna szempontjából. Gyújtogatás gyanújával elrendelték 3 kanadai állampolgár őrizetbevételét Horvátországban. Közülük 2 szökésben van, jelentette be a főügyészség. A Sibeniki Bíróság az ügyészség kérése alapján rendelte el a 3 ember őrizetbevételét. Ügyészek kihallgattak egy 30 éves nőt, mert azzal gyanúsítják, hogy augusztus 17-én 2 másik kanadai állampolgárral együtt meggyújtotta a száraz alnövényzetet Sibeni-Knin megye Dörnis nevű települése közelében. A tűz gyorsan elkezdett terjedni, de a tűzoltók és helyi lakosok szintén gyors beavatkozása eredményeként sikerült megfékezni a lángokat. Egy másik gyújtogatási esetben, amely augusztus 12-én történt Dubrovnikban, a rendőrség letartóztatott egy 38 éves férfit. Horvátországban számos bozót, illetve erdőtűz pusztított, vagy még mindig pusztít ezen a nyáron, főleg a tengerparti vidékeken. A tüzek egy részét gondatlanságból elkövetett, vagy szándékos gyújtogatás okozza. Elsüllyedt egy bevándorlókkal teli hajó a tunéziai partoknál, legkevesebb 13 embert keresnek, közölte szombaton egy tunéziai civil szervezet. A tunéziai emberi jogok megfigyelő központját vezető Mustafa El-Kebir a Reuters hírügynökségnek azt mondta, a hajó csütörtök hajnalban indult útnak, és hozzátette, egyelőre 2 túlélőről tudni, egyikük állapota súlyos. Az utasok órákig sodródtak a nyílt vizen, miután a hajó elsüllyedt. Az Al Jazeera, a pánarab hírtelevízió úgy tudja, az emberek Olaszország felé tartottak. A földközi tenger az Európába tartó illegális bevándorlók által használt utak egyik legveszélyesebbike. 2014 óta már több ezren vesztették életüket a térségben.
1: Időjárás.
0: Vasárnap jobbára napos időben lesz részünk, kivéve az ország északi részét, ahol továbbra is felhős marad az ég, sőt délután záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-16 fok között alakul, déltájban 22-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A kissé szeles Adria mentén 30 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Mura vidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: Túl hangos? Még nem.
1: Már hangos, mert most már adásba megyünk. Igen, már adásban vagyunk. Úgyhogy sziasztok! Itt vagyunk Lendbach központjában, és nagyon-nagyon örülök, hogy beugrottatok hozzánk Udbandomonkosfára.
2: Nagyon-nagyon örülünk.
1: És tudom, hogy már voltatok itt Lendván többször is. Most egy egészen másfajta rendezvény kapcsán kellett átfurakodnotok ide hozzánk, de én nagyon örülök, hogy beugrottatok, hiszen ennek a mai találkozásnak több apropója van. Egyrészt ugye visszatértek most ide Muravidékre, egy nagyon szép esti koncert erejéig, és hát nyilván egy új dal kapcsán is mindenképpen örültem, hogy benézel hozzánk, amit már néhány napja be is mutattunk, ugye augusztus 20-án debütált a legújabb dal. Picit meséljetek először is, hogy milyen volt az utatok ide.
2: Jó hosszú volt az út, meg se álltunk Budapestig, mert Tündi telefonált nekünk, hogy be kéne ugrani Lendvárba a rádióba, úgyhogy ezerrel jöttünk, úgyhogy nagyon nagy izgalommal érkeztünk. És itt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy újra itt lehetünk a Muravidéken, mert mindig nagyon nagy szeretettel jövünk ide, és Lendvárt én már szerintem joggal érzem a második otthonomnak. Az elmúlt egy évben szerintem a harmadik alkalom, hogy itt lehetünk, úgyhogy nagyon köszönjük.
1: Hát most egy nagyon szép fellépésetek lesz este, ami egy egészen másfajta kihívás elé állít benneteket, hiszen voltatok itt a Makovec színházban, most pedig egy gyönyörű vadászotthonnál léptek föl egy átadó kapcsán. Ilyenkor, igen, nem tudtuk.
0: Nem tudtuk, hogy átadó, de örülünk neki.
1: Egészen másképpen készültök, hogyha egy új helyszínre mentek?
0: Most igazából van egy új műsorunk, tehát próbáljuk azokat a dalokat játszani mindenhol. Főleg ugye az új dal kapcsán csináltunk egy új műsort, és ez a dal is fel fog csendülni ma este.
1: És azt gondolom, hogy az itteni közönség is ezt a dalt várja a legjobban. Meséljetek erről a dalról, mert ugye egy nagyon szívhez szóló. Én pont azt írtam neked, hogy olyan lélekig hatoló és nagyon szépen egységet teremtő.
2: Én úgy gondoltam, hogy ideje volt megfogalmaznunk egy olyan üzenetet. Nekem nagyon nagy hiányom volt arra, hogy csináljunk valami olyasmit, ami úgy egységesíti a magyar nemzetet, tehát ami úgy összekovácsol minket. Annyi mindent hallunk a világban, annyi gyűlöletet, annyi megosztást, és annyira szerettem volna valami olyasmit alkotni, ami nem megosztó, ami nem választ szét minket, aminek a fény alatt és a meleg alatt minden magyar elfér. És megszerettük volna ezt az üzenetet fogalmazni, hogy Magyarország közös, azok az érzelmek, azok a hagyományok, azok a gyökerek, amik itt vannak, azok mindannyiunkat összekötnek, és azt a legnagyobb hiba elfelejteni, vagy eltüntetni, nem szabad ilyet csinálni, fölfelé kell nézni a Jóisten felé, lefelé pedig ott vannak a gyökereink, néha lefelé is kell nézni. Ez a gondolat alkotta meg a Megmaradni Magyarnak című új dalunknak az alapgondolatát, ami 2 nappal ezelőtt jelent meg ugye a Szent István király ünnepén, és azóta mi egy ilyen eufóriába vagyunk, mert olyan visszajelzések jönnek, hogy erre nagyon nagy szükség volt, és hogy mindenki magáénak érzi, és ezzel az a dal, én azt gondolom, hogy beteljesítette a küldetését, Beni.
1: De hát gondolom nem lepett meg benneteket, hogy ennek majd ilyen lesz a fogadtatása, főleg egy nemzeti ünnepen.
0: Igen, mi nagyon készültünk, igazából a videóklipre is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, a felvételek készítésére is, illetve hát a dal készítésére, és hogy azután nagyon kiskatás legyen, ez nagyon fontos volt, hogy igazából tovább vigye ezt a vonalat, amit Kata képvisel.
1: Kata-tól lesz nagyon kiskatás, ugye?
0: Igen.
1: Neki van egy olyan utánozhatatlan személyisége, amit csak ő tud hozni. De most nagyon örülök egyébként, hogy még az itteni forgatóval is tudsz együtt lüktetni. Így még nem jártatok Lendván, itt
2: Muravidéken. De reméljük, hogy fogunk, mert ez
1: nagyon tetszik. Mármint, hogy egy ilyen rendezvényen. Akkor gyorsan elmondom, hogy ez egy Bogrács fesztivál, és 24 órára Lendva a Bogrács világ fővárosa. Mert hogy ezt a címet megkapta 2011-ben, hivatalosan le van védve, és itt most 124 csapat készíti a gulyást, csak Muravidéken ezt bográcsnak hívják magát az edényt, amit mi bográcsnak, itt az ételt is így hívják. Uh-huh. És itt az a jó, hogy ez a mai nap tulajdonképpen egy ilyen olvasztó tégely, amikor megszűnnek a nyelvi határok is, amikor az olasz kisebbség, a felvidékiek, szóval itt nagyon sok nemzet most együtt van.
2: Jaj, de jó
1: és
2: ez.
1: Egyesíti az itt élő magyarokat és a magyarságot, és azért örülök, hogy ti most ide betoppantatok hozzánk, mert ugyanezt a szellemiséget képviselitek. Szóval milyennek látjátok ti most ezt a forgatagot?
2: Amilyennek elmondtad, ilyen nagy forgatagnak, egy ilyen egységes forgatagnak, hogyha én körbenézek, és szerintem Beni ugyanezt látja, megérzi, akkor ilyen nagyon boldog arcokat látok, meg nagyon boldog embereket, akik most egy ilyen igazi nagy közösséget teremtenek, mindenféle nemzetiségből, ahogy te mondtad, hogy vannak felvidékről, vannak innen a Muravidékről, gondolom Magyarországról, Olaszországból, szóval jó itt lenni, azt érzem most, hogy jó itt lenni, és hogy ahogy mondod, hogy ugyanerre törekszünk mi is, hogy egy kis egységet kovácsoljunk a saját eszközeinkkel.
0: Már a sokadik magyar zene szól itt a háttérben, az is külön
1: majd,
0: jó érzés.
1: Majd mindjárt a rádióban is Kiskata szól, de még gyorsan térjünk ki arra, hogy annyi minden történt veletek ebben az évben, és nyilván ez az új dal is hoz még változást a következő hónapokra. Mire lehet számítani a Kiskata zenekartól?
2: Most nézzünk itt egymástra, egyelőre sok alatt vagyunk, mert még dolgozzuk fel azt a hatalmas ilyen boldogság cunamit és üzenet cunamit, amit kapunk, és alig győzünk állandóan válaszolgatni ezekre a... Tehát nekünk ez most egy teljesen új érzés, és arra számítunk, hogy mivel ez egy nagyon inspiráló dolog most, hogy elindulunk és bevesszük a világot, tehát hogy most arra gondoltunk, hogy most bevesszük a Kárpát-medencét, és mindenhova, ahova csak lehet. Én szeretném, és szeretnénk elvinni ezt az üzenetet, amit ez a dal hordoz. Ugye a legközelebbi terveinket mondom, ami nem olyan régen fogalmazódott meg bennünk, hogy nekivágunk a Kárpát-medencének, a megmaradni magyarnak turnéval, és ahova csak lehet, a legkisebb településtől a legnagyobb városig, mindenhova szeretnénk elvinni, ahol igény van rá. Beni?
1: Akkor ezt én lefordíthatom úgy is, hogy
2: Lendvára is jövünk,
1: igen. Most találkozik a közönség veletek, és aztán záros határidőn belül hamarosan újra itt lesztek?
0: Nagyon igyekszünk.
1: Hogy mennyire jó, hogy autópálya van, és viszonylag gyorsan lehet surranni, bár a nyári időszakban ez annyira nem egyszerű, tudom. A sok utazás az mennyi energiát vesz ki belőletek?
0: Én azt hiszem, hogy mindenkiből kivesz energiát az utazás, de százszorosát pótolja az, hogy élőben játszhatjuk ezeket a fantasztikus dalokat.
2: Tehát ott visszajön az energia, a zenélésnél. Én is ezt érzem egyébként, hogy már ugye most 4. napja úton vagyunk, tehát hogy kezdtük Mólahalmon, aztán Balatonalmádi, Balatonberény, most itt vagyunk, és azt hiszem most ez a mini turné így lezárul, és aztán jövő héten majd Székelyföldön fogjuk folytatni, most lesz egy pár nap, de ilyenkor arra kell használni azt a pár napot, hogy ezekből az élményekből egy kicsit ugye feltöltődünk, meg kicsit ugye pihenünk, az ember azért elfárad egy kicsit testileg, lelkileg meg feltöltődik. Most egy kicsit megállunk, és aztán újra gondoljuk magunkat, és folytatjuk.
1: Mert ma este biztos, hogy fantasztikus lesz a koncert, de azt hiszem, hogy a tegnapi este is egy nagyon izgalmas volt, ugye?
2: Te olvasol Kiskata Facebook oldalt, úgy látom.
1: Meg itt hasonló időjárás volt, ezért gondolom, hogy az időjárás...
2: Mindjárt elmondja, hogy mi történt tegnap este.
0: Igen, tehát az nagy színpadra elkezdtünk fölpakolni, majd jelentették, hogy itt hatalmas vihar lesz, vagy legalábbis két hullámban jön valami eső, és akkor gondolkodtunk, hogy esetleg későbbre halasztjuk, vagy felmerült, hogy a helyi kocsmában ott végül is van annyi asztal és hely nekünk is, hogy ott miniben az egész dolgot le tudtuk bonyolítani, és hát igazából egy nagyon új hangulat volt ezzel, mert nem azt mondom, hogy a nagyobb színpadokhoz szoktunk, de igen, míg a macska kövön ott eltáncolták a táncosok a magukét, mi meg az egész műsor gyakorlatilag apró, kicsi, intim közegben el tudtuk játszani.
2: A varázsa.
1: Pont, ugye tudom, hogy a hit nagyon fontos szerepet játszik, de hogy akkor ilyenkor az embernek az jut eszébe, hogy a jó Isten milyen jó rendező?
2: Én először is arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy végre esik az eső, mert hogy eddig azért imádkoztunk, hogy kicsit essen már az eső, és egy kicsit úgy lélegezzem föl, hogy maga az ember is, olyan nehéz volt levegőt venni, ahogy így nyomta le az egész időjárás, úgy az embert is. Tehát először az jutott eszünk, hogy milyen jó, hogy esik az eső. Másodszorban én egyáltalán nem bántam, hogy hogy most ugye jó Istennek, ugye egy mekkora nagy humora van, ezzel kezdtem a posztomat is, hogy beszorultunk erre a kicsi helyre, mert egy teljesen másfajta impulzust kaptunk, teljesen másfajta motivációt kaptunk, teljesen másfajta emberi érzelmek jöttek elő, és hogy olyan jó volt ezt is megtapasztalni. Szóval, hogy én nem ezt egy, nem hátrafele gondolom ezt a dolgot, hogy most akkor hátraléptünk egyet, mert hogy egy kocsmába kellett fellépni, hanem egy teljesen új közeggel találkoztunk, és mi ugyanazok maradtunk, és az emberek is ugyanazok voltak. Nem, mi arra jöttünk rá, hogy eztán ilyen folkocsmákban nagyon jól fel tudunk lépni.
0: Abszolút színesebb így a paletta, igen, az a nekünk is nagyon kihívás.
1: És talán itt előjött az is, hogy az emberek kitartóak, és ha rátok kíváncsiak, akkor jöhet akár dörgés, villámlás,
2: forgószél,
1: ez működni fog. Hát remélem, hogy a ma esti fellépésetek is izgalmas lesz, és egy olyan élménnyel tudtok összegadni, amit aztán magatokkal visztek innen Muravidékről. És bízom benne, hogy most, hogy már tudjátok, hogy minden évben, augusztusban van egy Bogrács Fesztivál nálunk, jövőre már
2: nagyon remélem
1: kikapcsolódásképpen jöttök el hozzánk.
2: Vagy zenélni,
1: igen. Köszönöm szépen, hogy beugrottatok. És természetesen a folytatásban Kiskata zenekar érkezik, és meghallgatjuk az új dalatokat is hamarosan.
2: És üdvözlünk nagyon sok szeretettel minden muravidéki magyart, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk akár csak egy pár perc erejéig is. Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk, és egy nagyon ölelés mindenkinek, visszatérünk Lendva.
0: Köszönjük,
1: köszönöm szépen.
2: Köszönjük.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Lata Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában a normál költségelszámolást választó egyéni vállalkozók száma folyamatosan nőtt az elmúlt években. Noha a jogszabályi feltételek és a felső bevételi határok az adóterhek igazságosabbá tétele érdekében szigorodtak. A szlovén adóhivatal adatai szerint például 2020-ban 65.460 magánszemély nyújtott be adóbevallást, míg 2025-ben 92.491. A rekorder tavaly több mint 2 millió eurót keresett. A szlovén munkavállalók borulátóbbak a munkaerőpiac jövőjét illetően. De a munkahely

0: A vártnál hamarabb már szombat este újra indulhat a Paksi atomerőmű 3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, hogy a Paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően este már élőben közvetíthetik a visszakapcsolást. A Duna alacsony vízállása miatt a Horvátország fennhatósága alatt lévő, de vitatott hovatartozású Vukovarska Ada, Vukovári sziget, helyenként és átmenetileg összeért Szerbiával. A horvát-szerb határ ugyan hivatalosan nem változott, de nem elhanyagolható tényező, hogy ebben az esetben egy schengeni határról van szó. Az Egyesült Államok 50%-os vámot vezetett be a Kanadából importált áruk egy részére szombaton, miután nem sikerült véglegesíteni a két ország között kidolgozott kereskedelmi megállapodást. Mark Carney, kanadai miniszterelnök szombaton közölte, hogy Kanada dollárra megegyező értékű viszontvámmal válaszol az amerikai lépésre saját dolgozóinak és vállalkozásainak védelmében. A szombaton bevezetett vámok egyelőre a Kanadából Egyesült Államokba irányuló teljes import 5%-át érintik, mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut. 14 ember életét vesztette egy buddhista kolostor elleni légitámadásban, amelyet a hadsereg hajtott végre Myanmar középső részén, jelentette helyi szemtanúkat idézve szombaton az AFP francia hírügynökség. A Myaung város közelében található kolostort aközben érte támadás, hogy 14 civil, köztük 3 nő meditációs céllal összegyűlt az épületben. Az AFP egyelőre nem tudott kapcsolatba lépni a myanmari hadsereggel, hogy hivatalos információt kérjen a légitámadással kapcsolatban.
1: Időjárás.
0: Vasárnap jobbára napos időben lesz részünk, kivéve az ország északi részét, ahol továbbra is felhős marad az ég. Délután záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12-16 fok között alakul, déltájban 22-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A kissé szeles Adriamentén 30 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

0: Zajlik a Bogrács Fesztivál, és azt gondolom, hogy most már lassan maga a főzőverseny a finisébe ér, hiszen este 7 órakor lesz az eredményhirdetés, de van itt egy vidám csapat, és annak a képviselője, őket úgy hívják, hogy Határtalanul, de az úriember remélem, hogy be is mutatkozik. Még egyszer?
1: Dankai Péter.
0: Dankai Péter. Péter, honnan jött a csapat?
1: A Határtalanul teljes neve a Határtalanul a magyar fiatalokért. Ugye ez egy olyan szervezet, amely a külhoni magyar fiatalokat, ifjúságot fogja össze különböző rendezvények, konferenciák által. Több ernyő szervezete van a Határtalanulnak. Én a feleségemmel Kárpátaljára érkeztem, jelenleg viszont Budapesten élünk. Így a Határtalanul által kerültünk most ide Muravidékre, nagyon jól érezzük magunkat, igazán színvonalas ez a rendezvény, azt hiszem már 47. alkalommal.
0: Az majd a szüreti felvonulás lesz, ez még nem annyira idős, de az a 21 év is azt gondolom, hogy remek bizonyíték arra, hogy ez egy életképes rendezvény. Ha jól értettem, akkor ez az első alkalom, ugye?
1: Így van, így van.
0: Megfordulnak Muravidéken, és akkor az első benyomások mindenképpen pozitívak.
1: Nekem nagyon pozitív, ugye azért olyan szemmel is nézem ezt az egészet, mint határon túli magyar, aztán látom, hogy itt nagyon nagy konszenzus van a többségi nemzet, illetve a magyar kisebbség között, és látom, hogy jó, együtt tudnak működni, főleg egy ilyen színvonalos esemény megrendezésében is.
0: Kárpátaljai magyarként ezt hogy éli meg? Hogy itt mondjuk kicsit más a felállás.
1: Igen, sok minden hozzá tartozik, ez igazából más a mentalitás, a környezet, hát jelenleg pedig a történelmi események sem úgy alakulnak Kárpátalján, ahogy úgy azon belül ugye Ukrajnában főleg, ahogy kellene. Hát azért sokszor eszembe jut, hogy otthon is lehetne ilyen most is, vagy hasonló. Vannak nálunk is nyilván ilyen gasztronómiai rendezvények, fesztiválok. Hát sajnos most ez a helyzet, ezt kell elfogadnunk, de nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, talán erőt is tudunk ebből meríteni a jövőre nézve, azt illetve ötleteket is.
0: Hát ha erőt meríteni a jövőre nézve, akkor azt úgy értsem, hogy a budapesti élet az most átmeneti?
1: Igen, szeretnénk hazaköltözni.
0: Egyébként határon túli magyarként a magyarságot őrizni, az egy nagyon szép és nemes feladat, de nem könnyű. Talán Ukrajnában még nehezebb.
1: Változó időszakok voltak szerintem a kárpátaljai magyarság életében. Nem szeretnék a nagyon rég múlva visszamenni, mert akik ismerik a történelmet, azok tudják, hogy rengeteg Kárpátaljának rengeteg úgymond gazdája volt. A független Ukrajna óta is változó időszakok történtek. Tehát volt, hogy jobb volt, aztán volt, amikor a politika által generált bűnökkel vádoltak minket, bűnbakot kerestek, de lényegében az ukránok, a magyarok, a ruszinok, szlovákok, cigányok, oroszok mindig békében éltek Kárpátalján. Tehát vannak egyes emberek, akik szeretnék, hogy probléma alakuljon ki a nemzetek között, de azért a többség átlátja ezeket a dolgokat, és nem dől be neki.
0: Itt Muravidéken, ahogy látja, minden olyan könnyű és szellős?
1: Hát én úgy látom, hogy igen. Tavaly is voltam már Muravidéken, Őrvidéken voltunk a feleségemmel, és akkor ott azért átnéztünk ide. Nagyon szép a környezet, tehát rendezett. Én úgy látom, hogy rendezett, rend van.
0: És ez a mai főzőverseny, ez milyen apropóból jött létre, vagy milyen csapattal érkeztek?
1: Hát a Határtalanul egyesületével jöttünk, ők többségében budapestiek, de ugyanakkor, tehát mondom, hogy rengeteg ernyő szervezetük van, Erdély szerte, Felvidék, Vajdaság, itt ugye Muravidéken és Muraközben is, és velük jöttünk most, de az ők meghívásukra. Illetve a Muravidék ifjúság hívta meg a Határtalanult, és akkor így kerültünk mi a Határtalanul is.
0: És önöknél a gulyás hogy készül? Oda-haza?
1: Hát egy
0: abból
1: kicsit,
0: az ízekből lehetett most ide átmenteni erre a mai versenyre?
1: Hát egy kicsit másképpen, de nagyjából azért nem háromfajta húsból, tehát nálunk azért inkább csak a sertés, a disznót belevágjuk aztán, de én nem is hallottam még ilyenről, hogy egyszerre három, tehát hogy marha, sertés és vadas kerüljön bele vathús. Én nem hallottam még ilyenről. Nálunk azért másképpen készítjük a szalonnát, felpirítjuk, kiszedjük a szalonnát, akkor bele a hagymát, azon pirítjuk. De hát ez is szerintem családonként is változó igazából, hogy kinek, hogy...
2: És hogy tetszik a muravidéki, illetve az itteni bogrács?
1: Tetszik persze, csak olyan fura volt ez nekem, tehát hogy nem tudtam megérteni ezek az ízek, hogy fognak így összefőni, de ízletes persze. Tehát,
2: sikerült a végeredmény, jól lett.
1: Persze, tehát, igazából a bográcsos az egy tényleg egy olyan étel, amit nehéz elrontani, de azért érteni is kell hozzá szerintem. Nálunk ugye Kárpátalján csak simán bográcsosnak hívják, tehát...
0: De akkor nyugtassuk meg mindenkit, hogy a Határtalanul csapata értett ahhoz, hogy hogyan kell egy
1: persze.
0: jó gulyást főzni. Persze. Milyen eredményre számít a csapat?
1: Hát természetesen első helyre.
0: Természetesen.
1: Halább nem adjuk.
0: Hát mennyi? Egy jó fél igen. óra? Egy óra múlva kiderül, hogy ki hát idén a legjobb. Jövőre is, hogyha kap a csapat meghívást, akkor találkozhatunk?
1: Hát ha kap a csapat meghívást, akkor jön, ha nem kap, akkor is eljön.
0: Akkor az azt jelenti, hogy tetszett az idei
1: rendezés. Tetszett mindenképpen, tényleg egy színvonalas rendezett, látom felkészültek a szervezők, tehát rendben van igazából minden. Maga menetjében halad mindent megkaptunk, amire szükségünk van. Mi is hoztuk, amit kellett. Tehát.
0: Ilyenkor belefér akár egy több napos kiruccanás is a Muravidéken, vagy egyből utazás lesz vissza?
1: Hát ugye tegnap jöttünk, aztán ma, holnap még itt leszünk valameddig, aztán megyünk az a maradnánk, de most már lassan iskolakezdés is lesz, aztán van más dolgunk is.
0: Sok sikert akkor a mai eredményhirdetésen, és nagyon örülök, hogy találkoztunk, és én abban bízok, hogy ez a fajta könnyedség, ami most Muravidékre és erre a rendezvényre jellemző, ez a fajta könnyedség majd egyszer Ukrajnában is megjelenik, és ugyanilyen könnyű lesz az élet az ott élő magyaroknak.
1: Hát mi is nagyon bízunk ebben. Hát az, hogy könnyű vagy nem könnyű, legyen tisztességes. Tehát szerintem igen, ez itt a szlovénok és a ugye szlovéniai magyarok, muravidékiek közti együttműködés tényleg példaértékű szerintem. Tehát, és én többször ezt hallottam máshonnan is, de most a saját szememben is láthattam. Hát van kitől példát tenni, igen.
0: Van jó példa. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm, és minden jót kívánok!
0: Hasonló jókat!
1: Köszönjük
0: jó egészséget! Minden jót!

0: Ebben a dalban benne volt, hogy Tali Budapesten. Hát most nem Budapesten találkozunk, hanem Lendva központjában, itt az rögtönző stúdiónkban, és elcsíptünk egy csapatot, akik Szalafőről érkeztek, élén a polgármesterrel, Lugosi Arnolddal. És hát engem meglepett egyébként, hogy egy olyan térségből, ahol viszonylag nagy a kulturális mozgolódás, és nagyon sok program van, jut idő arra, hogy átruccanjon a csapat Muravidékre és Lendvára. Bár tudom, hogy a Muravidékkel és mondjuk ott azzal a hódosi régióval nagyon szoros az együttműködés. Milyen az elsődleges tapasztalat az idei rendezvény kapcsán?
1: Igen, hát most épp nálunk is egy rendezvény sorozat folyik, illetve most fog véget érni ez a Hétrét ország sorozat az Őrségben. És tegnap este például Boban Márkovics koncert volt Őri Szentpéteren, aztán nálunk ott Szalafőn egy kis utcabál, de nagyon szívesen jövünk ide Lendvára. Bár én még soha nem voltam ezen a fesztiválon, csak sokat hallottam róla. Muszáj volt ide ellátogatni, alpolgármesteremnek volt az ötlete, hogy ma jöjjünk el és nézzük meg. És hát nagyon, nagyon jó tapasztalataim vannak. Olyan gondolataim voltak itt ezen az óriási, fergeteges nagy utca, nem is tudom minek mondani, utca vásár, utca főzésen, hogy mekkora csapat kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni. Nyilván tudom, hogy most már több mint 20 éves a rendezvény, és azért van egy múltja, de azért itt óriási összefogásra van szükség, és látom itt a fiatal korosztályt, az idős korosztályt, az egyesületeket, a tűzoltókat, a futballistákat, mindenfélét. Szóval hatalmas egy buli ez, és csak gratulálni tudok a szervezőknek és a rendezvőknek, hogy egy ilyen színvonalú rendezvényt itt a Muravidék központjában létre tudnak hozni.
0: Azért kíváncsi lennék arra, hogy ilyenkor az ember polgármester szemmel nézelődik, vagy inkább magánemberként, vagy innen akkor lehet ötletet vinni akár át az Őrségbe is?
1: Igen, hát én mindig polgármester szemmel nézelődöm egyébként, és már összeraktam a mi kis 200 fős településünknek a főzőversenyét, összevetettem ezzel a csodálatos rendezvénnyel, ahol mondjuk a mi rendezvényünkön volt 20-30 főzőcsapat, amikor a legtöbb volt, akkor 30 főzőcsapat volt. Itt, ha jól láttam, 140-150 főzőcsapat, tehát óriási, nyilván van egy nagy különbség, de ettől függetlenül levonjuk a konzekvenciát, a pozitív dolgokat, és közben így gondolatba átraktam, hogy nálunk az erdőszélen, a futballpálya mellett van a főzőverseny, de mi lenne, hogyha bevinnénk a faluközpontra, és ott lezárnánk egy részét az útnak, és akkor ott lenne, akkor sokkal többen tudnák látogatni, tehát hasonlóan, mint itt. Úgyhogy ilyenek gondolatok jártak a fejemben.
0: Nagyon jó gondolat, mert egyébként anno, 20x évvel ezelőtt ez pont ugyanígy kezdődött, hogy nem a város központjában indult, hanem egy füves területen, akkor még csak 11 néhány csapattal, és aztán fejlődött ez a történet, mert azt gondolom, hogy nem adták fel. Tehát a városvezetés hitt benne, bízott benne. Kíváncsi vagyok, hogy amikor valaki látogatóként jön el, akkor mi az elsődleges, amit megkóstol, és mi a legelső, amit megnéz?
1: Hú, hát én azért néha járok itt Lendván, és például mindig megkóstolom a lendvai finom fagyikat, most is megkóstoltuk ezt. Én személy szerint annyira nem szeretem a bográcsot, de a barátaim annál jobban, úgyhogy megkeresték szerintem a legjobbakat, bár nem tudom, hogy itt van-e olyan, hogy legjobb, itt minden a legjobb, szerintem mindenkinek a bográcsa nagyon-nagyon finom. Kiválasztották, és akkor tehát ezt muszáj volt megkóstolni. Ezen kívül szenzációs volt, kávéztunk fönn a vináriumnál, úgyhogy lángost is ettünk, úgyhogy ilyen kis gasztronómiai kaland volt.
0: Na hát reméljük, hogy akkor a következő napokban is egy ilyen gasztrokalandozásban lehet része az őrségi embereknek, mert hogy ez egy binárium fesztivál, és nem egyetlen napra korlátozódik, hanem egészen szeptember 5-ig itt gyakorlatilag minden nap történik valami. Úgyhogy lesz magyar est, szlovén, horvát. Előfordulhat-e az, hogy az őrségi emberek felfedezik azt, hogy ha a Muravidéki átmegy akár egy ottani rendezvény, akkor egyre többször jelennek meg az őrségi emberek is ilyen rendezvényeken, mert hogy mondjuk erősíteni lehet ezeket a kapcsolatokat, hiszen a gyökerek hasonlóak.
1: Én bízok benne, hogy ez sikeres lesz egyébként. Nem tudtam, hogy ez ilyen hosszan tartó dolog lesz, úgyhogy figyelni fogom az itteni programokat, és hát javaslom minden őrségi embernek, hogy látogasson el ide, főleg azok után, hogy nálunk a Hétét Ország Fesztivál az most véget ért, és az idő az meg kitűnő, valószínű, hogy ilyen is marad, úgyhogy töltsenek itt Lendva környékén kellemes napokat, vagy délutánokat, vagy estéket, azt kívánom mindenkinek.
0: Hát mi köszönjük szépen a szalafői delegációnak, hogy tiszteletüket tették itt Lendván és a Bogrács Fesztiválon. További jó kikapcsolódást kívánunk, nézelődést, és ha még esetleg kimaradt volna a muravidéki gibanica, akkor javaslom annak a megkóstolását is.
1: Köszönjük szépen, már túl vagyunk rajta, de nagyon köszönjük.
0: További szép napot mindenkinek. Köszönjük szépen!

0: Így van, nem csak a nyár vár bennünket, hanem a Lendvai Bogrács Fesztivál. És itt vagyunk a Nyüzsgő főutcán, és most már lassan ennek a mai eseménynek a finisében, hiszen a zsűri lassan végez a minták elemzésével, és bizony a tét nagy, hiszen a csapatok a fakanállal a kézben legnagyobb bográcsfőző versenyén mérték össze tudásukat, illetve főző tehetségüket. És ugye azt tudjuk, hogy a klasszikus lendvai bográcsnak nagyon szigorú hagyományai vannak, és itt már többször elhangzott, hogy van, akit például meglepett az, hogyha már szlovéniai vagy muravidéki bogrács, akkor ugye háromféle hús, sertés, marha, meg vathús kerül bele, és hát nyilván a szokásos hagyma, burgonya és a helyi fűszerek. Dávid itt van, és mi ugye végig mentünk ezen a mai délutánon, és hát fantasztikus a hangulat. Most éppen egy nagy bőgős érkezett ide mellénk, aztán itt nagyon sokan megpróbálják pörgetni ezt a kis kereket, nagyon sokan fekvőtámaszoznak, aztán fröccsöt fogyasztanak, mert hogy ez a feladatnak a vége. De hát nyilván itt mégis a legnagyobb esemény az az ételnek az elkészítése. De emellett azért én láttam nagyon sok helyütt, nagyon finom muravidéki perecet, azt is kínáltak, töpörtyűs pogácsát, különféle finomságokat, helyi süteményt, ami muravidékhez szervesen kötődik, az a málé. És ott azt gondolom, hogy csak a képzelet szabhat határt, vagy még az sem, hogy ki mivel és hogyan készíti, de ezeket mind kínálták egyébként azoknak, akik most végigmentek a főutcán. Az eredmény hirdetésre várunk, ami ugye elvileg 7 órakor kezdődik, Dávid.
1: Tervek szerint az eredmény hirdetés 7 órakor lesz a Városháza előtti színpadnál, úgyhogy most már kezdtek ott is gyülekezni az emberek, mindenki tükönül várja, hogy mi lett a mai napnak az eredménye, ennek a főzésnek az eredménye, hogy milyen elismerést, illetve milyen fokozatot is kap a mai bogrács.
0: Hát kiderül, hogy ki lesz a bogrács mester, mert aki ugye megkapja a legjobb ételnek járó díjat, az igazi mesterré válik, és ezt a címet, ha jól tudom, akkor egy évig magáénak tudhatja. Úgyhogy lehet, hogy lesz olyan, aki például címvédő lesz, de lehet, hogy éppen elveszik tőle ezt a rangot. Minden esetre pont ettől szép ez a versengés, hogy mindig történik valami meglepetés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki esetleg kihagyta a délutáni forgatagot, most már még kellemesebb az idő, ugye átmenetileg kisütött a nap, akkor egy picit meleg lett, most megint szépen befelhősödött, egy picit kezd már hűlni a levegő, este pedig egy nagyon jó kis zenei élmény várja a látogatókat, ami...
1: Igen, az eredmény hirdetés után itt a Városháza előtti színpadról a fő lényegi koncert a Kubisz és a Bella Venezia szálloda melletti programhelyszínen fog folytatódni.
0: Ami egy még nagyobb színpad.
1: Ami egy még nagyobb színpad, igen. És ezen a színpadon először a Deja Vu együttes fog zenélni, majd utána az est fénypontja Dražen Zečić lesz, akit szerintem itt a környéken nem kell nagyon senkinek bemutatni.
0: Ugye az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az esti koncerten mindig sokan vannak, tehát ez a gombostűt se lehet lejteni. Szerintem ma este ugyanez várható lánk a
1: központjában. Igen, igen, biztosan mi lesz.
0: Neked mi a meglátásod, Dávid? Te jóval többet voltál bent a forgatagban. Ugye arról beszéltünk, hogy nagyjából ilyen 10 000 ember fordul meg ezen a rendezvényen. Cserélődnek, mert van, aki negyed órát töltik, van, aki jó pár órát, de hogy látod az előző évekhez képest? Ez most mennyire lett mozgalmasabb? Mert én úgy látom, hogy a tavalyihez képest jóval többen jöttek.
1: Igen, igen, és az volt nekem érdekes számomra, hogy lényegében az egész nap folyamán folyton jöttek, mentek az emberek, így cserélődtek. Az előző években jobban meg voltunk szokva, hogy ilyen hullámokban érkeztek, voltak, amikor többen voltak, volt úgy hangás közben. Ma viszont a teljes nap folyamán jönnek, mennek az emberek. Valószínűleg ez annak is betudható, hogy az időjárás ilyen kellemes volt ehhez a főzőversenyhez. Úgyhogy igen, nagyon sok ember megfordult ma itt Lendván.
0: És hát azt gondolom, hogy a mi hangunkat most már teljesen elnyomja, hogy mellettünk szerveződött egy alkalmi zenekar, nagybőgővel, én ha jól látom, ott van harmonika is, aztán gitár, és zenélnek és énekelnek az emberek, ami azt jelenti, hogy itt mindenki jól érzi magát.
1: Igen, igen, nagyon jó a hangulat, így végig sétáltam most még egyszer az utcán, és több helyen muzsikálnak, zenélnek, énekelnek az emberek, jól érzik magukat.
0: Polgármester úr esetleg még érkezik a stúdióba?
1: Polgármester urat sajnos nem sikerült elkapnom, hiszen valószínűleg, ahogy már említettem a műsorban is, nagyon sok kötelezettsége van neki, úgyhogy valószínűleg ennyi volt az ő részéről a mai műsorunkban, úgyhogy majd az eredmények hirdetésénél lesz következőben jelenése neki.
0: No, hát még van egy negyed óránk ebből a mai délutánból, egy picit zenélünk, aztán visszajövünk, de már csak tényleg egy elköszönés erejéig, úgyhogy a Noxszal már is folytatjuk, mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.

0: Remélem, hogy hallanak a bennünket a hallgatók innen a kinti helyszínről, mert hogy most éppen nem a legtökéletesebb a benti stúdióval a kapcsolat, de ez szerintem pont így van rendjén, mert hogy este 7 óra lesz hamarosan, és azt gondolom, hogy a technikánk is most fáradt el. Rám itt, hogy érezted magad ezen a mai délutánon. Azt mondtad, hogy neked ez lesz most a debütálás.
1: Igen, ez volt nekem az első bográcsfesztem így ebben a szerepben. Elég pörgős volt a nap, azt kell, hogy mondjam, de remélem, hogy sikerült a hallgatóknak átadnunk ezt a hangulatot, ami ma itt Lendván körülöttünk zajlott.
0: Hát én is ebben bízom, hogy kaptak egy kis ízelítőt abból, hogy miről maradtak le. De hát az a jó ebben, hogy jövőre is, legalábbis a polgármester azt ígérte, ugye, hogy jövőre is lesz ennek folytatása, és akkor már a 22. Bogrács Festet fogják megtartani, ugyanígy augusztus vége felé, egy szombati napon. Én azt gondolom, hogy ma úgy minden összeállt olyan kifejezetten, mondhatom azt, hogy tökéletes, az időjárás is nagyon a kegyeibe fogadta ezt a rendezvényt, és azt látom, hogy az emberek többsége is így még a nyári nagy hőségben és a nyaralás után nem fáradt el, és akar még valami pluszt ebből az idei nyárból megmerítkezni egy kicsit a közösségben, akár a gasztronómiában, az új élményekben, mert innen Lendváról minden évben lehet valami újat hazavinni.
1: Igen, és programból még most a Bográcsfest után sem lesz hiány, hiszen ahogy már említettük többször, a Vinárium Fesztivál egészen szeptember 5-ig várja még különböző programokkal ide Lendvára az érdeklődőket, úgyhogy a város a következő hetekben is még elég pezsgő lesz.
0: Így van. Valóban pezsgő lesz az élet mindenképpen, hiszen minden szegmensét érintik, a zenétől a gasztronómiáig, szóval itt minden szerepet kap. És az a jó, hogy ezek a programok mind-mind családi programok, tehát mindenki jöhet gyerekkel együtt, hiszen gondolnak a legkisebbtől a legidősebbekig mindenkire, hogy megtalálja a kedvére valót. Mi köszönjük szépen leginkább azt, hogy velünk voltak ezen a mai délutánon is, és bízom benne, hogy jövőre ismételhetünk.
1: Igen, reméljük, hogy önök is annyira jól érezték magukat, illetve annyira jól szórakoztak, mint mi itt a kihelyezett stúdióban, és találkozunk jövőre ismét itt
0: a Bográcsfesten. Egyébként ez a mai délután nem jött volna létre a technikai háttér nélkül, akiknek mi külön köszönjük a munkájukat, hiszen jóval megfeszítettebb munkát végeztek, mint mi, hiszen biztosítani kellett azt a hátteret, hogy tökéletes minőségben tudják hallgatni a Muravidéki Magyar Rádió adását, és itt a helyszínen ezt a fantasztikus forgatagot. A benti stúdióban Torma Róbert volt a hangtechnikus, idekint pedig Gál Andi a hangmérnök. Nekik tényleg hálásak vagyunk, hogy hátteret biztosítottak nekünk, úgyhogy elköszön a két műsorvezető is.
1: És Horváth Dávid is. További jó rádiózást!
0: Így van, legyen szép estéjük, búcsúzik Cseresnyi és Tünde is. Én reggel várom önöket 17:30-tól, úgyhogy hamarosan találkozunk, minden jót kívánunk. Legyen szép estéjük!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, Balázs a bürkével. Ez az a bizonyos nevezetű Móra Balázs, aki annó ekkor, meg ekkor főbírája volt Szegednek. Ideírhatnám, hogy mikor, de azért föl kellene kelni az ágyból, lehámozni magamról a hidegvizes borogatást, fölvenni az éjszakára való subát, átmenni a másik szobába, kiszedni a könyvszekrénynek a második polcáról az első sor könyvet, akkor rájönni, hogy Szeged története nem is a második polcon van, hanem a harmadikon, azt onnan kiszabadítani, megnézni benne, hogy mitől meddig uralkodott Móra Balázs, aztán mindezt fordítva végigcsinálni, egészen az ágyba való visszakubódzásig. Hát ezt igazán nem lehet kívánni az ilyen göthös embertől, ki minden locspocsos időben influenzára van ítélve, s különben is. Egészen biztos benne, hogy a könyv

lehetett használni, mint a szalonna fölsőt. Ezért igen nagy becsületben állt úgy az igazhitű keresztényeknél, mint a nem kevésbé igazhitű muszlimeknél. Így esett aztán meg, hogy mikor egyszer az alsóvárosi barátoknál rendbe hozta a kerítést, és azért kapott tőlük egy növendék birkát, amelyet is a négy lábán összekötve és a nyakába vetve hurcolna hazafelé, mindjárt a Latrán utca sarkán elejébe állt a Bócsa lakatos. Néni, azt mondja, ez meg bőrje, igaz? Mire Balázs azt mondja, hogy az ám, bürge, mert hát mint komoly és megállapodott ember, hát csak ugyan nem mondhatta azt, hogy griffmadár. Aztán vette kend? Nem. Hát akkor kapta kend, vagy lopta kend? Kaptam. Na aztán megéri. Hát erővel, egészséggel. Hát hiszen, ha ezeket a kérdéseket egyszer teszik föl az embernek, megfelel rájuk szívesen. De a felsővárosi Jerikó utca messze van az alsóvárosi barátoktól, s Balázs még a palánkig se ért a bürgével, a belsővárost hívták akkor így, mikor már 12-szer állította meg a kérdés. Bürge az? Ha igaz-e? Vette kend, lopta kend? Vagy honnan hozta kend? Hova viszi kend? És így tovább. 12 fele barátjának megfelelt Balázs emberséggel, de akkor föltette magában, hogy akárki lesz a 13. kérdezősködő, ő azzal csúfot tesz, ha addig él is. Abból lett aztán veszte szegény Móra Balázsnak, hogy a 13. kíváncsi nem volt egyéb, mint maga Mustafa Csökmedzsi, a hóba járt basának a fejvakarója. Nagyon rendes ember különben, tarka hitű pogánynak is. Soha e világi életben semmi baja vele Balázsnak nem volt, hát most se lett volna, ha a borbély meg nem állítja baráti szóval. Néni, gyaur fele barátom, ugye bizony bürge az, mit a nyakadba cipelsz? Nem a, hanem a Szent Mohamed próféta, veszem meg veled együtt. Fohászkodta el magát Móra Balázs, s lekapván nyakából az összekötözött bürgét, megcsóválta azt a feje fölött, és úgy dobta vele fültövön a jámbor csökmedzsit, hogy egyszerre arcra borulva imádta Allahot. Csődület támadt. A bimbasik is kitátogtak a várból, a borbét megmártották egyszer-kétszer a vásárok vizében, amitől egyszerre magához tért, és elkezdett kurjongatni, hogy vigyék a basa elébe, de a hitetlen kutyával együtt, kinek ő mindjárt ki akarja adatni a nyargalót. Na, azon én is ott akarok lenni. Áll elő nyugodtan Móra Balázs. Tudván tudta pedig, hogy a hóba járt basa a valódi független török bíróság. Ennél fogva, ha magyar vádlott, akkor előjáróba rákened 25 botot a talpára, csak azután kérdezi meg, hogy mivel is szolgált erre rá. Így lett volna ez most is, ha Móra Balázsnak olyan becsületes jámbor képe nem lett volna, és olyan törökösen lelógó hosszú bajusza, hogy a basa nem volt egészen biztos a nációja felül. Na, melyik a vádló? Én vagyok az, kegyelmes basa. Hajlongott keresztbe tett karral a borbély, és elmondta, miképpen szólította ő meg emberséges szívvel ezt a disznó evű hitetlen gyaurt, és miképp adott az ő neki olyan koromba választ, hogy kiesett mind a két papucsából. Így volt, te kutyaházi, fordult a basa a jámbor magyarhoz. Az pedig égnek emelte a szemeit, és azt felelte. Egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája. Na, hát ez egy derék gyaur, enyhült barátságosra a basa, és kiemelkedvén a kerevet vánkosai közül, a többi igaz hívővel együtt ő is igyekezett a földet érinteni az arcával, már amennyire a tekintély engedte. Na most már azt mondd el, fiam, hát hogy történt a dolog? Hát egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája, kiáltotta Móra Balázs újfent igen ájtatosan. Hallod-e? Ebnek ebb fia, ha még most sem mondasz egyebet, akkor én mindjárt a lábadhoz tétetem a fejedet. Hát hogy volt azzal a bürgével? Egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája, mondta el Balázs harmadszor, és a török hiszek egyet. A basa erre szétrúgta maga körül a vánkosokat, beletapsikolt egyik tenyerével a másikba, és belépett a fülig hasadt szájú szerecsen hóhér. Vidd ezt a kutyát!

0: ját és nyúzd meg, nekem pedig a kicserzett bőrével számolj be. Úgy ordított, hogy mindenki megkushat bele, csak Móra Balázs állta nyugodtan azt az egy helyet. Látod, kegyelmes Basa, mondta szép csöndesen. Milyen égtelendűbe hozott téged az, hogy háromszor egymás után hallottál egy szép szent mondást? Hát akkor engem hogy ne hozott volna ki a béketűrésből, mikor 13-szor kellett azt a kérdést hallanom, amit kérdés nélkül is tudhatott mindenki, aki nem vak. Hogy bürgét viszek a nyakamba. Hát akkor átnevetett a hóba járt Basa, hogy csak úgy recsegett alatta a bársony kanapé. Jaj, hát hogy hívnak téged, gyaur barátom? Engem? A Móra Balázsnak. Na hát, Móra Balázs, távozz békében a bürgéddel, aztán majd, ha levágod, elhozhatod nekem a máját. Te pedig, fiam Molla, fogd az írónádat és írd föl ennek a kutyazsírral megkente szügya úrnak a nevét, mert erre még nekünk szükségek lehet, ha Allah is úgy akarja. Hát úgy is akarta Allah, hanem ezt már mégis inkább regényben mondom el. Majd, ha jobban ráér.
1: A vége, most jövünk le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
1: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
1: Szép álmokat.
4: MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A szombati hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. Tegnap ülésezett a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Muraszombati Egységének tanácsa. Az ülésnek egyetlen konkrét napirendi pontja volt, mégpedig a Muravidékit is nagymértékben sújtó asszály kérdése. Hogy miként látják az ülésen jelenlévők a kialakult helyzetet, az Horváth Dávid beszámolójából derül ki.
2: Bastian Ferencsáka, a Muraszombati Mezőgazdasági Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa rámutatott. A Muravidéken idén nyáron 48 kánikulai napot regisztráltak, ami a sok éves átlag háromszorosa. A perzselő hőség és a meteorológiai vízmérleg közel 4000 mm-es hiánya a kukoricatáblákban okozta a legnagyobb pusztítást. A régió 20 000 hektárján az első becslések szerint több mint 60%-os a terméskár, ami a muravidéki gazdáknak csak ennél a növénynél több mint 16 millió eurós veszteséget jelent. A szántóföldek mellett a kaszálók és réti területek is kiszáradtak. Az első kaszálás hozama felére csökkent, a második és harmadik kaszálás pedig szinte teljesen elmaradt. Ez a tömegtakarmányhiány közvetlenül fenyegeti az állattenyésztést. Ferencsák beszámolójából az is kiderült, hogy a gyümölcsösökben a hőség sok miatt leállt a virágrügyek képződése, ami már a jövő évi termést is veszélyezteti, míg a szőlőkben a koraérés és az aranyszínű sárgaság terjedése okoz gondot. A kialakult katasztrófa helyzet miatt a kamaránál nemzeti szintű beavatkozást sürgetnek, amely részleteiről a jelenlévőknek és rádiónknak József Podgor Sek kamarai elnök szólt bővebben.
3: Mi se z ministerstvom že aktivno pogovarjamo, tudi smo jim poslali kar dolg nabor ukrepov, s katerimi bi lahko kratkoročno pomagali, da prebrodimo to letošnjo situacijo.
4: Mi már aktívan egyeztetünk a minisztériummal

0: előtt. A marha ára pedig 1,5-2 euróval csökkent például a 2 hónappal ezelőttihez képest. A helyzet tehát valóban rendkívül nehéz, ezért elvárjuk a kormánytól és a minisztériumtól azokat az intézkedéseket, amelyekkel legalább részben stabilizálni tudjuk a helyzetet, és segíteni tudunk a gazdaságoknak áthidalni ezt a nehéz időszakot. Nagyon örülünk az első gyorssegélynek, annak a 8,1 millió eurónak, amit az idei magas műtrágya és üzemanyagárak miatt kapunk. De őszintének kell lennem. Várjuk a segítség második részletét is az idei aszály miatt. Ugyanis a takarmányvásárlás és mindezen pénzügyi terhek elviselése a jövedelem kiesés mellett a legtöbb gazdaság számára gyakorlatilag lehetetlen. Ezért számítunk erre a fajta támogatásra is.
1: Finančna bremena ob izpadu dohodka je praktično nemogoče za večino kmetij, zato pričakujemo tudi te vrste pomoči.
2: Ugyanakkor olyan intézkedéseket is elvárnak, amelyeknek nincs közvetlen pénzügyi vonzata. Ezek közül az egyik a nitrát direktíva átmeneti felmentése, amely engedélyezi a gazdáknak, hogy a gyepek és a gabonafélék trágyázását időben megkezdhessék. Akkor, amikor még van nedvesség a talajban, és a műtrágya hatékony lehet anélkül, hogy veszélyeztetné a talajvizet. A javaslatok közt szerepelnek viszont hosszú távú megoldások is, mint például az öntözőrendszerek kiépítését szolgáló eljárások felgyorsítása. Olyan lépések, amelyek végre lehetővé tehetnék a gazdák számára a normális megélhetést, fogalmazott Podgorseg.
3: A szombati hírmagazint hallották, Horváth Dávid nevében is köszönöm figyelmüket.

paroli mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz. A galéra hadnagyúr majd csillagokat tesz. Ferenc Jós

lenni már. Megkergessedem az ifjúságot, és úgyis elszáll, siettetni kell. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ész az ablakon.

Nem segít rajt bűbáj, sem varázs, még sóhajtással halkul el az ének. A szilajlámból lesz szelíd parázs. Ne kerges már, tarka déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó ácsi, a régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány, ha azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, s aztán megszokod.

Tudom, hogy térdre hullni szégyen, de hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer légy az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szemembe könnye csillan. Megszédülnék a karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Úgy hívlak, úgy várlak, egy részeg így járhat, ha még

anyja lettem. A romlás füstje száll felettem, s hajszollak mégis önfelettem. Csak egyszer légy az enyém,

szólj egyetlen szót. Úgy kérlek, úgy kell lesz, bár jó régen nem lesz, úgy kell egyetlen csók. A szenvedély bolondja lettem, a romlás füstje száll felettem, csajszollak mégis önfeledten. Csak egyszer légy az enyém.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el, a világot hajtja

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Mi van ma ember? 20 percre várok rád, készül ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: remegnél félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.